Aztán elkutatásra!

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. Mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itt a épp a feketék. Szép régi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min volt, azon, hogy a gépe indult.

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

2026. október 14-e van, szerda reggel, 3 perccel múlt el 17:30. Jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak is, és ébredjenek velünk most így ezen a reggelen. Már kezdődik a vezetett műsor rész, amely este 7-ig tart, és a reggeli stáb nevében köszöntöm Önöket. A zenei válogatást Király Boglárka készíti, a hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Jó reggelt mindenkinek! És hogy milyen ez a mai reggel, egy kicsit hűvösebb, mint a tegnapi volt, 4 fok körüli a hőmérséklet, illetve hát nyitottabb területeken vagy fagyzugos helyeken akár 0 fok körüli értékek is lehetnek, úgyhogy tényleg rétegesen kell most már öltözködni. Vannak felhők felettünk és helyenként párás a levegő is, így indul ez a szerda reggel, és hogy alakul majd időjárásunk a folytatásban, erről is szólni fogunk. Annyit elárulhatok, hogy lesznek felhők felettünk és 14-15 fok körül alakulnak majd a maximumok. Ennyit elöljáróban, természetesen majd még jövünk a részletekkel is, maradjanak velünk, ha tehetik, jó rádiózást!

Ez volt a Maroon 5 felvétele. 4 perc múlva lesz 3:45. Jó reggelt mindenkinek. Az egészség kalauz oldalon dr. Pintér Ferenc meteogyógyász minden napra elkészíti azt az összeállítást, hogy mire számíthatunk az időjárás hatásaival kapcsolatban egy-egy napon. A Meteo Klinika tájékoztatása szerint minden lesz szerdán. Hirtelen zuhan az éjszakai magas nyomás, a ciklon előtt a frontérzékenyeket megviselik majd a fronthatások, írja. Az anticiklon áramlási mezejében tekeredik ránk a ciklon. Ez is olvasható, rendkívüli terhelést hozhat egyesek számára. Igen, különösen alakul tehát ez a szerda. Az éjszakai magas légnyomás érték hirtelen majd zuhanásba fog átváltani, előbb a meleg, majd a hideg frontja fog megérkezni. A frontok elsősorban a magasabb légrétegekben haladnak, a talajszinten kevésbé fog érvényesülni, azonban a frontérzékeny időjárás érzékeny emberek számára így is határozott panaszokat okozhat. Gyorsan változik tehát majd a helyzet, és ez befolyásolja a panaszok erősségét is. Délelőtt magassági melegedés, melegfronti hatás lesznek. Délutántól pedig a magassági hideg adekció fog majd jönni, hidegfronti panaszokat okozva az érzékenyek számára. És hogy mit is lehet ez alatt érteni, tehát hogy milyen tünetekkel tapasztal vagy találkozhatnak majd az emberek, különböző típusú fejfájások jelentkezhetnek, aztán a mindkét irányba erősen ingadozó vérnyomás értékekre is készülni kell. Jellemzőek az aritmiás jellegű mellkasi panaszok, gyakrabban jelentkezhetnek rosszulétek, szívelégtelenség, nehéz légzés is. A gyors váltás miatt összefolyhatnak a gyulladásos és a görcsös jellegű panaszok, emiatt gyakoribbak lehet az ízületi és az emésztőszervi problémák. Feszültség, majd erősödő fáradtság is kialakulhat, sok embernél jelentkezhet növekvő bizonytalanságérzet, szorongásos állapotok, jelentősen gyengülhet az immunrendszer, és romolhat a frissen műtöttek állapota, úgyhogy ezekre lehet számítani. Egyébként kedvezőek az időjárás feltételei majd akár egy kinti programra is, majd munka után természetesen, de ahogy említettem, alacsony a reggeli hőmérséklet, úgyhogy öltözzenek egy kicsit rétegesebben, napközben pedig már egészen kellemesen alakul az idő. Ennyit akkor az egészség kalauz oldaláról, mondom, a meteogyógyász írásából, és akkor folytatjuk zenékkel, nem sokára pedig az ünnepelteket köszöntjük majd fel.

Október 14-e van Ilona napja. Ez a női név a Helena, régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került és szabályos nyelvi változásokon alakult ki a mai alakja, volt Jelena, Jelona, és aztán ebből lett az Ilona végül. Azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn ilo, azaz öröm szóra hasonlít. Aztán a Helénák is ünnepelnek. Ez egy görög eredetű név, pontos jelentése vitás, talán fényes vagy sugárzó jelentéssel bírhat, valószínűleg a görög Helios, azaz a napszó származéka. És köszönhetjük még Alán vagy Alen, Beatrice, Beatrice, Beatrix, Bocsárd, Buzát, Celesta, Celestina, Dominik, Domonkos, Domokos, aztán Krizanta, Lívia, Líviana, Livianna és Trixi nevű ismerőseinket is. Ez a sok név mind szerepel a mai kalendáriumban. Október 14-e van, és a névnaposok mellett a születésnaposokat is köszöntjük rögtön. Legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Folytatjuk zenékkel, és 9 perc múlva 6 órakor jövünk a friss információkkal.

0: a Muravidék hullámhossz.
1: MMR. Időjárás. 6 óra pontos idő, október 14-e szerda van, jó reggelt mindenkinek, szólunk már is az időjárásról. Hát vannak felhők azért az ország felett, a tenger melléken vannak derültebb tájak, és itt vidékünkön párásság is előfordulhat. 4 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, Muraszombatból 6 fokot jelentenek, Mariborban 8 fok a hőmérséklet, ahogy jubjon a környékén is, aztán Koperből 10 fokot jelentenek, a Kredaricán pedig 3 fokot mértek legutóbb, ez a jelenlegi helyzetkép. És hogy mire számíthatunk, ma kezdetben változóan vagy erősen felhős lesz az ég, a keletebbi tájakon némi eső is akár előfordulhat, napközben nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a nappali csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Éjszaka nagyrészt derült idő várható, majd egyes mélyebben fekvő területeken köd képződhet. Holnap pedig változóan felhős időre készülhetünk. Dél körül, illetve holnap délután észak felől növekszik meg a felhőzet. A holnap reggeli minimumok 4 és 8, a napi csúcsértékek 16 és 19 fok között alakulnak majd. Nyugodt őszi idővel folytatódik időjárásunk, írja a Magyar Előrejelzés. Szerdán gyakrabban zavarhatják a felhők a napsütést, erősen felhős borongós tájak is előfordulhatnak, jelentős csapadék nem várható, de gyenge eső igen, jelenleg Kőszeg és Sopron környékéről jelentenek gyenge csapadékot. Egyébként Lenti környékén 3 fok van, ugyanúgy Zalaegerszegen és Nagykanizsán is, Szentgotthárd 5 fokos, aztán Szombathelyen 6 fok van, Budapestről is 5 fokot jelentenek, délután 17 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként északkeleten időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé megélénkülhet majd az északi északnyugati szél. Holnap reggel is lehetnek párás ködös területek. A legalacsonyabb hőmérsékletek holnap mínusz 1 és plusz 9 fok között lesznek, napközben 14-19 fok várható. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem lesz majd, korra reggel megint csak lehetnek párás ködös körzetek, mínusz 2 plusz 8 fokkal indulunk, azon a napon, tehát pénteken, délután pedig 13-18 fok várható. Azt írják, hogy szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, számottevő csapadékra nem kell készülni, tartja magát a 15-20 fok délutánonként. Aztán a mai napon, ez már az orvos meteorológia, a magasban enyhébb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák fordulhatnak elő. A szelesebb tájakon élők körében fejfájás is előfordulhat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság. Egyéb tünetek is lehetnek majd, hiszen említettem, hogy a melegedés után majd hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság is előfordulhat, akár szédülés is jelentkezhet. A felhős idő kicsit lehangoltá, kedvtelenné teheti az embereket, de bízunk benne, hogy a nap folyamán majd elvékonyodik felettünk, és akár a nap is kisüthet, hiszen a napos idő jó hatással van az emberek hangulatára, és a közérzet is javul. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, és a hűvös reggeli és esti órákban nem árt a réteges öltözet.
0: Közlekedési hírek.
1: Hajnalban, illetve reggel helyenként pára és köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Nagyrészt száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban. Újra nyitották a Steyr autópályát Lukovica közelében Maribor irányába, ahol baleset történt. A Breg-Szevnica közötti út pedig továbbra is le van zárva Orehovo közelében, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Október 14-e van, szerda reggel, 5 percben ezek voltak a friss információk, 6 óra után vagyunk egy picivel, jönnek a zenék, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk egyet.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: szlovén és magyar miniszteri látogatás a Muravidéken, Fehér Jani emléknap Hosszúfaluban, határtalan vásár a Heti és Barátság Parkban, a Kelement Kvartett koncertje a Lendvai Zsinagógában, a mezőgazdasági rovatban az aszály okozta károk. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Szatmári Orsi énekelt, érkezett lapszemle Vargandor jóvoltából, úgyhogy lássuk, hogy mit ír az alajhírlap. Folyamatosan csökken a mennyiség, amit az Alavíz ZRT a jelenlegi kutyaiból ki tud nyerni, ezért újak létesítése kezdődött meg Zalaegerszeg térségében, írja szerdai számában az alajhírlap. A leendő északi vízbázis ígéretes eredményeket produkál, ám az illetékesek hangsúlyozzák, a fogyasztóknak is van teendőjük az ügyben, takarékos hozzáállás nélkül nem vészelhetők át probléma nélkül a következő, várhatóan ugyancsak aszályos nyarak. Az újság beszámol az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett közlekedési versenyről is, melyen az alai indulók elsőprő sikert arattak. Baki versenyző nyerte meg az egyénit, Söjtöri társa harmadik lett. A cikkből pedig kiderül az is, hogy a kettejük alkotta csapat hányadik helyen zárt. És még egy téma. Boszniában a hét közepén kezdődik a Teke világkupa, melyen a zalaegerszegi ZTK férfi címvédőként áll rajthoz. A megyei napilak legfrissebb számának sportoldalán az esélyekről is olvashatnak. További részletek a Zalai Hírlap mai számában.

Kisi postomi énekelt. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 2 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, 5 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, egyszer történt közrendsértés volt, 5 vadgázolás, 1 munkahelyi baleset és 1 kutyaharapás is. A bűncselekmények között 3 lopás, 1 csalás és 1 betörési kísérlet szerepelt. Lefoglaltak egy személygépkocsit is, mivel a sofőr érvényes vezetői engedély nélkül vezette a járművet, írja a rendőrségi jelentése a tegnapi nappal kapcsolatban. És írják azt is, ami már a mai napra vonatkozik természetesen. Előre bejelentett sebesség ellenőrzésre Gornyaradgona környékén lehet számítani, de másutt is persze mérhetik a közlekedők sebességét, tartsák be a szabályokat, jobb a békesség, vigyázzunk egymásra. 6 óra 24 perc van, még egy kis zene, fél hét körül pedig jövünk egy terepjáróval.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt mindenkinek, egy anyag a mai reggeli terepjáróban. A Lendvai Színházban Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthették meg a Magyar Bérletes programban. A Bánfalvi Stúdió előadását Horváth Csaba és Bánfalvi Ági rendezte, aki egyben a főszereplő is. A történetben az özvegyen maradt nőről való gondoskodást lánya veszi át. Mindent megad számára, azonban óhatatlanul lassan önmagát is kénytelen lesz feladni az idős asszony.
2: Tehát az, amikor az ember a szüleiről gondoskodni kell, hogy mi lesz velük, amikor időskorba érnek, az egy nagyon nagy felelősség. Tehát, hogy lehet jól megoldani, nagyon nehéz, nagyon komoly probléma, mindenki küzdködik vele, aki ugye becsületesen szeretné a szüleivel az időskort valahogy tisztességesen végigcsinálni.
3: Ebben az esetben itt egy túlgondoskodásról van szó, amikor azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, és hát, hogy az a szegény asszony már amúgy is eléggé leépült, testileg is, talán szellemileg is, feltételezzük ezt, de ez nincs így.
2: Igen, igen, hát az a helyzet, hogy mindig a másikkal is kell menni, tehát az, hogy mit képzelünk el, hogy mi a jó a másiknak, hát ezt a legkönnyebb egyébként, nem? Tehát azért kell óvatosnak lenni, hogy nem lehet megítélni senkit igazából, mert mit tudjuk, hogy az ő helyzetében ez hogy van. Úgyhogy minden helyzet másmilyen, egy a lényeg, hogy valahogy ezt ügyesen, okosan kell végigcsinálni, ha az ember szeretné rendesen az utóbbi időket átélni.
1: A reggeli terepjáróban Botka Ágnes összeállítását hallották, 2 perccel múlt el fél hét.

0: Október 14-e szerda van, és általában a programok ugye a hétvégéken vannak, de azért hétközben is lehet találni ezt-azt. Például a mai napon is lesz egy nagyon-nagyon érdekes program Felső Lakosban. A Moravidék örökségének generációk közötti akadémiája keretében a programsorozat 5. rendezvényével folytatják tevékenységüket. Ezúttal a gyógynövény ismerettel és annak vidékünk szellemi kulturális örökségében betöltött fontos szerepével foglalkoznak. A Lovro Vehovár által vezetett gyakorlati műhely foglalkozáson megismerkednek a gyógynövény ismeret történetével és fejlődésével, valamint a gyógynövényekhez kapcsolódó hagyományos tudással, amely nemzedékről nemzedékre öröklődött. Miről is lesz szó ezen a mai foglalkozáson, amely egyébként ma délután 2-kor kezdődik majd, ahogy említettem, Felső Lakosban. A témák tehát a következők: a gyógynövényismeret története és fejlődése itt vidékünkön, aztán a gyógynövények gyűjtése, szárítása és tárolása, a gyógynövények tulajdonságai és hagyományos felhasználási módjai, gyógyteák, tinktúrák, szirupok és kenőcsök készítése. A vidékünkön leggyakrabban használt gyógynövények, természetes élőhelyeik és termesztési lehetőségeik. A mostani műhelyfoglalkozás különlegessége, hogy a természetben is gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az érdeklődők. Az időpont tehát október 14-e szerda, délután 2 óra, 5-ig tart egyébként a foglalkozás, Felső Lakosba várják az érdeklődőket. Fontos tudnivaló, hogy mivel a foglalkozás egy része a természetben zajlik, kérik, hogy megfelelő lábbeliben és persze az időjárásnak megfelelő öltözetben érkezzenek. A műhely foglalkozás minden korosztály számára nyitott. Szeretettel várnak mindenkit, akit érdekelnek a gyógynövények, a természet és elődeink hagyományos tudása. A Moravidék örökségének generációk közötti akadémiája projektet a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma társfinanszírozza. Ez a program tehát ma délután 2-től lesz Felső Lakosban. Önöket is várják.
1: MMR.

3 perccel vagyunk 3:47 után. Szerda reggel van. Vajon miért van az, hogy egyesek látszólag mindent elérnek, mégsem elégedettek az életükkel, míg mások jóval kevesebbel is boldognak érzik magukat? Egy amerikai professzor szerint a válasz részben egy meglepően egyszerű egyenletben rejlik. Scott Galloway professzor szerint a boldogság alapja, hogy mennyire felel meg a valóság az elvárásainknak, és ez meghatározza elégedettségünket. Kutatások szerint a 40-es éveink gyakran a legnehezebbek, de az életünkkel való elégedettség idővel változik, különösen az új generációk mentális egészségét tekintve. A szakmai sikerhez nem feltétlenül a szenvedélyünkből kell kiindulni, hanem érdemes először olyan területet keresni, ahol jól teljesítünk és fejlődhetünk is. Az anyagi biztonság fontos a boldogsághoz, de a túlzott pénzhajszolás nem hoz arányosan nagyobb elégedettséget. A kapcsolatok, készségek fejlesztése és az egészség megőrzése hosszú távon sokkal értékesebb, és nem árt elfelejteni, illetve ne felejtsük el, hogy a boldogság nem egy állandó állapot, hanem sok tényező eredménye, és néha az is elég lehet, ha reális elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, illetve értékeljük mindazt, amint már elértünk, amink már megvan, úgyhogy fordítsuk a fókuszunkat ne arra, ami hiányzik, hanem ami már jelen van és megvan az életünkben. Egy kis érdekesség, egy kis hasznos tovább gondolni való így reggel. 11 perc múlva lesz 7 óra, zenével megtöltjük az óra hátra lévő részét, aztán a következő órát 7 órakor a hírekkel indítjuk, utána várjuk Önöket a kalendáriummal, 7:30-kor pedig a friss információkkal.

éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai ellenzéki felkérésre ma közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibanye Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét. Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerő közvetítő ügynökségeknél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezet megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankció eltörlését, a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi családegyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi bizottsági ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen változtat. A parlament pénteken rendkívüli ülésen tárgyalja a Szlovénia fejlődését szolgáló sürgősségi törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás iránti kérelmet, döntött a parlamenti elnök tanácsa. A tanács ülésén folytatott megbeszélésen Borut Szájovic, a Szoboda parlamenti csoportjának vezetője, jó néhány időbeli kihívásra mutatott rá a népszavazás időpontjával kapcsolatban, mivel a helyhatósági választásokat november 15-én tartják. A Gibanye Svoboda számára az optimális időpont november 22-e vagy december 6-a, mondta. A népszavazás kiírásának napjától a szavazás napjáig legalább 30 nap, de legfeljebb egy év telhet el. A rendkívüli ülésen Mijics lemondásáról is tárgyalnak. A Resnica párt végrehajtó bizottsága a múlt hétvégi ülésén határozatot fogadott el, amelyben felszólítja Boris Mijicset a lemondásra, kizárja a pártból, és megakadályozza kinevezését az Európa Tanácsba delegált küldöttségbe. Boris Mijics ezt követően benyújtotta lemondását. A magyar kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alacsony összegű nyugellátások emelésével kapcsolatos jogszabálymódosítások tervezetét. Az észrevételeket október 16-áig várják. A nyugdíjas parlament üdvözli, hogy a kormány szakít a korábbi gyakorlattal és meri alkalmazni a differenciált nyugemelést. Azzal is egyetértenek, hogy elsőként az alacsony összegű nyugellátásban részesülő idősek helyzetén kell javítani, ami egyben fontos lépés a nyugdíjreform felé. Ugyanakkor van egy fontos részlet, amivel a kormány nem számolt. A nyugdíjas parlament szerint igazságosabb lenne a rendszer, ha nem csak az államtól kapott nyugdíjat és egyéb ellátásokat vennék figyelembe, hanem az érintettek más rendszeres jövedelmeit is. Ilyen lehet például a külföldről kapott nyugdíj, a szerzői jogdíj, a befektetésekből származó bevétel, vagy a munkával megkeresett pénz, tették hozzá. Sport. A szlovén női foci válogatott bejutott a 2027-es világbajnokságra szóló pótselejtező második fordulójába, azt követően, hogy tegnap Domžaleban bizonyult jobbnak a török csapattól. Törökországban 3-3 lett az első meccsen az eredmény, tegnap azonban 2-0-ra nyertek Sasa Kolman védencei.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten enyhe esőzéssel. Napközben nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szentély és Pésznica között a főváros irányában. A tenger melléki strádán Vörhnika és Dragomerje között Ljubljana felé, a Gorenckoi autópályán pedig Jesenice, Szhod és Lipce között szintén a főváros felé.

Egy perccel vagyunk 4:48 után, ideje belepillantani egy kicsit a kalendáriumban, nagyon sok esemény szerepel benne, de próbáljunk belőle válogatni. 1763-ban Eszterházy Károly megalapította az Egri Líceumot. Aztán érdekesség, 1858-ban Pesten megnyílt a mai Zserbó cukrászda elődje. 1872-ben Alekszandr Logidin, orosz feltaláló, szabadalmaztatta az első szénszálas izzólámpát. Aztán 1883-ban megnyílt Szeged első állandó színháza. 1884-ben George Eastman, amerikai feltaláló, szabadalmat kapott a fotófilmjére. 1911 Budapesten befejezik az első magyar, vagy bejegyzik az első magyar filmvállalatot, ez volt a Hunnia filmgyár. Aztán átadták a Csepeli szikratávíró állomást 1914-ben. 1926-ban megjelent Milne regényének, a Mici Mackónak az első kiadása. Aztán először repültek a hangsebességnél gyorsabban e napon, 1947-ben történt ez. 1963-ban a tókiói olimpiára készülve Japánban üzembe helyezik a világ első nagysebességű vasútvonalát, a Tokaidó Shinkansen-t. 1964-ben Martin Luther King kapta a Nobel békedíjat, 1986-ban pedig Elie Wiesel. 1990-ben megtartották az első szabad helyhatósági választások második fordulóját Magyarországon, ezzel véget ért az addig érvényben lévő tanácsrendszer. 2012-ben az osztrák Felix Baumgartner extrém sportoló a stratoszférában 39 km magasságban ugrott ki egy légbalomból, majdnem 4,5 percig tartó szabadesése alatt első emberként lépte túl ejtőernyés ugrás során a hangsebességet. Aztán 2015-ben átadták Magyarország legnagyobb fotovoltaikus erőművét a Mátrában. E nap születte Roger Moore, illetve angol színész, ő volt James Bond egyik megformálója, hiszen nagyon sokan játszották ezt a szerepet, de szerepelt például a Minden lében két kanál című sorozatban is. Aztán megszületett Cliff Richard, angol énekes és színész, ő Indiában látta meg a napvilágot, Harry Roger Webb volt az eredeti neve, és több mint 250 millió lemezt adott el végül. Megszületett Pajor Tamás énekes, dalszerző, költő, Péter Fibori énekesnő, színésznő és Usher az amerikai énekes is e napon. E napon hunyt el sziléziai Hedvig, ő Szilézia védőszentje, aztán Erwin Rommel német tábornagy, őt nevezték a sivatagi rókának, Errol Flynn ausztrál színész, Bing Crosby amerikai énekes színész, szintén e napon hunyt el, akárcsak Huszárik Zoltán, magyar filmrendező, grafikus művész, Balázs Béla díjjal kitüntetett. Ő mondta, hogy csak az örök témák érdekelnek, a születés, a halál és ami a kettő között van. Ő mondta tehát ezt, posztumus Kossuth díjjal is kitüntették egyébként Huszárik Zoltánt, aki különleges képi világú filmjeiben az idő múlása, az emlékezés és az emberi lét kérdéseit vizsgálta. Legismertebb alkotása a Krudi Gyula írásainak világát megidéző Szinbád, Latinovit Zoltán és Dajka Margit főszereplésével, míg a másik jelentős nagyjáték filmjével, a Csontvárival, a halhatatlan festőzsenének, Csontvári Kosztka Tivatarnak állított emléket. A napon halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester, meghalt 72 éves korában Robbie Coltrane, skót színész, és ő egyébként a Harry Potter filmekben Hagridot alakította, ezzel nagyon-nagyon népszerűvé vált, és akkor ennyit a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül, de van még egyébként említésre méltó, vagy méltó dolog, igen, erről majd egy kicsit később szólunk, most folytatjuk tovább némi zenével, 7:20 a pontos idő, 7:30-kor jövünk a friss információkkal.

0: Cipővásár Rábapatyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rábapatty. További információ drlupo.hu.
1: Egy éves a Tornistjei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes árulábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornistje, Preseren utca 4.
2: Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézis című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen 1 órával az előadás előtt.

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és ha tehetik, maradjanak a folytatásban is, már is mondjuk a friss időjárási helyzetképet. Változóan felhős az ég az ország felett, itt vidékünkön vannak egyébként a felhősebb tájak, a tenger mellék felé haladva egyre derültebb az ég, vélhetően, illetve remélhetően talán nálunk is majd egy kicsit felszakadozik a felhőzet, addig viszont marad velünk a borongóság. 7 fokot mutatnak a hőmérők odakint, 6 fok van Muraszombatban, 8 fok Mariborban, 7 fok a fővárosban, Koper környékén 9 fok a hőmérséklet, a Kredaricáról 4 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. És hogy mire számíthatunk napközben, változóan, illetve időnként erősen felhős időre, helyenként még némi csapadék is előfordulhat a megnövekvő felhőzetből, és azt írják, hogy napközben nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, 17 és 21 fok közötti maximumokra készülhetünk ma délután. Aztán éjszaka nagyrészt derült idő várható, de egyes alacsonyabban fekvő területeken kötképződhet majd. Holnap változóan felhős időre készülhetünk, dél körül, illetve délután éjszak felől megnövekszik a felhőzet. Reggel 4-8 fok lesz, délután 16-20 fokot mérhetünk. Nyugodt őszi idő várható a mai napon Magyarországon is, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, erősen felhős borongós tájak is előfordulhatnak. Kisebb eső lehet, de jelentős csapadék nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. Legutóbb 4 fokot mértek Lentiben és Zalaegerszegen, Nagykanizsa 3 fokos, Szentgotthárdon 6 fok van, Szombathelyen 7 fok, Budapestről 5 fokot jelentenek, délután 17-22 fok várható. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de északkeleten időnként kisebb eső vagy gyenge futózápor igen. Helyenként megélénkül a szél, -1, +9 fokkal indul a holnapi nap, és 14-20 fokot mérhetünk majd délután. Nagyjából így alakul a következő napok időjárása is. Felhős időre és napsütésre is számíthatunk. Pénteken például sok lesz a napsütés, és szombaton is mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, azzal együtt, hogy időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ma a magasban enyhébb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák fordulhatnak elő. A szelesebb tájakon élők körében nyugtalanság, ingerlékenység is előfordulhat, illetve fokozódhatnak a fejfájásos tünetek. Előfordulhat még fáradékonyság, dekoncentráltság. A felhős időben egyesek kedvtelenebbek lehetnek, úgyhogy bízunk benne, hogy némileg majd elvékonyodik a felhőzet, akár még a nap is kisüthet. Ennyit akkor, hűvös van odakint, úgyhogy reggel és főleg este kell a réteges öltözet.
1: Közlekedési hírek.
0: Elszórtan pára és kötfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat az országban, ennek tudatában vezessenek. Nagyrészt száraz utakon folyik a forgalom egyébként, de nem zöggenőmentesen. A Vipavai gyorsforgalmi úton a Bárnica alagútban Vörtojba irányába egy lerobbant autóbusz akadályozza a forgalmat. Aztán baleset történt a tengermelléki autópályán Vörtnika és Dragomer között Ljubljana irányába, a leállósávon történt baleset akadályozza a forgalmat. A reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett a gépjárművek száma a városközpontokba vezető utakon és a városi elkerülő utakon, valamint azokban a térségekben, ahol útépítési munkálatok zajlanak. Torlódások és dugók vannak a főváros felé gyakorlatilag minden irányból. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarra pedig Gornyaradgona környékén számíthatunk. 4 perc elmúlt el fél nyolc, ezek voltak a friss információk, a próza után Mári zenével folytatjuk, aztán még ebben az órában egy picit visszapillantunk a kalendáriumba.

Ez volt a Semmi Blues Band felvétel. Említettem, hogy még egy picit visszapillantunk a kalendáriumba. Két dolgot említünk még belőle, és ez az egyik, ami most következik. Ma van a szabványosítási világnap. A Londonban 1946-ban 25 ország részvételével megtartott konferencia elhatározta a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet megalakítását. Ez az ISO, hogyha szokták látni ezt a rövidülést. Célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése, a közös szabványok elkészítése és azok minél szélesebb körű alkalmazása. Az ISO-ban 160 országot a nemzeti szabványosítással megbízott intézménye képviselei, így például Magyarországot a Magyar Szabványügyi Testület. A szabvány, bár a modern kor termékének tűnik, eredete sokkal régebbi. Építészeti és tárgyi emlékek bizonyítják, hogy már az ókorban több helyütt előírások rögzítették, például az utak szélességét, a téglák méretét, és például a harci szekerek is szabvány előírások alapján készültek. A szabványok azért hasznosak, és azért olyan kiterjedt az alkalmazási körük, mert a mindennapi élet tapasztalataira támaszkodnak, a különböző helyeken és területeken működő emberek igényei alapján készülnek. Szabványosítás nélkül nincs műszaki kultúra, műszaki haladás. A nemzetközi szabványok kulcs szerepe abban rejlik, hogy összehangolják a műszaki együttműködést és fejlesztést és alkalmazást. E napon minden esztendőben szerte a világon felhívják a figyelmet a minőség vizsgáló rendszer korszerűsítését, az egységes műszaki követelmények érvényesülését szolgáló szabványosítási munka jelentőségére. A szabványosítás a technika és a piaci igény fejlődésével összhangban folyamatosan módosul természetesen. 1946 óta tehát a mai nap a szabványosítási világnap.

Geszti Péter és Váci Eszter felvétele szólt, és akkor még egy dolog a kalendáriumból, ma van a Steve Jobs emléknap, amely 2011-ben egy közösségi szerveződés eredménye lett, és a mai napon tartják. Steve Jobs 1955. február 24-én született a kaliforniai Cupertino-ban, az Apple leendő fellegvárában. Már gyerekkorában nagyon érdekelte az elektronika, 10 éves korában felhívta Willem Hewlett-et, a Hewlett Packard elnökét, hogy számítógép alkatrészeket kérjen tőle egy iskolai program számára, sikerrel járt. Jobs lemorzsolódott a főiskoláról, majd buddhistává vált, amikor az Atari videójáték fejlesztői állását elhagyva, nem ritkán bódítószereknek hódolva bejárta Indiát. Szabálytalan életútja a szokványostól eltérő gondolkodásmódban mutatkozott meg. Jobs a HP-nál találkozott és barátkozott össze Steve Wozniackkal, akivel előbb a kompjúterkedvelő klubjába járt, majd még két emberrel kibővítve a kört, megalapították az Apple kompjútert. Jobs 2001-ben mutatta be az iPod zenelejátszót, amivel kezdetét vette a cég szédítő felemelkedése. Először 2004-ben jelentette be betegségét alkalmazottainak, és elmondta, hogy annak tudata, hogy meg fogsz halni, az általam ismert egyik legjobb módja annak, hogy kikerüljünk azt a csapdát, hogy azt gondoljuk, van vesztenivalónk. Nincsen vesztenivalónk, az a fontos, hogy a szívedet kövesd, mondta Steve Jobs. A rajongók alig néhány órával halála után kezdték el szervezni a Facebookon, és az esemény köré hirtelen összerakott weboldalon a Steve Jobs emléknapot. A több ezer fősre nőtt csoport tagjai október 14-én profilképüket Steve Jobs portréra cserélik, illetve híres öltözékének viselésével emlékeznek az Apple vezérre. Jobs rendszeresen fehér teniszcipőben, kopott kék farmerben és fekete garbóban jelent meg nyilvános fellépésein. Utóbbi fort össze vele elválaszthatatlanul, nagyjából úgy, ahogy John Lennonnal a híres kereklencsés szemüveg. És tényleg 1998-tól gyakorlatilag 2010-ig mindig hasonló vagy ugyanolyan öltözetben láthattuk őt. Halála után tehát rögtön jött ez a közösségi szerveződés, hogy a mai nap október 14-e legyen, tehát a Steve Jobs emléknap. Ennyit még a mai kalendáriumból. Még akkor zenék a folytatásban, 10 perc múlva lesz 8 óra, akkor jönnek majd az újabb friss hírek, aztán a következő órában zenékkel megyünk tovább, de lesz majd útravaló is, hallgassák meg.

0: reklám.
1: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament külpolitikai bizottsága ismét megvitatja a kormány Izrael politikáját. A mára összehívott ülést Franz Breznik bizottsági elnök és az ellenzék egy része is követelte. Az ülés oka Jennei Vrtovec kormányfőhelyettesnek a ciszjordániai zsidó települések feletti izraeli szuverenitástól tett kijelentései voltak, amelyeket Vrtovec szeptemberben tett a szamáriai regionális tanács elnökével Yossi Dagannal folytatott találkozóján. A Gibanye Svoboda és a Levica az izraeli médiában megjelent hírekre is hivatkoznak, miszerint a szlovén kormány több tagja is találkozott Dagannal, szlovéniai látogatása során az izrael nagykövetség ljubljanai megnyitóján. Állítólag köztük van Valentin Hajdinyák védelmi miniszter és Janez Ziegler Kralj mezőgazdasági miniszter is, akik szintén az NSZI tagjai, és állítólag hasonló kijelentéseket tettek Cisjordániával kapcsolatban, mint Vrtovec. A mezőgazdasági termés aszály okozta kárainak felmérése még folyamatban van, magyarázta a mezőgazdasági minisztérium. Amint a kormány megerősíti a kárfelmérést, a tárca megkezdheti a károsultak támogatásának jogi alapjának előkészítését, emlékeztettek. Ahogy az illetékes minisztérium az SZTA-nak elmondta, a kárfelmérés a Védelmi és Mentési Igazgatóság tájékoztatása szerint jelenleg még ellenőrzés alatt áll. Hangsúlyozták azt is, hogy a minisztérium már egy sor intézkedést hajt végre az idei aszály következményeinek enyhítésére. Mint emlékeztettek, az aszály okozta, Wiesmayer okozta. Károkat nem szükséges bizonyítani. A rendkívüli esemény fennállását a hivatalos adatok és a Környezetvédelmi Ügynökség nyilvántartásai alapján állapítják meg. Mivel az aszály miatt komoly problémát jelent a takarmány hiánya, a minisztérium tevékenysége ennek pótlására vagy enyhítésére szolgáló célzott pénzügyi támogatás nyújtására is irányul. Még januárban jelentette be a MOL, hogy megvásárolná a Gazprom Neft-től a Naftna Industria Serbia 56%-os többségi tulajdonjogát. Most azonban úgy tűnik, hogy amerikai befektetők tulajdonába is kerülhet a vállalat. A tulajdonos váltásra azért van szükség, mert a Gazprom többségi részesedése miatt a szerb olajvállalatot érintik egyes orosz cégekre kivetett nemzetközi szankciók. Az OFAC október 30-áig ismét meghosszabbította a Nisszel szembeni türelmi időt, közölte a MOL csoport. A döntés egyrészt lehetővé teszi, hogy Szerbia egyetlen nagy olajfinomítója a hónap végéig biztosan működhessen, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Gazpromnak összesen 3 hete van arra, hogy egyezségre jusson a szerbiai érdekeltség eladása kapcsán. Alekszandar Vučić elnök szerint az sem kizárható, hogy az orosz cég végül amerikai befektetőknek adja el a részesedését. A Gazprom valójában nem kíván megválni a NISZ többségi tulajdonjogától, és a tárgyalások elhúzásával az oroszok valójában csak időt próbálnak nyerni, írták. Sport. A férfi kézilabda bajnokok ligájában szerepel ma a Celje Pivovarnáláskon. 18 óra 45 perctől hazai pályán a francia Paris Saint-Germain lesz a Steyr Elakulat ellenfele a C csoport negyedik fordulójában. Úgy szintén a C csoportban rendezik ma a dán Alborg és a horvát Zagreb összecsapását is. A grossist Szlován az Európa Ligában játszik, ahol tegnap a dán Mors együttesét verte 36-30-ra.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten enyhe esőzéssel, napközben nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a tenger melléki sztráda Studenec pihenőhelye a főváros irányában. Gyászjelentés. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Szcsáncsár Marjéta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Szcsáncsár Marjéta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

Fél kilenc, mindjárt a pontos idő, a hatodik érzékről szólunk egy kicsit a mai útra valóban. Felmerül a kérdés, valóban létezik-e az ember különleges megérzése. Az emberi érzékelésről általában öt alapvető érzékszerv kapcsán beszélünk. Látásról, hallásról, szagrásról, ízlelésről és tapintásról. A történelem során azonban sok kultúra beszélt egy további, különleges érzékről is, amelyet gyakran hatodik érzéknek neveznek. Ez a fogalom általában a megérzést, az intuíciót vagy egyfajta belső tudást jelenti, amely nem a hagyományos érzékszerveken keresztül működik. A hatodik érzék gondolata az emberi kultúra egyik legérdekesebb kérdése. Egyesek szerint ez csupán az agy gyors következtetéseinek eredménye. Mások viszont úgy vélik, hogy az ember képes érzékelni olyan finom jeleket is, amelyek a tudatos gondolkodás számára rejtve maradnak. A hatodik érzék kifejezés általában olyan megérzést jelent, amikor valaki, idézőjelben, tud valamit, anélkül, hogy pontosan meg tudná mondani, honnan származik ez az információ. Sokan tapasztalták már azt az érzést, amikor hirtelen rossz előérzetük támad egy helyzettel kapcsolatban, vagy amikor pontosan érezték, hogy valami jó dolog fog történni. Az intuíció gyakran gyors és azonnali, nem igényel hosszú gondolkodást vagy elemzést. Az ember egyszerűen érzi, hogy egy döntés helyes vagy helytelen. Ez a jelenség sokszor a mindennapi életben is megjelenik. A pszichológia szerint az intuíció gyakran a tapasztalatokból fakad. Az emberi agy hatalmas mennyiségű információt dolgoz fel a háttérben. Ezek közül sok olyan apró jel, amelyet tudatosan nem is veszünk észre. Az agy azonban felismerheti az összefüggéseket, és egyfajta gyors következtetés formájában jelenítheti meg az intuíciót. Ezért fordulhat elő, hogy egy ember hirtelen megérzi egy helyzet kimenetelét. A régi kultúrák gyakran spirituális értelemben beszéltek a hatodik érzékről. Úgy tartották, hogy az ember rendelkezik egy belső érzékeléssel, amely kapcsolatban áll a természettel és a világgal. Sok ősi tanítás szerint az intuíció akkor erősödik meg, amikor az ember nyugodt és figyelmes állapotban van. A túlzott zaj, a stressz és a rohanó életmód viszont elnyomhatja ezt a belső érzékelést. A természetben töltött idő, a csend és az elmélyülés segíthet újra kapcsolatba kerülni ezzel a belső figyelemmel. A hatodik érzék gyakran a test apró jelzéseiben is megmutatkozik. Például sok ember tapasztalja, hogy bizonyos helyzetekben feszültséget érez a gyomrában vagy a mellkasában. Máskor viszont megmagyarázhatatlan nyugalom vagy biztonságérzet jelenik meg. Ezek a testi reakciók gyakran olyan információkat tükröznek, amelyeket a tudatos elme még nem dolgozott fel. Sok ember számára az intuíció fontos szerepet játszik a döntésekben. Vannak helyzetek, amikor a logikus elemzés nem ad egyértelmű választ. Ilyenkor az emberek gyakran hallgatnak a belső megérzésükre. Az intuíció különösen akkor lehet hasznos, amikor gyors döntéseket kell hozni, vagy amikor a helyzet túl összetett ahhoz, hogy minden részletét tudatosan elemezzük. A modern élet tele van zajjal és információval. A folyamatos inger áradat gyakran elnyomja a belső figyelmet. A régi hagyományok szerint a csend és az elmélyülés segíthet újra meghallani a belső hangot. Sokan tapasztalják, hogy a természetben tett séta, a meditáció vagy az elcsendesedés segít tisztábban érzékelni a belső megérzéseket. Vajon létezik a hatodik érzék? A tudomány és a spirituális hagyományok különböző módon közelítik meg ezt a kérdést. A tudomány inkább az intuíció pszichológiai magyarázatát hangsúlyozza, míg a spirituális irányzatok gyakran egy mélyebb érzékelési képességről beszélnek. Bár a pontos válasz talán még nem ismert, az biztos, hogy az emberi érzékelés sokkal összetettebb, mint azt korábban gondolták. Az intuíció és a megérzések sok ember életében fontos szerepet játszanak. Összegzésként tehát a hatodik érzék fogalma az intuíció és a belső megérzések világát jelenti. Ez a különleges érzékelés gyakran gyors döntések, tapasztalatok és finom testi jelzések formájában jelenik meg. A régi kultúrák szerint a belső figyelem, a nyugalom és a természet közelsége segíthet erősíteni ezt a képességet. Akár tudományos, akár spirituális szemszögből közelítjük meg, a hatodik érzék arra emlékeztet bennünket, hogy az emberi tudat
tudat és érzékelés sokkal mélyebb és összetettebb, mint amit a hétköznapi gondolkodás elsőre mutat. Ez tehát a mai útravaló. Vigyék szeretettel!

Anita énekelt az imént, 2:43 lesz, még egy könyvajánló következzék, Szabó Judit kötete, Spirituális mesék címmel. A könyv első része a gyógyító mesék birodalmába viszi el az olvasót, abba a világba, amelyet korunk embere szinte teljesen elfelejtett, de ami nélkül mégsem lehet teljes az élete. Ezek a gyógyító mesék lelkünk egy-egy fájdalmára, sérülésére vagy veszteségére nyújtanak megoldási kulcsot úgy, hogy szinte észrevétlenül indítják be a belső gyógyulási folyamatot. Ez tehát a könyv első része. Aztán a kötet második része válogatást ad a spirituális és misztikus irodalom gyöngy szemeiből, egyszerre szólítva meg bennünk a szépséget és a tudást. A könyv célja, hogy megérintse és életre keltse lényünk egy feledésbe merült részét, amely kiapadhatatlan forrásként táplálja lelkünk édenkertjét. Ha gondolják, akkor keressék meg Szabó Judit, Spirituális mesék című könyvét, szerintem nem fognak benne csalódni. Jó olvasást!

0: 5 perccel múlt 3:49 értesítés. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy az idei helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én, tehát holnap 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén érhetők el, Lendván a Malom utca 6 per A szám alatt.
1: Reklám. Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézis című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen egy órával az előadás előtt.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Október a tűzvédelem hónapja, de vajon mennyire vagyunk biztonságban otthonainkban a fűtési szezon kezdetén, és hogyan vizsgáztak a muravidéki tűzoltók az idei év kihívásaival szemben? Az aktuális

0: A térség tűzvédelmi helyzetét járjuk körül. Megszólaltatjuk a nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit, valamint a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnokát. Tartsanak velünk, tegyünk együtt a biztonságért. Aktuális szerdán 11 órától. Ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma hirdetik ki a Zeus és Puch díjakat, a Zeus és Puch elismeréseket, valamint a Tudomány Nagykövete díj nyerteseit. Ezek Szlovénia legmagasabb és legrangosabb díjai, amelyeket a tudományos kutatás és fejlesztés terén elért kivételes eredményekért ítélnek oda. Átadásukra november 8-án a Cánkár otthonban kerül sor. A bizottság minden évben maximum 15 díjat és elismerést ítél oda, amelyek közül maximum 2 Zeus életműdíjat, 4 Zeus díjat kiemelkedő teljesítményekért, 6 Zeus díjat és Szlovén Köztársaság Tudományának Nagykövete díjat oszt ki. Szlovénia 1998 óta jutalmazza a tudományos kutatás és a fejlesztés területén elért kivételes eredményeket. A díjakról és elismerésekről a kormány által kinevezett, a tudományos kutatás és fejlesztés terén elért kivételes eredményekért odaítélő díjak és elismerések odaítélésére létrehozott bizottság dönt. Szuzana Lepsimenko, a külföldön élő szlovénekért felelős miniszter tegnap Bécsben Krisztof Wiedeker, osztrák oktatási miniszterrel folytatott megbeszélésében hangsúlyozta az ausztriai szlovén és a kétnyelvű oktatás megőrzésének és fejlesztésének fontosságát. Részt vett az Osztrák Nemzeti Közösségek Központjának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen is. A két miniszter az osztrák államszerződés 7. cikkének végrehajtásáról beszélt, amely kulcsfontosságú a szlovén nemzeti közösség jogainak védelme szempontjából Karintia és Stájerország osztrák régióiban. A miniszter kiemelte a kisebbségi jogok biztonságának fontosságát, különösen az oktatás és a szlovén nyelv használata területén, valamint a két ország közötti további párbeszédet és együttműködést. A miniszter hangsúlyozta, hogy Szlovénia és Ausztria közötti nyílt párbeszéd és szoros együttműködés kulcsfontosságú a szlovén nemzeti közösség jogainak gyakorlása szempontjából. Emmanuel Macron, francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter magyar miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben pedig díszülést tartanak. Hozzátette, az ünnepség keretében a Szép Művészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Itt lesz Emmanuel Macron, francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői, nyilatkozta Magyar Péter. A beszélgetés során szóba került, hogy a Tisza támogatja-e Baka András köztársasági elnök új jelöltjét, Fejes Pétert a legfőbb ügyészi posztra. Magyar Péter azt mondta, a kérdést még nem tárgyalta a Tisza frakció. Sport. A férfi kosárlabda Európa Kupa harmadik fordulójában lép ma parketre a Cede Vita Olimpia. A Riga elleni mérkőzés 18 órakor kezdődik Lettországban. Az ABA Liga 2 első fordulójában pedig a Sencsur lép ma pályára, a Vojvodina otthonában 20 órakor veszi kezdetét az összecsapás.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten enyhe esőzéssel. Napközben nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Kornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Maribor Center és Rogoza között a főváros irányában, a tengermelléki strádán pedig a Dekáni alagútban Koper felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Kálmán Tamás legújabb kislemezét. Ő KT néven került be a zenei körforgásba, és a Minden rendben című dala szeptember végén látott napvilágot. Egyébként ez a szerzemény az énekes novemberben érkező Időutazó című debütáló nagylemezének az egyik előfutára. A dal egy mélyen intim, érzelmes sláger, amelynek központi üzenete a belső megnyugvás, az elengedés és a feltétel nélküli bizalom. A dalszöveg egy olyan mentális vagy érzelmi állapotot ír le, amikor egy szeretett személy, egy emlék vagy egy rágódás teljesen átveszi az irányítást a gondolataink felett. Összességében KT legújabb dala egyfajta modern zenei mantra, amely arra emlékeztet, hogy még ha fejünkben zűrzavar is uralkodik, a hit és a megnyugvás képessége saját magunkban gyökerezik. Úgyhogy érkezzen most Kálmán Tamás, azaz KT, és az újdonság, a dal címe Minden rendben.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

0: 3 perccel múlt el 9:30 ezen a szerda délelőttön, ami a további tartalmat illeti 10 órakor híreket mondunk, 10:45 után pedig a nyelvművelő összeállítás következik. Lesznek majd gyerekgondolatok is még abban az órában, aztán 11 órakor jönnek a hírek, rögtön utána pedig az aktuális című összeállítás, mindezt kínáljuk önöknek még a délelőtti órákra. Ami pedig már a délutánt illeti, a szerda délutáni összeállítások jelentkezni fognak, ezekbe tartozik természetesen 3 órától a terepjáró. A mai helyi vonatkozású hírekben 3 összeállítást hallgathatnak meg a következő témákban. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moravszke-Toplice község tanácsa. Alois Glavács polgármester megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 évben végzett munkáját. A 28. rendes ülésen a testület többek között elfogadta a költségvetés módosítását. Az ülés részleteit Fticsarinesz foglalja össze. Aztán a Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében tegnap délután ünnepélyes keretek között nyitották meg a Dobronoki Györgyház megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított állandó kiállítását. Fehér Ilona számol majd be az eseményről. És még egy téma. 10. alkalommal választották ki a Muravidék legjobb vállalkozásait a Vesznik heti lap és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös kezdeményezésében. A 2025-ös év legkiemelkedőbb vállalkozásait több kategóriában díjazták, a legjobb muravidéki cégről pedig az olvasók szavazatai döntöttek. Az ünnepélyes díjátadón a régió gazdasági fejlődéséről és jövőbeli lehetőségeiről is szó esett. A Muraszombatban zajló rendezvényről Horváth Dávid szól majd bővebben. Mindezek tehát délután 3 órától a terepjáróban.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Dánielfi felvétele után egy pályázati felhívás. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete meghirdette a Magyarul a Muravidéken program ösztöndíj pályázatát, amelynek célja a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásának ösztönzése. Az egyszeri, vissza nem térítendő ösztöndíjra az általános iskolák első és negyedik osztályos tanulói, a lendvai kétnyelvű középiskola első évfolyamos diákjai, meghatározott feltételek nyelvű középiskola első évfolyamos diákjai meghatározott feltételekkel más középiskolák első éves

0: Cipővásárrába patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
1: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.
2: Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Szlovén és magyar miniszteri látogatás a Muravidéken. Fehér Jani emléknap Hosszúfaluban. Határtalan vásár a Heti és Barátság Parkban. A Kelement Quartet koncertje a Lendvai Zsinagógában. A mezőgazdasági rovatban az aszály okozta károk. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta meg tegnap Moravszky-Toplice község tanácsa. A testület elfogadta az idei költségvetés második olvasatát, amely mintegy 19 millió eurós bevétellel és 20 millió 900 ezer eurós kiadással számol. Egyes nagyobb beruházások megvalósítását részben 2027-re halasztották. Többletforrást biztosítottak ugyanakkor az óvodák számára, a helyi utak karbantartására, a magyar nemzetiségi önkormányzat működésére és földterületek vásárlására. A tanács támogatta a Ribnica községgel való együttműködést, valamint módosította az ösztöndíjazási szabályzatot. Ennek értelmében az állami ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók is pályázhatnak községi ösztöndíjra, ha megfelelnek a további feltételeknek. A mandátum záró ülésen Alois Glavacz polgármester megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 éves munkáját. Glavacz nem indul újra a polgármesteri tisztségért. A parlament pénteken rendkívüli ülésen tárgyalja a Szlovénia fejlődését szolgáló sürgősségi törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás iránti kérelmet, döntött a parlamenti elnök testülete. A tanács ülésén folytatott megbeszélésen Borut Szájovic, a Svoboda parlamenti csoportjának vezetője, jó néhány időbeli kihívásra mutatott rá a népszavazás időpontjával kapcsolatban, mivel a helyhatósági választásokat november 15-én tartják. A Gibanye Svoboda számára az optimális időpont november 22-e, illetve december 6-a, mondta. A népszavazás kiírásának napjától a szavazás napjáig legalább 30 nap, de legfeljebb 1 év telhet el. A rendkívüli ülésen Mijics lemondásáról is tárgyalnak. A Resznica párt végrehajtó bizottsága múlt hétvégi ülésén határozatot fogadott el, amelyben felszólítja Mijicset a lemondásra, kizárja a pártból és megakadályozza kinevezését az Európa Tanácsba delegált küldöttségbe. Boris Mijics ezt követően benyújtotta lemondó nyilatkozatát. A magyar kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alacsony összegű nyugellátások emelésével kapcsolatos jogszabálymódosítások tervezetét. Az észrevételeket október 16-áig várják. A nyugdíjas parlament üdvözli, hogy a kormány szakít a korábbi gyakorlattal és meri alkalmazni a differenciált nyugemelést. Azzal is egyetértenek, hogy elsőként az alacsony összegű nyugellátásban részesülő idősek helyzetén javítanának, ami egyben fontos lépés a nyugdíjreform felé. Ugyanakkor van egy fontos részlet, amivel a kormány nem számolt. A nyugdíjas parlament szerint igazságosabb lenne a rendszer, ha nem csak az államtól kapott nyugdíjat és egyéb ellátásokat vennének figyelembe, hanem az érintettek más rendszeres jövedelmeit is. Ilyen lehet például a külföldről kapott nyugdíj, a szerzői jogdíj, a befektetésekből származó bevétel, vagy a munkával megkeresett pénz, tették hozzá. Sport. A szlovén női foci válogatott bejutott a 2027-es világbajnokságra szóló pótselejtező második fordulójába, azt követően, hogy tegnap Domžaleban bizonyult jobbnak a török csapattól. Törökországban 3-3 lett az első meccs eredménye, tegnap azonban 2-0-ra nyertek Sasa Kolman védencei.
1: Időjárás.
2: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten enyhe esőzéssel. Napközben nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a tengermelléki sztráda Studenec pihenőhelye a főváros irányában.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Október a tűzvédelem hónapja. De vajon mennyire vagyunk biztonságban otthonainkban a fűtési szezon kezdetén, és hogyan vizsgáztak a muravidéki tűzoltók az idei év kihívásaival szemben? Az aktuálisban a térség tűzvédelmi helyzetét járjuk körül. Megszólaltatjuk a nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit, valamint a muravidéki tűzoltó régió parancsnokát. Tartsanak velünk, tegyünk együtt a biztonságért. Aktuális szerdán 11 órától. Ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
0: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit, amelyben dr. Gál Péter, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar lektora, dr. Vörös Ferenc nyelvésszel, az ELTE Szavária Egyetemi Központ nyelvészeti tanszékének nyugalmazott tanszékvezetőjével beszélget a névtanról a nyelvészetben. Mai műsorunkban névlélektanról hallhatnak, valamint a határon túli magyarság körében mutatkozó állami befolyásról a névválasztást illetően.
1: Visszatérve egy kicsit a kereszténység tematikájára, a különböző felekezetek között megfigyelhetünk-e valami eltérést a névadásban?
2: Amikor a felekezeti szakadás bekövetkezik, egy ideig semmiféle különbséget nem tapasztalunk, noha egyértelmű, hogy a szenteknek a kultuszát a protestantizmus nem preferálta, de ennek ellenére természetesen ez egy olyasfajta tehetetlenségi nyomatékkal függhet össze, ami csak hosszabb idő után tette lehetővé, hogy szétváljanak a nevek. A protestánsok például egy idő után előszeretettel adtak úgynevezett bibliai és ótestamentumi neveket, a katolikus egyház pedig hát tulajdonképpen továbbra is az úgynevezett martyrológium románum által nyilvántartott neveket használ. Egyébként megjegyzem ezzel kapcsolatban, nagyon érdekes dolog, a saját kutatásom során is találkoztam ezzel nagy szétényben, hogy máig él az a hagyomány, hogyha a katolikusok körében, főleg kisebb településeken, hogyha a szülők olyan keresztnevet adnak a gyermeknek, amely nincs benne a martyrológium románumban, akkor a szülők által preferált névhez a pap még hozzáillesztett egy olyan nevet, amely példának okáért a születés vagy a keresztelés időpontjában volt megtalálható a martyrológium románumban. Ez egyébként a katolikusoknál nagyon-nagyon jellemző volt a régiségben, hogy a születés napján ünnepelt szentnek a nevét adták az illetőnek, és ennek nyilván névlélektani oka is lehetett, hiszen a név tulajdonképpen a keresztnév eredendően a szentek oltalmába való helyezést is jelentette.
1: Ugorjunk egy kicsit előre az időben, és beszéljünk arról, hogy mi történt Trianon után a Magyarországtól elcsatolt területeken a család, illetve a keresztnevek vonatkozásában megfigyelhetünk-e valamilyen változásokat?
2: Igen, az utódállamok mindegyikében bekövetkezett az, hogy úgynevezett államnyelvisítés segítségével próbálták meg a magyaros jellegét eltüntetni a neveknek. Ez alapvetően természetesen azt is jelentette, hogy az írásrendszer tekintetében a szláv mellékjelezéssel próbálták meg bejegyezni az anyakönyvbe a neveket, illetőleg, hogyha lehetséges volt, akkor a magyarként bemondott nevet a szláv megfelelőjével rögzítették az anyakönyvben. Ez természetesen sérelmes volt a magyar népesség számára, hiszen gondoljunk csak arra a nagyon egyszerű esetre, hogyha mondjuk valakinek a nevét elírják. Például rövidó helyett hosszú ót írnak, vagy fordítottan hosszú helyett rövid ót írna, akkor pillanatokon belül tiltakozik, hogy nincs ez rendjén, hiszen ő nem úgy használja a nevét. A név természetes módon az identitásunknak a kifejezése is, a névkincs az tulajdonképpen a közösségre jellemző adott helyzetben, és természetes módon jelzi azt, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a beszélő közösség.
1: És napjainkban mi jellemzi a határon túli magyarok személynév használatát? Eltér-e a magyarországitól, tudunk erről valamit?
2: Igen, a rendszerváltozás után, tehát az 1990-es rendszerváltozás után nagyon sok régióban, úgynevezett külső régióban elindult egy olyan folyamat, amelynek során helyre lehetett állítani a törvényes úton is az eredeti neveket, illetőleg tulajdonképpen oly módon lehetett bejegyezni a neveket, ahogy azt a szülők kérték. Arról tudunk persze, hogy nagyon sok minden múlott helyben az anyakönyvvezetőkön, hiszen például Szlovéniában is, ahol talán a legparadicsomibbnak nevezett állapotokról szólhatunk. Varga József kutatása alapján tudjuk, hogy vagy azért, mert a szülők kevésbé preferálták, szorgalmazták, vagy azért, mert egyszerűen anyakönyvvezetői önkény volt mögötte, de tulajdonképpen a neveknek egy nagyon jelentős hányadát szlovénos alakban jegyezték, a családneveket is, és a keresztneveket is.
0: A mai adásban dr. Gál Péter lektor, dr. Vörös Ferenc nyugalmazott egyetemi tanszékvezetővel beszélgetett. A témát egy hét múlva folytatjuk.

Egy perc elmúlt el 10:30. Gyönyörű színek indították az ősz eddigi leghidegebb reggelét, írja az Időkép. Már tegnap is többfelé előfordultak fagypont alatti minimumok, ma azonban az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk, ugyanis az ország számos pontján fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A talajmenti fagyok mellett többfelé mértek negatív értékeket 2 méteres magasságban is. Tegnap Bakony Bélen, ma hajnalban Zabaron mérték a leghidegebbet. A hivatalos mérések szerint ott -4,3 fokig hűlt le a levegő, az Időkép automatája pedig ennél 1 tizeddel mért többet. A csípős hideg azonban egy lenyűgöző égi jelenséggel párosult. Nyugat felől ugyanis egy lassan mozgó front szakadozott felhőzete érte el a térséget, amely a felkelő nap sugaraival találkozva egészen különleges fényviszonyokat teremtett. A hajnali égbolt a narancs, a rózsaszín és a mélyvörös árnyalataiban pompázott, látványos kontrasztot alkotva a már deresedő tájjal. A természet összjátéka sokakat kicsalogatott a szabadba, és megörökítették a gyönyörű pillanatokat. Egyes helyeken, jellemzően vízpartok közelében még köd is ezt a látványt megfűszerezte egy gyönyörű hangulattal, úgyhogy erre ébredtünk kora reggel. És hogy mi a helyzet most, erre is azért pillancsunk már rá. Szűrt napsütésben van itt részünk, Lendva környékén, de egész jól szakadozik a felhőzet, talán még kisüt a nap is, ha előbb le nem megy. 10 fokot mutatnak a hőmérők nagyjából most odakint, és hát éppen itt van egyébként több felhő az égen, ha az országot nézzük, a tenger melléken derült az ég, és szépen süt a nap, 17 fokot jelentenek Koperből. Itt nálunk annyi nem lesz, 14-15 fokot mutat előre a helyzetkép, illetve az időkép, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. Délutára felszakadozik a felhőzet, ahogy mondtam, aztán pedig változóan felhős lesz az ég, éjszaka is párás, ködös reggelre készülhetünk majd holnap is, de maradjunk a mai napnál, egyelőre még a délelőttben járunk, úgyhogy mindenkinek jó munkát, ha azzal telik a következő néhány óra még, amennyiben pihennek, akkor pihenjenek minél többet, érdemes a szabadban időt tölteni, mert kellemes még ez az október közepi időjárás így. Aztán a folytatásban a következő órában majd az aktuális fog jelentkezni a tűzvédelmi hónap kapcsán, Szabó Márka házigazda ezúttal, úgyhogy a 11 órai hírek után ezzel várjuk Önöket, de még ebben az órában lesz némi zene, sőt lesznek gyerekgondolatok is.

0: Ha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
1: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
1: A kezünkben.
0: Van, hogy böknek?
1: Vannak.
0: Olyan is van.
1: Akkor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színű?
1: Barna.
0: Mibe szeditek őket?
1: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakoskatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
1: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: El tudjátok összetűzni a gesztenyét?
1: Fogpiszkálóval. Törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal.
1: Igen. Még a kesztyűkfe is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Ha ugye esetleg böknek.
1: Igen.
0: Lányok, hogyha kapnátok egy sütőtököt a kezetekbe, mit formálnátok belőle? Hanna, te mit készítenél?
2: Egy bohócot.
0: Bohócot?
2: Kivágnám így a tököt, ilyen cikcakosra, szemet is vágok neki, és olyan lesz, mint egy igazi tökfej.
0: Kinek adnád oda, Zoé?
2: Anyának, meg apának, meg a kis tesómnak.
0: Szerinted örülnének neki?
2: Nem tudom.
0: Biztos. Szofi, hogyha te kapnál egy tököt, mit készítenél belőle?
3: Csinyának játékokat belőle, cicakat, kutyusokat, szivárványt, esőt valahogy, meg még pulcot, meg valami olyant.
0: Szára?
4: Én csinálna hóembert, meg tökfejet.

éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament külpolitikai bizottsága ismét megvitatja a kormány Izrael politikáját. A mára összehívott ülést Franz Breznik bizottsági elnök és az ellenzék egy része is kérte. Az ülés oka Jernej Vertovec kormányfőhelyettesnek a ciszjordániai zsidó települések feletti izraeli szuverenitásról tett kijelentései voltak, amelyeket Vertovec szeptemberben tett a szamáriai regionális tanács elnökével, Yossi Dagannal folytatott találkozóján. A Gibanye Szoboda és a Levica az izraeli médiában megjelent hírekre is hivatkoznak, miszerint a szlovén kormány több tagja is találkozott Dagannal szlovéniai látogatása során az izraeli nagykövetség ljubljanai megnyitóján. Állítólag köztük van Valentin Hajdinyák védelmi miniszter és Janez Ciglar Kralj mezőgazdasági miniszter is, akik szintén az NSZI tagjai, és állítólag hasonló kijelentéseket tettek Cisjordániával kapcsolatban, mint Vertovec. A mezőgazdasági termés aszály okozta kárainak felmérése még folyamatban van, magyarázta a mezőgazdasági minisztérium. Amint a kormány megerősíti a kárfelmérést, a tárca megkezdheti a károsultak támogatásának jogi alapjának előkészítését, emlékeztettek. Ahogy az illetékes minisztérium az SZTA-nak elmondta, a kárfelmérés a Védelmi és Mentési Igazgatóság tájékoztatása szerint jelenleg még ellenőrzés alatt áll. Hangsúlyozták azt is, hogy a minisztérium már egy sor intézkedést hajt végre az idei aszály következményeinek enyhítésére. Mint emlékeztettek, az aszály okozta Wismajor károkat nem szükséges bizonyítani. A rendkívüli esemény fennállását a hivatalos adatok és a Környezetvédelmi Ügynökség nyilvántartásai alapján állapítják meg. Mivel az aszály miatt komoly problémát jelent a takarmányhiány, a minisztérium tevékenysége ennek pótlására vagy enyhítésére szolgáló célzott pénzügyi támogatás nyújtására is irányul. Még januárban jelentette be a MOL, hogy megvásárolná a Gazprom Neft-től a Naftna Industria Serbia 56%-os többségi tulajdonjogát. Most azonban úgy tűnik, hogy amerikai befektetők tulajdonába is kerülhet a vállalat. A tulajdonos váltásra azért van szükség, mert a Gazprom többségi részesedése miatt a szerb olajvállalatot érintik egyes orosz cégekre kivetett nemzetközi szankciók. Az OFAC október 30-áig ismét meghosszabbította a Nisszel szembeni türelmi időt, közölte a MOL csoport. A döntés egyrészt lehetővé teszi, hogy Szerbia egyetlen nagy olajfinomítója a hónap végéig biztosan működhessen, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Gazpromnak összesen 3 hete van arra, hogy egyezségre jusson a szerbiai érdekeltség eladása kapcsán. Alekszandar Vučić elnök szerint az sem zárható ki, hogy az orosz cég végül amerikai befektetőknek adja el a részesedését. A Gazprom valójában nem kíván megválni a NIS többségi tulajdonjogától, és a tárgyalások elhúzódásával az oroszok valójában csak időt próbálnak nyerni, írják. Sport. A férfi kézilabda bajnokok ligájában szerepel ma a Celje Pivovarna Laško. 18 óra 45 perctől hazai pályán a francia Paris Saint-Germain lesz a Steyr csapat ellenfele a C csoport negyedik fordulójában. Úgy szintén a C csoportban rendezik ma a dán Alborg és a horvát Zagreb összecsapását. A grossist szlován az Európa Ligában szerepelt, ahol tegnap a dán Mors együttesét verte 36-30-ra.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten enyhe esőzéssel. Napközben nyugat irányából fokozatosan tisztul az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyarad-Gona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a tengermelléki stráda Studenec pihenőhelye a főváros irányában.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
4: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
5: Október 1-jével kezdetét vette a hagyományos tűzvédelmi hónap, amely idén is kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására. A Muravidéken a tűzoltóság nem csupán egy szervezet, hanem a közösségi élet és a biztonság tartó oszlopa. Mai műsorunkban beszámolunk ennek a hónapnak legfontosabb preventív tevékenységeiről, a lakosságnak szóló gyakorlati tanácsokról, de mérleget vonunk az idei év eddigi bevetéseiről is. Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, és ez az aktuális. Elsőként Máté Miholiccsal, a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnokával járjuk körül a hónap idei témáját, a régió felkészültségét és elemezzük az idei év legfontosabb tapasztalatait. Majd a kétnyelvű, nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit kérdezzük a felkészültség mértékéről, a helyi akciókról és az eddigi 2026-os tűzoltó évről. Vágjunk is bele, tartsanak velünk! Október tehát hagyományosan a tűzvédelmi hónap. Miholiccs parancsnokot hallják.
6: Главно спричило я да легко препрост инциновно доступен пожарний являнник правочасно позорине настанок пожара.
7: A fő üzenetünk az, hogy egy egyszerű és megfizethető tűzjelző készülék időben figyelmeztethet a tűz keletkezésére, ezáltal lehetővé teszi a biztonságos menekülést, a 112-es segélyhívó értesítését és szükség esetén a tűz kezdeti oltását is. A lakástüzek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, és sajnos halálos áldozatokat is követelnek. Különösen veszélyesek az éjszakai tüzek, hiszen az emberek alvás közben gyakran túl későn veszik észre a füstöt vagy a lángokat. Egy megfelelően elhelyezett tűzjelző ilyen esetekben a meneküléshez elegendő idő és akár egy tragédia között jelentheti a különbséget.
5: Milyen nagyobb helyi vagy regionális gyakorlatokat és eseményeket tervez a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnoksága az elkövetkező hetekben?
7: Egyesületeink nyílt napokat szerveznek, amelyeken bemutatják felszerelésüket és munkájukat. Egyes egyesületek a tagjaik számára saját szinten is gyakorlatokat szerveztek. A tűzoltó szövetségek és az egyes szektorok szintjén elsősorban olyan gyakorlatokat szervezünk, amelyeken a szövetséghez tartozó valamennyi egyesület részt vesz. Emellett óvodákban és általános iskolákban evakuációs gyakorlatokra és bemutatókra is sor kerül. Régiós szinten idén árvízi gyakorlatot szervezünk. Ezt a Lendvai közigazgatási egység területén hajtjuk végre. Emellett a Muraszombati közigazgatási egység tűzoltó egységei számára is szervezünk egy regionális gyakorlatot. Erre november elején kerül sor. Továbbá második regionális gyakorlatot is szervezünk, kifejezetten a női tűzoltók számára.
5: E hónap elsősorban a megelőzésről és a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásról szól.
6: Občane bodo lahko naše delo spoznavali na dnevu odprtih vrat, gasilskih domov, preventivnih predstavitev v šolah in pa v vrtcih.
7: A lakosok a tűzoltó otthonok nyílt napjain, valamint az iskolákban és az óvodákban tartott megelőzési programokon ismerhetik meg munkánkat. Emellett nyilvános felszerelés és beavatkozási bemutatókat, tűzoltási gyakorlatokat és más helyi rendezvényeket is szervezünk. Külön hangsúlyt kapnak a tűzjelzők működésének gyakorlati bemutatói, valamint az alapvető tűzvédelmi teendők ismertetése. A Szlovén Tűzoltó Szövetség idén is arra ösztönzi az egyesületeket, hogy a megelőzéssel kapcsolatos ismereteket minél gyakorlatiasabban és minden korosztály számára érthető módon adják át. A célunk az, hogy megmutassuk az embereknek, a tűzbiztonság nem akkor kezdődik, amikor a tűzoltók elindulnak a beavatkozásra, hanem jóval korábban, otthon, felelős magatartással és megelőző intézkedésekkel. Ha a nagyobb tudatosságnak köszönhetően akár egyetlen tüzet is megelőzünk, vagy időben figyelmeztetünk egyetlen családot a veszélyre, akkor már elértük a tűzvédelmi hónap célját.
5: Ezzel a hónappal egyben a hidegebb időszakba is belépünk, és megkezdődik a fűtési szezon. A tapasztalatok szerint hol keletkezik leggyakrabban tűz a muravidéki háztartásokban?
7: Az idei tűzvédelmi hónap a tűzjelzőknek és a tüzek korai észlelésének szól az otthoni környezetben. A fő üzenet nagyon egyszerű. A tűzjelző nem tudja megakadályozni a tűz keletkezését, de időben figyelmeztethet a veszélyre, és ezzel akár életet is menthet. Éjszaka különösen fontos, amikor az emberek alszanak, és gyakran nem veszik észre időben a tüzet. Ezért elsősorban három dolgot szeretnék a hallgatók figyelmébe ajánlani. Gondoskodjanak a fűtőberendezések biztonságos működéséről, szereljenek fel tűzjelzőt, és beszéljék meg a családdal, hogyan kell eljárni, ha mégis tűz keletkezik. Fontos tudni, hogy néhány percnyi odafigyelés és megelőzés tragédiát előzhet meg, és megvédheti azt, ami számunkra a legfontosabb, szeretteink életét és az otthonunkat.
5: Ha most visszatekintünk az idei tűzoltó évre, hogyan értékelné a Muravidék helyzetét az eddigi beavatkozások szempontjából? Ez a szezon a szárazság jegyében telt.
7: Eddig 1391 beavatkozásunk volt, amelyekben mintegy 8000 tűzoltó vett részt. A legtöbb beavatkozás márciusban történt, ezt június és július követte. A legtöbb eset természeti katasztrófához kapcsolódott. Összesen 552 ilyen beavatkozásunk volt. Ezt követte a műszak és egyéb segítségnyújtás 303 esettel, míg a harmadik helyen a tüzek és a robbanások állnak 284 beavatkozással. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan beavatkozásra van szükség, amely az időjárási szélsőségekkel, az erős széllel, az árvizekkel és a klímaváltozás egyéb következményeivel kapcsolatos. Növekszik a műszaki mentések aránya is, ezért a tűzoltóknak ma már jóval többre kell felkészülniük, mint pusztán a tűzoltásra. A küldetésünk azonban változatlan. Gyorsan, szakszerűen és biztonságosan segíteni az embereknek akkor, amikor a legnagyobb szükségük van ránk.
5: Hogyan értékeli a tűzoltó egyesületeink jelenlegi felkészültségét? Nemrégiben rendezték meg regionális versenyüket is.
7: Úgy értékelem, hogy a muravidéki tűzoltó egyesületek megfelelően felkészültek és felszereltek az előttük álló feladatokra. Az elmúlt években a községek, az egyesületek és az állam is jelentős összeget fordított járművekre, védőfelszerelésekre, kommunikációs eszközekre és a tűzoltók képzésére. A kihívások folyamatosan változnak, hiszen a tűzoltók ma már nem csak tüzekhez, hanem közlekedési balesetekhez, árvizekhez, viharokhoz és más rendkívüli eseményekhez is vonulnak. Ezért a korszerű felszerelés mellett a folyamatos képzés és az együttműködés is nagyon fontos. Az idei év a versenyek szempontjából is aktív volt. A Lipóci regionális tűzoltóverseny ismét megmutatta a muravidéki tűzoltók tudását, fegyelmét és motivációját. Az ilyen versenyek nem csak a megmérettetésről szólnak, hanem fejlesztik a gyakorlati készségeket és erősítik a csapatszellemet is. Örömmel látjuk, hogy a Muravidéken továbbra is erős a versenyhagyomány, miközben nagy figyelmet fordítunk a szakmai fejlődésre, a képzésre, a fiatalok bevonására és az operatív egységek fejlesztésére.
5: Milyen eredményeket értek el régiónkban idén a fiataljaink? Mennyire motiváltak, illetve milyen létszámban vannak jelen a tűzoltók soraiban?
6: A
7: fiatalok a Muravidéki Tűzoltóság egyik legnagyobb erősségét jelentik. Örömmel látjuk, hogy az egyesületekben továbbra is nagy az érdeklődés a gyermekek és a fiatalok részéről. Ez azért is fontos, mert ők jelentik a tűzoltóság jövőjét. Idén a gyermek és ifjúsági csapataink, valamint a gyakornokaink is nagyon jó eredményeket értek el a különböző versenyeken. A helyezéseknél azonban fontosabb, hogy a képzések és versenyek során tudást, fegyelmet és felelősségtudatot sajátítanak el, valamint megtapasztalják az önkéntesség értékét. A Muravidéken sok egyesület végez kiváló munkát a fiatalokkal, a mentorok pedig rengeteg időt és energiát fordítanak a képzésükre. A fiatalokat elsősorban az aktív programok, a közösség, a csapatszellem és a gyakorlati ismeretek vonzák. Ha sikerül megőriznünk a fiatalok motivációját és lelkesedését, akkor bizakodva tekinthetünk a Muravidéki Tűzoltóság jövője elé.
5: Matej Miholics régiós parancsnok záró gondolata pedig a következő.
7: Minden beavatkozás egy külön történet, de mindegyiknek ugyanaz a közös nevezője. Az emberek segítése. Ezért a megelőzés és a lakosság tájékoztatása továbbra is a biztonságosabb jövőbe való legfontosabb befektetés.
5: Gáró Meó a Lendvai Tűzoltó Szövetség Lendvakösségi Tűzoltó Parancsnokságának parancsnoka. Először ő is az idei év központi témájáról beszél, lendvai kontextusba ágyazva azt.
4: Ahogyan tudjuk, minden éven az október hónap az a tűzvédelmi hónap, amit a Szlovén Tűzoltó Szövetség ír elő. Az idei jelszóval, tehát a tűzjelzők vagy a többi tűzoltókészülőkek használata a lakosságnál, hogyan tudnánk magunk is segíteni, hogyha valami tűzesetünk van a közelünkbe.
5: A lakástüzek többsége megelőzhető lenne. Mit gondol a lendvai községben élő emberek, mennyire tudatosak ezen a téren, mennyire elterjedt már itt nálunk a füstérzékelők vagy a tűzoltókészülékek használata a háztartásokban is?
4: Igen, a statisztika szerint egyre több a tűz a lakásokban, többnyire a konyhákban, tehát ahol használnak a gáz sparhelteket, vagy fával tüzelnek, most tudjuk, hogy itt van rajtunk már közel a tüzelési szezon, és ahogyan veszük észre, nincs azért annyi használatban a tűzjelzők, mint a tűzoltókészülékek a lakosságnál, de egyre többnek tudunk segíteni a javaslatokkal. Mit jelent, hogyha van egy tűzjelzőnk, tehát hogyha nincsen jó kiégés a gáznál vagy a fánál, valami gázok jelentkeznek, a monoxidok, akkor azt jelzi, és tudunk reagálni arra, hogy elhagyjuk azt a helységet, vagyis hogyha a tűz esetén, hogyha van tűzoltókészülékünk, tudunk segíteni magunkon a kezdő tüzeknél. Tapasztalatból meg tudnám mondani, nemrég volt Csentibe is ilyen probléma egy háznál, ahol a villanykábel a tetőzétnél kezdett az izoláció leégett, kigyulladt, és hogyha nincs a gazdának tűzoltókészüléke, lejjegne neki az egész tetőházán. Tehát az nagyon fontos, hogy legalább van egy tűzoltókészülőkünk, hogy akkor azt a kezdő tüzeket hozzá tudunk állani, és bírunk segíteni magunkkal. Nagyobb tüzeknál már akkor úgyis mindenhogyan pontosan kell tudnunk, hogy akkor kit is kell hívni, tehát a 112-es számot kell hívnunk, el kell mondanunk, hogy mi történt, hol történt, és akkor azok már tovább riasztják a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget.
5: Szövetségen belül pedig valami konkrét gyakorlat, vagy olyan dolog, amit már tudunk ebben a hónapban, hogy mikor lenne, hogyan lenne. Volt, amikor volt szövetségi gyakorlat, például a két éve a vináriumnál. Nem mindig sikerül ezt összehozni, hiszen ez egy nagyon komoly feladat.
4: Volt egy gyűlésünk a Lendva Tűzoltó Szövetségen belül, ahol ez is meg volt vitaltva, ez a októberi hónap, hogy mit is fogunk csinálni. Minden biztosan sok egylet meg fogja szervezni a nyílt ajtókat, ahova odalátogathatnak a lakosság, meg lehet nekik mutatni a felszerelés, a tűzoltókészülőknek a használatát is, hogyha van elég érdeklő az, akkor, amit a gyakorlatokat illeti, amit tudunk már, a Völgyővárosi Tűzoltó Egyesület szeretne egy gyakorlatot szervezni, ahol a szomszédos falok tűzoltója is részt vennének, mi és a Lendvai Tűzoltóság is, mind a Központi Tűzoltó Egyesület. A többieket még majd terveznek még az egyesületekben. Különféle szórólapok azok ki vannak már rakva a tűzoltó otthonoknál, tehát ebben a jelszóval, hogy a tűzjelzők használata, hogyha még valami még lesz konkrétan, akkor már úgyis értesítjük a lakosságot.
5: Lassan a végéhez közeledik a 2026-os év, hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, milyen éve volt a lendvai község tűzoltóinak?
4: Azhoz képest igaz az ideli év, ez a szárazság, ez véget egyszer úgy féltünk is, hogy a szárazság végé több tűz lenne a természetben. Szerencsénkben ez nem úgy volt, mint ezelőtti években. A különféle illen beavatkozások azok még úgy is még vannak. Voltak azért tüzek a lakóházoknál, a járműveken, akkor a technikai segítség, ajtónyítás, stb., hogyha valami beteg van, és akkor hívnak a rendőrök, hogy akkor menjünk segíteni ajtónyításra. Akkor különféle, mondjuk most nem régen a Dobronaki tónál az elveszett személy, akkor mink is ottan hozzásegítettünk, a Lendvai Tűzoltó Egyesület és a Hosszúfalusi Tűzoltó Egyesület tagjai mentek segíteni akkor ezt a szemét keresni. Az év végén még majd akkor még lássuk, hogy akkor mégis mi hogyan bonyolult le az egész év, amit a beavatkozások volt nekünk szükség.
5: A bevetéseken kívül milyen nagyobb események voltak a kalendáriumon eddig? Ugye a versenyek, találkozók, jubileumok, regionális országos versenyeken való szereplések, ilyenek is szerencsére voltak?
4: Az évet kezdtük az ifjúsági kvizzel, mint a Tűzoltó Szövetségen belül, a Lendvai Tűzoltó Szövetségen belül, onnan kijutottak a régiói versenyre egy pár csapatunk, de az idén nem sikerült az országos versenyre kijutni. De annál nagyobb pozitívan még voltunk lepüdve, az orientációs versenyről meg kijutott három csapatunk az országos versenye, ami Ribnicán bonyolult le. Köszönjük Lendva községnek, hogy biztosította a fuvart, buszt. Nekünk három csapatunk betotta a részt, kettő csapat Hotizáról és egy csapat Kapcáról. Elég nagyon jó eredményeket értünk el ezen az országos versenyen. Már az, hogy kijutottunk az országos versenye, az egy nagy pozitív történet a lendvai községünkbe.
5: Igen, és ami még eszembe jut, jubileumoknál pedig Völgyi falu volt idén a terítéken.
4: Igen, a jubileumoknál csak a Völgyi falunak volt ünnepjége. Tovább megszerveztük a Lendva Tűzoltó Szövetség minősítés versenyét, ahol a csentei tűzoltók voltak, akik átvették a szervezését, az meg a Petesházi Sportparkban történt. Nagyon jó sikerült a versenyünk. Először használtuk ezt a sportpályát, ezt a speedway pályát. Majdnem 100%-os olyan döntést hoztunk, hogy továbbá is ott lennének a versenyek, de akár elég tűzoltó csapat vagy tűzoltó egyesület még lehet a szervező ennek a versenynek.
5: Mi a helyzet a technikával, a járműparkkal? Ott az utóbbi években nagyon nagy előrelépés sikerült elérni. Mégis vannak még azért olyan helyek, vagy olyan egyesületek, ahol még kéne új jármű, vagy felszerelés, vagy felújítás akár a tűzoltó otthon környékén.
4: Köszönjük a lendvai községünknek, a polgármesterünknek, hogy mikor átvette a posztot, akkor mink bemutattuk neki, hogy mi is hogyan állunk a tűzoltó felszereléssel, az autókkal, hogyan vannak a tűzoltó otthonok kinézése, vagyis hogyan vagyunk a tűzoltó felszereléssel. Örülünk neki, hogy nagy támogatásban részesülünk. Egyelőre a községünkben nincs egy olyan tűzoltó egyesület, ahol nem volna tűzoltó autó, hogy nem volna víz benne. Az első beavatkozásnál mindegyik tűzoltó egyesület tudja használni a kocsiját vízzel. Na most tudjuk, hogy akkor itten új kocsik lettek vásárolva, Kapcán, Alsólakos, Radamos, Völgyi falu most vett át, Hotiza. Most, ahogyan látták, hogy a szerződés a Csentei Tűzoltó Egyesületnek alá volt írva, néhány tűzoltó szertár, tűzoltó otthon is fel lett újítva, úgyhogy elég pozitívan mozognak a dolgok előre, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a trend továbbra is így lesz.
5: A fiatalok megszólítása az mindenhol nagyon fontos, így a lendvai községben is, és azért itt is vannak szép eredmények. Kapca, Hotiza, már megemlítettük, Völgyi falu, Hosszú falu, Radamos is ügyesen szokott közreműködni. Most már talán Csentét is ide tehetjük, de még lehet, hogy még másokat is.
4: Hát amit a fiatalokat illeti a munkálatok velük, nagy kiesés volt a 2020-as év, tehát a Covid. Visszaesett nagyon a munkálatok, tehát nem tudtuk, hogy nem lehetett társalogni, nem lehetett versenyeket szervezni, és nagyon nagy kiesés volt, amit azt illeti az ifjúságnál. Na, eztent akkor köszönhetnénk a Lendva községnek javaslatunkra, biztosítottunk plusz pénzt, amit csak azoknak az egyesületeknek használják föl, akik a fiatalokkal foglalkoznak. Tehát ezek az eredmények mostant, ez már harmadik éve így van, nagyon pozitívak, ahogy mondtuk az előbb is, nagyon jók Hotizán, Völgyi faluban, Hosszú falu, Kapca, Radamos, Hídvég. Lendva és most újra Csente is, hát és a többi tűzolt egyesületek is most, hogyha mondjuk felső lakos is kezdett valamit az ifjúságokkal foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy minden egyesület játja, hogy az a jövőnk, hogy muszáj ebben foglalkozunk a fiatalokkal. Minősítési versenyen elég csapat, ifjú csapatok is léptek fel. Külön dicséretet kell mondanom a hídvégieknek, a Hídvége tűzolt egyesületnek, akik már rendszeresen az ifjúsági versenyt megszervezik, és biztosan, hogy ez nagyon jó gondolatok az egyesületekben, hogy foglalkozzunk a fiatalokkal. Szeretnék köszönetet mondani mi azoknak a tűzoltóknak, akik sok órákat, napokat közben, persze amikor vannak nagyobb vészhelyzetek, akkor napokig tartanak beavatkozások, aki napokat ott töltönek a beavatkozásoknál, és minden fontos azoknak köszönetet mondani, akik a fiatalokkal foglalkoznak. Nem kell elfelejtenünk, hogy ez mind önkéntes alapon működik, nincs erre semmi fizetve. Még egyszer akkor igaz köszönet mindenkinek, aki szívesen segít a tűzoltóknak.
5: Az utóbbi percekben Gál Rómeóval, a Lendvai Tűzoltó Szövetség Lendva községi tűzoltó parancsnokságának parancsnokával beszélgettünk. Most pedig tovább megyünk a szövetségen belüli másik parancsnokságra, Dobronak községbe, ahol Szlepec Bostyánt arról faggattuk, hogy parancsnokként és tűzoltóként is arra ösztönzi az embereket, hogy használják ezeket a berendezéseket. De miért olyan fontosak ezek?
8: Kot spovelni, ko in tudi kot gasilec spodbujamo in motiviramo ljudi k uporabi teh sredstev, kajti so za...
9: Parancsnokként és tűzoltóként is ösztönözzük és motiváljuk az embereket ezeknek az eszközöknek a használatára. Hiszen különösen akkor fontosak, amikor mi nem vagyunk otthon, vagy éjszaka, amikor alszunk. A füst és tűzjelzők életeket menthetnek, és akár nagyobb károkat is megelőzhetnek. Az új épületekben kötelező a felszerelésük. Ennélkül használatba vételi engedélyt sem lehet kapni. A magánházak tulajdonosait pedig arra ösztönözzük, hogy minél nagyobb számban szereljenek fel, vagy vásároljanak ilyen berendezéseket, amelyekkel megelőzhetők a nagyobb károk, sőt, akár súlyosabb balesetek is.
5: Ha például otthon hőszivattyút használunk fűtésre, akkor is érdemes ilyen jelző berendezést felszerelnünk?
9: Mindig van olyan berendezés, amely tüzet okozhat. Ilyen lehet például a modern eszközök töltője. Legyen szó telefonról, számítógépről vagy más készülékről. Ha ezeket hosszabb ideig csatlakoztatva hagyjuk, akár tűz is keletkezhet. Ezért mindig érdemes füstjelzőt használni, hiszen ezeket a berendezéseket gyakran éjszakára is a töltőn hagyjuk.
5: A házban vagy lakásban hol a legfontosabb felszerelni ezeket az eszközöket?
8: Naprave je smiselno montirati tam, kje imamo večjo možnost da pride do nekega požara. To je ponavadi, ali je to...
9: Érdemes ott felszerelni őket, ahol nagyobb a tűz keletkezésének lehetősége. Ilyen például a konyha, illetve azok a helyiségek, ahol égéssel működő berendezések vannak. Például kandalló vagy kazán. Ide tartoznak a kazánházak, töltőállomások, illetve általában minden olyan hely, ahol fennáll az öngyulladás vagy tűz kialakulásának veszélye. Többféle alkalmazható berendezés létezik. A drágábbak közé tartoznak a központi áramellátásra kötött rendszerek, amelyeket inkább nagyobb épületekben használnak. Magáncélra kisebb, általában hagyományos elemmel működő készülékek kaphatók. Amikor az elem lemerül, vagy már gyengébb, a készülék maga is jelzi ezt. Ezek az elemek viszonylag sokáig működnek, így a berendezések karbantartási költsége minimális ahhoz képest, hogy mekkora kár keletkezhet egy tűzeset miatt.
8: Nezgode so minimálne.
5: Milyen megelőző tevékenységeket tervez a Dobronaki Községi Tűzoltó Parancsnokság és egyesületei októberben?
8: Na močju Kinskega poveljstva občine Dobrovnik skupaj vsa tri društva se pravi srednje društvo Dobrovnik, Strehovci in Zsitkovci.
9: A Dobronaki központi, a Strehovci és a Zsitkovci egyesület idén egy közös gyakorlatot tervez a Dobronaki ipari övezetben, amelynek szervezéséért most a Dobronaki önkéntes tűzoltó egyesület felel. A tűzmegelőzés hónapjához kapcsolódó szimuláció során egy Baromfi telepen keletkező tűz oltását és továbbterjedésének megakadályozását gyakoroljuk. Emellett szeretnénk minél közelebb kerülni a lakossághoz. Nyílt napot szervezünk, és a helyi iskolába is ellátogatunk a diákokhoz egy-egy gyakorlatra. A tájékoztatás azonban nem ér véget októberben. Decemberben a naptárak kiszállításakor ismét felhívjuk a háztartások figyelmét a fűtési szezon veszélyeire, a kémények karbantartására, a nyílt láng felügyeletére, valamint a korai tűz és füstjelzők fontosságára, hogy megelőzzük a nagyobb károkat.
5: Mikor tartják meg a községi közös gyakorlatot?
9: A gyakorlat október 24-én vagy 25-én lesz. Ezt megelőzően még tartunk egy munkamegbeszélést a községi tűzoltóparancsnokság, az önkormányzat és a tűzoltó szövetség részvételével. Majd ezt követően tudunk mindenkit részletesen tájékoztatni.
5: Lassan véget ér az év. Milyen volt az idei a község tűzoltói számára? A viharokat és a tűzveszélyt figyelembe véve is viszonylag nyugodt évet zárnak?
9: Az idei év meglehetősen nyugodtan telt. Volt néhány beavatkozásunk, de ezek többsége természeti károk, például vihárkárok miatt kellett végrehajtani. Nagyobb tűzesetünk idén nem volt. Mivel száraz időszak volt, áradások nem fordultak elő, ugyanakkor magas szintű volt a tűzveszély. Ilyenkor a lakosságot is arra ösztönöztük, hogy ne gyújtsanak tüzet, és inkább előzzék meg a veszélyes helyzeteket. Úgy gondolom az emberek ezt megfelelően figyelembe is vették.
5: Dobronak modern védelmi és mentési központtal büszkélkedhet. Milyen előnyöket jelent ez a mindennapi munkájukban, és hogyan szolgálja a tágabb régió biztonságát is?
9: A központ elsősorban a tűzoltók, különösen a fiatalabb generációk képzésére szolgál. Idén például itt rendeztük meg a fiatalok és pionír tűzoltók vetélkedőjét is, amely sikeresen lezajlott. Az épület amúgy főként oktatási célokat szolgál. Van egy jól felszerelt, nagyobb termünk projektorral, ahol előadásokat is lehet tartani. Emellett van egy meglehetősen nagy garázsunk, amely télen is használható. Ilyenkor a járműveket ki lehet állítani, és a garázsban gyakorlatokat vagy képzéseket is tarthatunk.
5: Mennyire elégedettek jelenleg a község tűzoltó járműveinek és felszerelésének állapotával?
9: A tűzoltó felszereléseket folyamatosan korszerűsíteni kell. Sajnos nekünk több régebbi eszközünk és járművünk van. Terveink között szerepel a korszerűsítés, illetve egy nagyobb tűzoltó jármű egy GVC beszerzése a központi egység számára. Ezt követően a másik két egyesület, Zsitkóc és Strehovci kisebb járműveinek beszerzését is tervezzük. Jelenleg folyamatban van a zsitkóci tűzoltó otthon felújítása is. Ennek részeként korszerűsítjük és bővítjük a tűzoltógarást, így nagyobb és megfelelőbb helyiségek állnak majd tűzoltóink rendelkezésére. Strehovciban szintén kisebb munkálatokat tervezünk, elsősorban a garázs és a járművek elhelyezésére szolgáló helyiségek rendezését.
8: Uredilo prostori garáže za vozila.
5: Mikorra ütemezettek ezek a munkálatok?
9: Zsitkócban a munkálatokat még idén be is kellene fejezni. Strehovciban szintén azt tervezzük, hogy még ebben az évben elkezdődnek a munkálatok. Közben folytatjuk a tűzoltók képzését is. A legaktívabbak a fiatal tűzoltók. A gyermekek számára a Lendvai Tűzoltó Szövetség szintén szervezünk képzéseket, amelyeken Lendva és Dobronak község fiataljai is részt vesznek. A képzés első és második szintje után a fiatalok, majd az ifjúsági tűzoltók további képzését is szeretnénk minél hamarabb megszervezni. A fiatalok létszáma nálunk folyamatosan változik, de azt mondhatom, hogy növekszik. A fiatalok lelkesek, különösen a legkisebbek, és sokan közülük felnőtt korokig folytatják a tűzoltást.
5: A földrajzi közelség miatt adódik a határon átnyúló kapcsolatok kérdése is. Milyen kapcsolatban és együttműködésben vannak a magyarországi tűzoltókkal?
9: A magyarországi tűzoltó egyesületekkel elsősorban baráti kapcsolatokat ápolunk. Nem annyira munkakapcsolatról van szó. Így van például a Zsitkóci Ötjével, amely közvetlenül a magyar határ közelében működik. Ha meghívást kapunk, gyakran veszünk részt magyarországi versenyeken, de ez inkább a Tűzoltó Szövetség szintjén történik. A szövetség rendszeresen együttműködik a magyarországi egyesületekkel. Ez különösen a fiatalok, vagyis a pionír és ifjúsági tűzoltók esetében fontos, amikor a Dobronak és Lendva község területéről érkező fiatalokból közös csapatokat is kialakítunk.
5: Na, Idáig Szlepec Bostyán, a Dobronaki Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka. De menjünk is tovább Morawskie Toplice szövetségébe, ahol Stefan Szmor a szövetség parancsnoka. Őt is arról kérdezem, mennyire elterjedtek a tűz- és füstjelzők szövetségük területén.
10: A lakosság tűzvédelmi tudatossága szépen javul. A tűzjelzők területén viszont volna még mit javítani. Otthon általában nem helyeznek el ilyen készülékeket vidékünkön. Ezért is jó az idei téma. Ezek a készülékek olcsók, mégis nagyon fontosak, hiszen időben felhívják a figyelmet a veszélyre. Így a lakos időben tud cselekedni, majd szükség esetén a tűzoltók is be tudnak avatkozni.
5: Hogyan kapcsolódik be a Morawskie Toplicei Tűzoltószövetség az idei megelőzési hónap programjaiba gyakorlatokkal, előadásokkal, nyílt napokkal, és lehet-e már konkrétumokat mondani a nemzetiségileg vegyes területen működő 4 önkéntes tűzoltóegyesület terveiről?
10: Mindez
11: nálunk is megvalósul. Szövetségünkben szétosztottuk a megelőzéssel kapcsolatos anyagokat az egyesületek között. Természetesen nagyon fontos a fiatalok megszólítása is. Együttműködünk a tanintézményekkel, így iskolákban és óvodákban mutatkozunk be, valamint evakuációs gyakorlatokat is tartunk. Megtanítjuk a gyerekeknek, mikor kell hívni a 112-es segélyhívót, és népszerűsítjük a munkánkat. Ugyanez a célja a nyílt napoknak is, amelyekből több is lesz a szövetségünkben. A nemzetiségileg vegyes területen működő 4 egyesületünk is ugyanúgy kiveszi a részét a hónap programjaiból. A tevékenységükről nem tudok minden részletet, de a hónap végén mindenről beszámolót készítenek. Szerepük pedig nagyon fontos, hiszen segítségükkel a tűzvédelmi hónap üzenete a kétnyelvű területre is eljut.
5: Morawskie Toplice szövetségében a gyakorlatok terén pedig ez a helyzet.
11: Szövetségünkben 3 szektor van, így hagyományosan ezúttal is 3 nagyobb közös gyakorlatot tervezünk. Ezek mindegyikén 4-5 egyesület vesz majd részt. A pártosfalvi szektor gyakorlata Fokócin, a bogojinaié Filócin, a martjánci szektoré pedig Szebeborcin lesz. 2-nek már megvan a pontos időpontja, a 3-ét még egyeztetjük. Morawskie Toplicén, a Terme 3000-ben egy megelőzési programot is tartunk, amelynek keretében elmondjuk az alkalmazottaknak, hogyan kell eljárniuk tűz esetén.
5: Stefan Szmort is megkértük, hogy értékelje ezt a rendkívül száraz és túlságosan is meleg időszakot tűzoltói szempontból.
11: Szakmai szempontból kezelhető volt az idei év. Nagyobb beavatkozások nem voltak. Kisebb tűzesetekhez és műszaki segítségnyújtáshoz azonban rendszeresen vonultunk. A tűzgyújtási tilalom idején különösen figyelni kellett, de szerencsére a lakosság tudatosan viselkedett, így csak egy kisebb, természetben keletkezett tűzhöz kellett kivonulnunk.
5: Milyen ünnepségek, versenyek és találkozók zajlottak le az év során, és mennyi energia maradt a képzésekre?
11: Idén 6 évfordulót ünnepelhettünk meg. Ezek közül az egyik a pártosfalviak 130 éves jubileuma volt. Jubileumot ünnepeltek Berkóci, Loncsáróci, Szebeborci, Tesanóci és Suhivörh egyesületei is. Martjáncin egy új járművet adhattunk át, Mlajtincin pedig júniusban rendeztük meg a szövetségi versenyünket. A képzéseken folyamatosan részt vettünk, és több szinten is sikerült új tűzoltókat kiképeznünk. Még vár ránk a veteránok találkozója, novemberben pedig a női tűzoltók is találkoznak. Régiós szinten idén nem voltunk annyira sikeresek, valamivel gyengébb eredményeket értünk el a vártnál. De a lényeg úgy is a részvétel, különösen a fiatalok versenyein.
5: A korszerű tűzoltás folyamatosan megköveteli a felszerelés és a járműpark korszerűsítését. A Morawskie Toplicei Tűzoltó Szövetség rotációs rendszer szerint fejleszti a járműparkot, de ebben akár változásra is sor kerülhet a jövőben.
10: A Gasilski Drustev B. Ocenio Kar Dobro.
11: Egységeink a méretükhöz képest jól felszereltek. Igaz, hogy a járművek folyamatosan öregszenek, a felszerelés pedig elhasználódik. Egyre komolyabb technikára van szükség az egyre változatosabb beavatkozásokhoz. Ezért rendszeresen vásárolunk olyan felszereléseket, amelyekre szükség mutatkozik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy észszerűbben kellene fejlődnünk, és jobban meg kellene osztanunk a rendelkezésre álló forrásokat. Ez azt jelenti, hogy nem minden egyes egyesületnek kellene drága felszereléssel rendelkeznie. Okosabb lenne, ha a korszerű technikát és a járműveket megfelelően el tudnánk osztani az egyesületek között.
5: A térségünkben a tűzoltó otthonok nem csupán a felszerelések tárolására szolgálnak, hanem a falvak közösségi és kulturális életének is fontos központjai. A fiatalok megnyerése pedig mindenütt kulcskérdés.
11: Valóban, ez az egyik legfontosabb kérdés önkéntes szervezetünk számára. Igen komolyan igyekszünk versenyekkel, táborokkal és különböző programokkal vonzani a fiatalokat. Egyes egyesületeknek jobban sikerül ez a munka. Van azonban olyan település is, ahol ez nehezebben megy. Ez természetesen a demográfiai lehetőségektől is függ. Az is nagyon fontos, hogy legyenek olyan tűzoltók, akik vállalják a mentor szerepet. Ezért nagyra kell értékelnünk azokat, akik hajlandók a szabadidejüket erre áldozni. A tűzoltó otthonaink pedig egyben a kulturális és a falusi élet fontos helyszínei is. Ráadásul hidat teremtenek a nemzedékek között. Az egyesületeink lényege viszont mégis az, hogy szükség esetén tudjanak segíteni, amikor pedig nincsenek bevetések, akkor a közösségi élet fontos részei legyenek.
5: A szövetségben 4 olyan egyesület is működik, amely nemzetiségileg vegyes környezetben tevékenykedik. A Pártosfalvi, a Szentlászlói, a Szerdahelyi és a Csekefai Öte. Milyen hozzáadott értéket jelentenek ezek az egyesületek az összesen 28 egyesületet és több mint 2000 tűzoltó tömörítő szövetségben, amely ezzel a Muravidék legnagyobbja is.
11: Nem jelent hátrányt, hogy kisebb egyesületekről van szó, sőt, nagyon is fontosak, hiszen ők azok, akik ezen a dombos vidéken elsőként tudnak segítséget nyújtani. Ismerik a terepet, az embereket, a vízforrásokat és falvaik minden sajátosságát. Az operatív tapasztalataikon kívül pedig továbbadják a kétnyelvű területen az önkéntesség értékeit, és összetartják a közösségeket. Ha pedig jön a baj, akkor úgysem kérdezi senki, hogy a megmentője milyen nyelven beszél. Akkor menni kell, és segíteni annak, akinek szüksége van rá.
5: A 4 egyesület közvetlenül a magyar határ közelében működik. Hogyan zajlik a határon átnyúló együttműködés a magyarországi tűzoltókkal? Szerveznek-e közös gyakorlatokat, illetve milyen más formában működnek együtt a magyar kollégákkal?
11: A határ közelsége lehetőséget ad az együttműködésre. Ennek már szép hagyománya van az egyesületeink szintjén. A rendezvényeiken kölcsönösen részt vesznek, és ezek mögött mindig ott van a tapasztalatcsere is. Igaz, hogy lehetne még többet is kihozni ebből. Össze lehetne hangolni a felszerelést, többet lehetne közösen gyakorolni, és a beavatkozási terveket is egységesíteni lehetne. Erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen a tűz és a víz nem ismer határokat. Az együttműködés tehát logikus és magától értetődő. Fontos tagjaink a 4 határmenti egyesület, és érdekünkben áll, hogy a határokon átívelő kapcsolatok a jövőben még jobban fejlődjenek.
5: Mondta Stefan Cmor, a Moravské-Toplicei Tűzoltó Szövetség parancsnoka, és át is adja a szót Uros Gáspárnak, a Sálóci Szövetség elnökének. A téma továbbra is a tűzvédelmi hónap vidékünkön. Goricskó északkeleti részén mennyire elterjedtek tehát a tűz- és füstjelzők a szövetség területén, és hogyan kapcsolódik be a Sálóci Tűzoltó Szövetség a tűzvédelmi hónap programjaiba?
12: Ja, minden dája voz a vészen, a tucsánok, a depozsárne várnoszté,
13: a tűzbiztonsághoz való hozzáállás évről évre javul, de ezen a területen még van mit fejleszteni. Az emberek tudják, hogy tűz keletkezhet, de a megelőzésre nem fordítanak kellő figyelmet. Ezért is fontos beszélnünk a tűz- és füstjelzőkről. Ha rendelkezünk ilyen készülékekkel, akkor a tűz korai felismerésével a tűzoltók is hamarabb megkezdhetik a munkájukat. A tűzvédelmi hónap programjaiból mi, a szövetségünkben mindig kivesszük a részünket. A nyílt napokat már hagyományosan megtartjuk, ahol a lakosok számára tűzoltó készülékek szerviszelését is biztosítjuk, valamint kiosztjuk a Szlovén Tűzoltó Szövetség szóróanyagait. Központi gyakorlatunk is lesz ezúttal 25-én a Domonkosvai portálnál, mind a 6 egyesületünk részvételével. A Domonkosvai Önkéntes Tűzoltó Egyesületről itt annyit mondanék, hogy egyenrangú egyesületünk. Így ez a gyakorlat is jó alkalom lesz a kapcsolatok erősítésére. Mindemellett a Sálóci iskolában is megtartjuk majd a bemutatónkat és az evakuációs gyakorlatot.
5: A 2026-os év vége felé közeledve hogyan értékeli az idei évet a szövetség szempontjából? Kellett-e többször beavatkozniuk viharok után vagy a tűzveszélyes időszakban? És milyen fontosabb események, képzések, versenyek vagy találkozók valósultak meg az év során?
14: Ez a számega operatívnega vidika, lako recsemo, da je bilo leto 2026 razmeroma mirno leto.
13: Operatív szempontból eddig nem volt nehéz évünk. Egy-két vihar után szélkárokat kellett elhárítanunk. A tűzveszélyes időszakban pedig előfordult, hogy rosszul sikerült befűteni, és emiatt hívtak bennünket. Komolyabb beavatkozásra nem volt szükség. Reméljük, ez így is marad. Sikerült 10 új operatív tűzoltót kiképeznünk, és további képzésekre is tudunk tagokat küldeni. Nagy hangsúlyt fektetünk erre, hiszen mit sem ér a korszerű felszerelés, ha a tűzoltó nem tudja megfelelően használni. A kvízt is megrendeztük Gornyi Petrócival közösen. Márkócin májusban megtartottuk a Flórián napot, szövetségi versenyünk pedig júniusban volt Domonkosfán. Júliusban tábor tartottunk a fiataljainknak, amelyen 40-en vettek részt, és sok új dolgot tanultak. A fiatalokkal való munkára ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni.
5: Milyen állapotban van jelenleg a Sálóci Tűzoltó Szövetség jármű és felszerelés állománya? És melyik egyesület kaphat a közeljövőben új járművet, milyen további fejlesztésekre készülnek?
13: A felszerelésünkkel elégedettek vagyunk, de mindig van igény a fejlesztésre is. A Dolenci Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőre új, kisebb járművet vehet át. Utána tervet készítünk arról, hogyan folytassuk a járműbeszerzéseket, hogy előbb-utóbb mindenki új járművet kaphasson. A járműveink ugyanis szolgálnak bennünket, de öregszenek, ezért erre a kérdésre is oda kell figyelnünk, épp úgy, mint a védőfelszerelések szinten tartására.
5: Mennyire sikeresek az egyesületeik a fiatalok megszólításában és bevonásában?
13: Fiatalok nélkül nincs jövőnk, főleg a mi vidékünkön. Itt szinte minden fiatalt be kell vonzanunk, ha szeretnénk megőrizni a tagság létszámát. A legaktívabb ebben a Dolenci Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezért szövetségi szinten megegyeztünk abban, hogy a többi település fiataljait is ide tereljük, hogy egy erős csapat alakulhasson ki. Sajnos az egykoron ezen a téren is erős domonkosfaiak mostanában nem tudnak komolyabb eredményt felmutatni a fiatalokkal, de szövetségi szinten azon leszünk, hogy mindenkinek segítsünk ezen javítani. Ami a versenyeket illeti, idén regionális szinten nem vettünk részt. A régióval egyébként jó a kapcsolatunk, főleg a képzések terén számíthatunk rájuk.
5: A szövetséghez tartozó Domonkosvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület különleges helyzetben van, hiszen a kétnyelvű területen működik. Milyen szerepet tölt be az egyesület a szövetségen belül, és mennyire fontos a határmenti, illetve a magyarországi tűzoltókkal kialakított együttműködés?
13: A Domonkosvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület nagyon fontos egységünk, hiszen nagyszámú tagsággal rendelkezik, és jól ismeri a falu, valamint a környék terepét. Nagyon aktívak, és operatív, illetve versenyszinten is jól dolgoznak. Minden dicséret megilleti a munkájukat a részünkről is. A környező magyarországi egyesületekkel is tartjuk a kapcsolatot. Kiemelném, hogy a Flórián napon a Rába vidéki kollégáink már jó néhány éve képviseltetik magukat. Ilyenkor mindig lehetőség nyílik a tapasztalat cserére velük. Ezek fontos dolgok, hiszen elmélyítik a bizalmat. Ha közös beavatkozásra lenne szükség, akkor ez sokat számíthat. Mi, tűzoltók, nem ismerünk határokat. Mindenhol segítünk, ahol szükség van ránk. Tervezünk egy közös gyakorlatot Felsőszölnökön, amely lehet, hogy még idén megvalósul. Ezen a határ két oldaláról két-két egyesület venne részt.
5: Ma mondta Uros Gáspár, a Sálóci Tűzoltó Szövetség elnöke. És hátra van még körképünkből Hodos, a két egyesületet tömörítő kisebb, és hátra van még körképünkből Hodos, a két egyesületet tömörítő kisebb területű szövetség gyakran erőn felül.

0: mind lakásban lenne, bár valahol tudtomban nincs, de a szabályok maguk is előírják, tehát a nyilvános épületekben ilyesmi kötelező. Az akció is arra van fókuszálva, hogy a lakosság felfigyeljen erre, hogy ez nagyon fontos. Nem kell csak koncentrálni a melléképületekre, gazdasági épületekre, mert a modern világban, tehát a tűz főleg a lakásban áll fenn a legnagyobb veszély, mert hát mindig több készülők, elektromos készülők, olyan készülők, modernebb készülik. Koncentrálni kell a lakásra, a tűzvédelem megőrzés szempontjából fokuszálni a füstjelzőkre, tűzjelzőkre. Mindig azért próbálunk olyasmi gyakorlatot megszervezni, ami aktuális abban az évben, habár a fő célunk az, hogy a tűzoltókat azzal a felszereléssel próbálkozzunk gyakorlatilag, amivel rendelkezzünk. Ez idejében volt egy nagyon jó lehetőségünk, amit már a szövetségen belül a tűzoltók körében is többször megvitattunk, beszélgettünk arról, hogy meg kellene próbálni, és most az idejében a Hodos idősek otthonából fordultam felénk, hogy evakuációt szerveznének, tehát hogy saját érdekük is, tehát hogy kíváncsiak, hogyan a bent lakók, az idősek reagálnak, és úgy szintén a személyzet mennyire van ilyesmire felkészülve, és persze a mi tűzoltóink nagyon örültünk ennek a lehetőségre, mert maga a gyakorlat a mi tűzoltóknak is nagyon fontos volt. Őszintén meg kell mondanunk, hogy élőben is belül láthattuk az épületeket, hogy vannak a lakók elosztóva, három szinten vannak, és itt a pincehelyiség és a földszín ott a lehetséges a evakuációs pontok, tehát lehetségesek még az első emeleten csak lépcsőke lehet ott lakókat kimenteni, és ezt praktizáltuk is a múlt pénteki gyakorlaton, tehát akkor megpróbáltuk, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, ha egy lakót, aki tehát mozgásképtelen tolókocsiban emeltük fel, és hoztuk ki a lépcsőkön, és az mellett még megpróbáltuk, hogy egy dolgozó, tehát hogy megsérült, és azt akkor hordágyon kihozni. Nagyon jó tapasztalat szerzés szempontjából is, tehát láttuk, hogy mi hogyan segíthetünk, mit segíthetünk, hol adhatjuk még azt a segítséget, amit például nem bírnak elvégezni.
1: Lassan a végéhez közeledik a 2026-os év. Hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, milyen éve volt a Hodosi község tűzoltóinak?
0: A legfontosabb, tehát hogy nem volt bevetés, tehát hogy olyan szituáció, ahol a tűzoltóknak nagyobb számba ki kéne vonulni. A tűzvédelem szempontjából és az a prevenció szempontjából nagyon fontos, hogy praktikusan minden lakásnál, háznál van egy tűzoltó, és tehát a megjelző szempontjából ez nagyon fontos. Kis dolgot kell megoldani, sokszor két vagy három napra tudjuk meg, hogy valaki saját maga meg oldotta a helyzetet, nem kellett, hogy valami több tűzoltónak, hogy kivonuljon, úgy szintén a tagokról, és úgy szintén a lakosságra, hogy tehát nagyon sokat megtesznek a védelem szempontjából, és igaz, hogy az idei szárosság volt, hogy szigorú tűzvédelmi tilalom volt, és egymást azért figyelmeztették mindenki, figyelték a környezetet, és hála Isten nem kellett, nem volt semmi esetünk, hogy szárosságban valami tűzeset lett volna.
1: Milyen nagyobb események voltak még a kalendáriumon eddig? Versenyek, találkozók, jubileumok, kapcsolattartás más egyesületekkel.
0: Múlt években, tehát ez a két évforduló, 21-ben a Hodosi, 25-ben a Kapornaki évforduló, az legtöbb munkát vont ki belőlünk, vagy legtöbb erőt. Az idejében, hogy Kapornakon megszerveztünk a hagyományos tűzoltóversenyt, ami szerintem elég jól sikerült. Szép számban megjelentek a csapatok, jó idő volt, nagyon jól érezték magukat, és nagyon szép vasárnap délután volt Kapornakon. Az mellett szívesen elfogadunk minden meghívást, akármilyen tűzoltó rendezvényre, így azért aktívan a szomszéd falmakban közreműködünk, úgy szintén, ha van lehetőség, tartjuk a nemzetközi kapcsolatok a Magyarország egyesületekkel. Egyik oldalon, hogyha segítségre szorulunk, az bizonyára Magyarország egyesület, így azért a Bajánsány egyesületre komolyan közreműködünk, úgy szintén a szlovákiai Hodossal próbáljuk a kapcsolatot, ami megvan, mélyíteni, hogyha ott van rendezvény, jelen legyünk, és itt van rendezvény, azok is szívesen ellátogatnak mi hozzánk.
1: Őri Ernőre emlékezve is októberben egy ünnepségre készülnek, mit lehet erről tudni?
0: 10 éve eltelt, tehát meg is lepődtünk, hogy mennyi éve ez a nagyon fontos tűzoltó, aki büszkék lehetünk rá, mert hogy Hodosi származású, hogy eltávozott közülünk, hogy a mi ismerjük a Ernő bácsi, Ernő bátyánk. De akkor a tavasz folyamán már a Szlovén Tűzoltó Szövetség is említette, hogy valamit terveznek, és akkor a Hodosi Tűzoltó Szövetség részről persze minden támogatást ember a szempontból felajánlottunk, úgy szintén a község is, ahogyan meg lett beszélve, tehát ilyen ünnepélyes megemlékezés október 24-ére van tervezve szombatra, Hodoson.
1: Mennyire lehet elégedett a hodosi vezetőség a két önkéntes tűzoltó egyesület általános technikai és járműparkjával? Hol látják a legnagyobb szükségét a fejlesztéseknek?
0: Minden a pénztől függ, és mert egy kis közösség vagyunk, mennyiséggel, pénzzel nem rendelkezünk, de a községtől az a támogatást megkapja, ami szükséges.

0: a normális működéshez, és mindig arra koncentráljuk ilyen beszerzéskor, hogy olyan készülékeket, amit használunk, és azt is figyelembe kell venni, hogy legyen eléggé személyzet és megfelelő. Nincs értelme olyasmi felszerelést beszerezni, amit lehet, hogy kellene használni, de hogyha nincs olyan személy, aki tudna ezt használni, akkor tehát jelenleg ugye a kapornoki, ugye a hódosség tűzoltó egyes olyan felszereléssel rendelkezik, megfelelő személyzette is, tehát hogy ami a járművekben van, tudjuk használni, és több időben mindig több gondot okoz a szélvihar, van ilyen árvíz, tehát hogy jelenleg azért a mindenkét egyesület rendelkezik olyan felszereléssel, hogy ilyen szerencsétlenség esetében is közreműködhessünk, és célnak van kitűzve, és ez már évekig, tehát aktívan van tervezve, persze pedig megfelelő finanszírozás kell a háttérben, hogy valamilyen tartálykocsit beszerezhessünk, mert a járművek, ami vannak, tehát Hodoson is Kaponokon, Hodoson 3 jármű, Kaponokon 1 jármű, tehát a bevetéseknek megfelelnek, jelenleg Hodoson is gond, ha bár van egy kocsi, de a jármű több mint 40 éves, célunk, hogy ez a 2 éven belül próbáljuk ezt a tervet realizálni.
1: Mennyire sikerül a fiatalok megszólítása, a velük való munka Hodos és Kapornak falvakban? Ugye tudjuk, hogy azért a demográfiai kérdés az itt egyre nagyobb probléma.
0: Általában a fiataloknál nem gond, hogy a tűzoltóság nem érdeklenni, mert olyan észreveszem, hogy tehát a 5-6 évesek, mikor már csatlakozhatnak a gyakorlatokhoz, majdnem mind az egy fiatal, ami a község teret, a faluban, szomszéd falvakon, hogy a szülő érintette a Hodossal, Kapornakkal. Tehát az érdeklődtség megvan a fiataloknál. Nagyobb és a tűzoltók számára egy személyt biztosítani, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, mert hát a fiataloknak akkor érdekes, hogyha valami történik, ha valamit csinálnak, valamit gyakorlatoznak, spriccel a víz, tehát a vízzel dolgoznak. Aktív, operatív személyzet mindig csökken, mert tanfolyamok sok időbe tellenek, tehát nehéz buzdítani a idősebbeket, a 10 éveseket és a 25 éveseket, hogy valami tanfolyamot végeznek, tehát mindig nehezebb időt szakítani is a tűzoltóságra, de ennek ellenére jelenleg olyan gond nincsen az egyesületben, hogy aki tűzoltó akar lenni, az akkor mindig szán annyi időt, hogy a tűzoltóságnál közreműködjön, az idejét szánja arra, hogy az egyesületek fejlődését buzdítsa, aktívan közreműködjön, és ez mellett persze, hogy mindig lesz egy vagy kettő 2-3 személy, aki a fiatalokkal is foglalkozzon, mert fiatalok érdeklődnek, csak foglalkozni kell velük.
2: Mondta tűzoltós körképünk zárásaként Bocskorec Dusán, a Hodosi Tűzoltó Szövetség parancsnoka az ottani helyzetről. Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány egyszerű, megelőző intézkedéssel akár emberéleteket is megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában fontos a megelőzés, a megfelelő felkészültség és a lakossággal való kapcsolattartás. Az utóbbi percekben a tűzvédelmi hónap témájáról és arról szóltunk, hogy milyen programokkal készülnek az egyesületeink. Ez volt ma az Aktuális. Köszönöm a megszólaló parancsnokoknak és elnöknek közreműködésüket. Szabó Márkot hallották, szép és biztonságos napot kívánok!

0: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupo cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupo cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
1: Kedves hallgatóink, az aktuálissal együtt véget ér a szerda délelőtti műsorrész is itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Persze folytatódik tovább a program. Hallgassák a következő órákban is az MMR-t. A reggeli csapat búcsúzik, Farics Doris szerkesztette a híreket, a zenéket Király Bogdárka válogatta, a hangtechnikus Bencik István volt, a műsorvezető pedig Donner Tímea. További kellemes szép napot és jó rádiózást kívánunk!

0: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
1: Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moravské Toplice község tanácsa. Alojz Glavács nem indul újra a polgármesteri tisztségért.
0: A parlament külpolitikai bizottsága ma ismét megvitatja a kormány Izrael politikáját.
1: A mezőgazdasági termés aszály okozta kárainak felmérése még folyamatban van.
0: A magyar kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alacsony összegű nyugellátások emelésével kapcsolatos jogszabálymódosítások tervezetét.
1: Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moravszky-Toplice község tanácsa. A testület elfogadta az idei költségvetés második módosítását, amely mintegy 19 millió eurós bevétellel és 20 millió 900 ezer eurós kiadással számol. Egyes nagyobb beruházások megvalósítását részben 2027-re halasztották.
1: Többletforrást biztosítottak ugyanakkor az óvodák számára, a helyi utak karbantartására, a Magyar Nemzetiségi Önkormányzat működésére és földterületek vásárlására. A tanács támogatta a Ribnica községgel való együttműködést, valamint módosította az ösztöndíjazási szabályzatot. Ennek értelmében az állami ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók is pályázhatnak községi ösztöndíjra, ha megfelelnek a további feltételeknek. A mandátum záró ülésen Alojz Glavács polgármester megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 éves munkáját. Glavács nem indul újra a polgármesteri tisztségért.
0: A parlament külpolitikai bizottsága ismét megvitatja a kormány Izrael politikáját. A mára összehívott ülést Franz Breznik bizottsági elnök és az ellenzék egy része is kérte. Az ülés oka Jernej Vrtovec kormányfőhelyettesnek a ciszjordániai zsidótelepülések feletti izraeli szuverenitásról tett kijelentései voltak, amelyeket Vrtovec szeptemberben tett a szamáriai regionális tanács elnökével, Yossi Dagannal folytatott találkozóján.
1: A Gibányes Svoboda és a Levica az izraeli médiában megjelent hírekre is hivatkozva, miszerint a szlovén kormány több tagja is találkozott Dagannal szlovéniai látogatása során az izrael nagykövetség ljubljanai megnyitóján. Állítólag köztük van Valentin Hajdinyák védelmi miniszter és Janez Ciglár Kraj mezőgazdasági miniszter, akik szintén az NSZI tagjai, és állítólag hasonló kijelentéseket tettek Cisziordániával kapcsolatban, mint Vrtovec.
0: A parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai ellenzéki felkérésre ma közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibányi Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét.
1: Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerő közvetítő ügynökségekkel történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezett megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankció eltörlését, a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi család egyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi bizottsági ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen változtat.
0: Szuzana Lepsimenko, a külföldön élő szlovénekért felelős miniszter tegnap Bécsben Krisztof Wiedeker, osztrák oktatási miniszterrel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta az ausztriai szlovén és kétnyelvű oktatás megőrzésének és fejlesztésének fontosságát. Részt vett az Osztrák Nemzeti Közösségek Központjának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen is.
1: A két miniszter az osztrák államszerződés 7. cikkének végrehajtásáról beszélt, amely kulcsfontosságú a szlovén nemzeti közösség jogainak védelme szempontjából, Karintia és Tájérország osztrák régióiban. A miniszter kiemelte a kisebbségi jogok biztosításának fontosságát, különösen az oktatás és a szlovén nyelv használata területén, valamint a két ország közötti további perbeszédet és együttműködést. A miniszter hangsúlyozta, hogy Szlovénia és Ausztria közötti nyílt párbeszéd és szoros együttműködés kulcsfontosságú a szlovén nemzeti közösség jogainak gyakorlása szempontjából.
0: A mezőgazdasági termés aszály okozta kárainak felmérése még folyamatban van, magyarázta a mezőgazdasági minisztérium. Amint a kormány megerősíti a kárfelmérést, a tárca megkezdheti a károsultak támogatásának jogi alapjának előkészítését, emlékeztettek.
1: Ahogy az illetékes minisztérium az STA-nak elmondta, a kárfelmérés a Védelmi és Mentési Igazgatóság tájékoztatása szerint jelenleg még ellenőrzés alatt áll. Hangsúlyozták azt is, hogy a minisztérium már egy sor intézkedést hajt végre az idei aszály következményeinek enyhítésére. Mint emlékeztettek, az aszály okozta, viszmajorkárokat nem szükséges bizonyítani. A rendkívüli esemény fennállását a hivatalos adatok és a Környezetvédelmi Ügynökség nyilvántartásai alapján állapítják meg. Mivel az aszály miatt komoly problémát jelent a takarmányhiány, a minisztérium tevékenysége ennek pótlására vagy enyhítésére szolgáló célzott pénzügyi támogatás nyújtására is irányul.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A magyar kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alacsony összegű nyugellátások emelésével kapcsolatos jogszabálymódosítások tervezetét. Az észrevételeket október 16-áig várják. A nyugdíjas parlament üdvözli, hogy a kormány szakít a korábbi gyakorlattal, és meri alkalmazni a differenciált nyugdíjemelést.
1: Azzal is egyetértenek, hogy elsőként az alacsony összegű nyugellátásban részesülő idősek helyzetén javítanának, ami egyben fontos lépés a nyugdíjreform felé. Ugyanakkor van egy fontos részlet, amivel a kormány nem számolt. A nyugdíjas parlament szerint igazságosabb lenne a rendszer, ha nem csak az államtól kapott nyugdíjat és egyéb ellátásokat vennék figyelembe, hanem az érintettek más rendszeres jövedelmeit is. Ilyen lehet például a külföldről kapott nyugdíj, a szerzői jogdíj, a befektetésekből származó bevétel, vagy a munkával megkeresett pénz, tették hozzá.
0: Emmanuel Macron, francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter, magyar miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben pedig díszülést tartanak.
1: Hozzátette, az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Itt lesz Emmanuel Macron, francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői, nyilatkozott Magyar Péter. A beszélgetés során szóba került, hogy a Tisza támogatja-e Baka András köztársasági elnök új jelöltjét, Fejes Pétert a legfőbb ügyészi posztra. Magyar Péter azt mondta, a kérdést még nem tárgyal a Tisza frakció.
2: Sport.
0: A szlovén női foci válogatott bejutott a 2027-es világbajnokságra szóló pótselejtező második fordulójába. Azt követően, hogy tegnap Domžaleban bizonyult jobbnak a török csapattól. Törökországban 3-3 lett az első meccs eredménye, tegnap pedig 2-0-ra nyertek Sasha Kolman védencei. A férfi kézilabda bajnokok ligájában szerepel ma a Celje Pivovarna Laško. 18 óra 45 perctől hazai pályán a francia Paris Saint-Germain lesz a Steyr alakulat ellenfele a C csoport negyedik fordulójában. Úgy szintén a C csoportban rendezik ma a dán Alborg és a horvát Zagreb összecsapását is. A grossist szlován az Európa Ligában játszik, ahol tegnap a dán Morsz együttesét verte 36-30-ra. A férfi kosárlabda Európa Kupa harmadik fordulójában lép ma parketre a Cede Vita Olimpia. A Riga elleni mérkőzést 18 órakor kezdik Lettországban. Az Aba Liga 2 első fordulójában pedig a Sencsur lép ma pályára. A Vojvodina otthonában 20 órakor veszi kezdetét az összecsapás.
3: Időjárás.
1: Délután többnyire derült, napos időre van kilátás, a hőmérséklet csúcsértéke 17 és 21 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt zárva van a tenger melléki sztráda, Studenec pihenőhely a főváros irányában.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Bencik István délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást Cseresnyi Stünde műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a csodás, napsütéses őszi délutánon, október 14-én. Remélem, hogy a finom ebéd és a déli hírek után jól esik most egy kis pihenés, vagy hát éppen lehet, hogy most gyűjtenek lendületet a nap második feléhez. Odakint nálunk már igazi hamisítatlan őszi hangulat van. A fák ezer színben pompáznak, a nap is előbukkant és kellemesen melegíti a következő órákban itt a levegőt, de hát remélem, hogy önöknél is elő fog bukkani, ha még nem tette volna, hiszen délutára már egyértelműen napos időt ígérnek a meteorológusok. Úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen egy órakor lesznek majd friss információk, de természetesen jó zenékkel és a délutáni rovatokkal várjuk majd a hallgatókat, és hogy kik a közvetlen segítőtársam a mai délutánon este 7 óráig, Király Tomi hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Legyen szép délutánjuk!

get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: A Muravidék hullámhossza. MMR.
1: Időjárás. 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ma október 14-én szerdán, most átmenetileg felhős nálunk is az égbolt, de felhős napos időszakok váltakozását hozza ez a szerda délután. Itt 13-19 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála, jelenleg Lendván 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, alapvetően tehát a napsütésé a főszerep és a gyenge légmozgásé. Anticiklon áramlási mezejében vagyunk most éppen, és ez a ciklon határozza meg a következő napok időjárását. Alapvetően lényegi változás nem történik, sőt, a következő napokban szépen emelkedik majd a nappali hőmérséklet, így már a hétvégétől visszatérhetnek a 20 fokok. Csütörtökön a nap első felében még lehetnek felhős körzetek, majd ott is csökken a felhőzet, és holnap sok napsütés várható. Megélénkül a szél, hajnalban mínusz 1, plusz 9, délután újra 14-19 fok várható. Napos időt hoz a péntek, némi gomoly felhő képződése, de csapadék nélkül telik. Megélénkülő szélben hajnalban mínusz 2 plusz 8, délután 13-18 fok várható. És jön a hétvége, amiben nem fogunk csalatkozni. Szombat-vasárnap hihetetlenül szép időt hoz, szinte már helyenként kora nyárias meleggel. Napos idő várható szombaton és vasárnap is, ugyan lesznek fátyol és gomoly felhők az égen, de alapvetően száraz időt kapunk, kifejezetten alkalmas lesz a kinti programokhoz. Hajnalban jellemzően mínusz 1, plusz 9, napközben pedig 15 és 20 fok között alakulnak a délutáni maximumok, és a jövő hét eleje is így indul. Hétfőn napos időt kapunk, gyenge széllel, hajnalban mínusz 1, plusz 9 fokkal, délután újra 15 és 20 fok között alakul majd a hőmérséklet. A kedd, szerda, csütörtök napos, derűs időt hoz, és tovább emelkedő hőmérsékletet, így a mostani prognózis szerint jövő hét szerda, csütörtök akár 22-23 fok is lehet majd napközben, és a mostani előrejelzés szerint csütörtökön valamikor a délutáni esti órákban érkezik majd egy jellemzően erőteljesebb hidegfront, ami újra átalakítja időjárásunkat alacsonyabb hőmérsékletekkel és tartósan borús éggel, úgyhogy ezt a jó pár napot érdemes kihasználni. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mit mutat ez a szerda. Hát minden van és lesz. Anticiklon, melegfront, hidegfront. Ennél több. Hirtelen zuhant ugye már éjszaka a magas nyomás még a ciklon előtt, ez nagyon megterhelte a frontérzékenyek szervezetét, és erre kapjuk most rá a hideg meg meleg frontot is, úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak még az egészséges szervezetnek is. Gyorsan változik egyébként az orvosmeteorológiai helyzet, és a gyors változások okozzák a panaszok erősségét. Kaotikus a helyzet, és a folyamatok, amik a meteogyógyászatban zajlanak, elég nehezen értelmezhetők. Viszont amit lehet tudni, hogy amennyire lehet érdemes pihentetni a szervezetet és kihasználni a délutáni napsütéses időszakot, hogy egy picit regenerálódni tudjon és az immunrendszer erősödni. Jellemző a különböző típusú fejfájás, a mindkét irányba erősen ingadozó vérnyomás, jellemzőek a mellkasi panaszok, gyakrabban lép fel rosszul lét, szívelégtelenség, nehéz légzés, a gyors váltás miatt összefolyhatnak a gyulladásos, görcsös jellegű panaszok, gyakoribb lehet az ízület, illetve az emésztőszervi probléma is, feszültség, fáradtság, szintén gyakori jelenség lehet, szorongásos állapotok, és hát sajnos jelentősen gyengül lehet az immunrendszer, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Fontos, hogy a javuló időjárási tendenciát használják ki, legyenek minél többet kint a friss, szabad levegőn.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Utinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a trafipaxos mérőautó ezekben az órákban is méri a gyorshajtókat, mégpedig Gornyaradgona körzetében. Jó utat kívánunk! Most 5 perccel vagyunk délután 1 óra után, és már is nekilendülünk ennek a szerda délutánnak. Hamarosan az aréna jelentkezik, ezúttal Göncz Edit a műsor szerkesztője, és a központi téma a Sportlövő Egyesület, a COAL, a Petesházi Sportlövő Egyesületnek új versenyzője van, de emellett szó lesz arról is, hogy tovább jutott a szlovén női labdarúgó válogatott a VB selejtezőn, Magyarország 2-2 vereséggel esett ki, és a Bajnokok Ligája eredményei is szerepelnek a mai összefoglalóban, 1:45-kor ezzel folytatjuk. De ha szerda, akkor természetesen a szokásos rovatok is jelentkeznek, lesz friss újdonság, óránként hírek, 15 órakor pedig jelentkezik a terepjáró 3 témával. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moreszket Toplice község tanácsa, Fticser Ines számol be az ülésen elhangzottakról. Aztán a Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében tegnap délután ünnepélyes keretek között nyitották meg a Dobronaki Györgyház megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított állandó kiállítását. Itt Fehér Ilona járt, és van még egy olyan fontos esemény, amiről természetesen beszámolunk. 10. alkalommal választották ki a Muravidék legjobb vállalkozásait a Vesznik heti lap és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös kezdeményezésében. Horváth Dávid hozza a friss információkat. További szép délutánt, rádiózzanak velünk!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A szlovén női labdarúgó válogatott továbbra is játékban van a 2027-es világbajnokságért. A selejtező visszavágóján Domžaléban 2-0-ra legyőzték Törökországot. A 83. percben Szlovénia kihasználta emberelőnyét, Sara Agres beadását Maja Sternát fejes góllal köszönte meg, megelőzve a rosszul helyezkedő török kapust. A 93. percben a csereként beállt Miriam Kastelec egy erőteljes lövéssel a 16-os széléről beállította a 2-0-ás végeredményt. Sasa Kolman szövetségi kapitány ezt nyilatkozta a szlovén közszolgálati televíziónak.
2: Most az utolsó lépcsőfokon állunk. Még egy küzdelem vár ránk. Jó érzés idáig eljutni. Ebben a pillanatban még nehezen gondolok Hollandiára. Tudjuk, hogy a világ 10 legjobb csapata között vannak. Teljesen más meccs lesz ez, az ellenfél a favorit. A törökök is nagyon kedvezőtlenek. Egy kicsit féltem ezektől a meccsektől. Nehéz volt, mert annyi hiányzunk van, nehéz volt, mert valami folyamatosan változott. Azon gondolkodtunk, hogyan foltozzuk össze a csapatot, hogyan játszunk egyáltalán. De végül a lányok azt tették, amit ma is láttunk, és amit Isztambulban is mutattak, amikor jelentős hátrányt ledolgozva visszahozták magukat a játékba. Egyszerűen ez a csapat nem adja fel, harcol, előre halad. Küzdenek az országért, a címeres mezért. Nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Nyilatkozta a szlovén felnőtt női labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Szlovénia 5-3-as összesítéssel jutott be a selejtező második fordulójába, ahol Hollandiával csap össze. Hollandia 8-0-ás idegenbeli győzelem után hazai pályán is hozta a kötelezőt, 3-0-ra nyert Magyarországgal szemben. Szarvas Alexandra, a szövetségi kapitány együttese visszajutott a Nemzetek Ligája B divíziójába. A jövő évi braziliai világbajnokságon 11 európai válogatott részvétele garantált, további egy pedig interkontinentális pótselejtezőn juthat ki. Benjamin Šeško sérülése miatt elmaradt a szlovén bajnokok ligája rangadó. Ján Oblak sokkal elégedettebb lehet, az Atletico könnyedén legyőzte a Manchester United-et 2-0-ra, és stabilan kezdte az új szezont. Az Atletico Madridnak tehát nem kell panaszkodnia, hiszen ebben a szezonban 7 győzelmet arattak, és idén a Barcelona mögött állnak a hazai bajnokságban. A United esetében azonban teljesen más a helyzet, mivel 9 meccsből mindössze kétszer nyertek. Michael Carrick vezetőedző azt nyilatkozta, rosszul kezdett a csapat, soha nem jó gyakorlatilag hátrányból felállni, de helyzeteket alakítottak ki, Rashford, Fernandez és Mbeumo közel voltak a gólszerzéshez. Nem hiszi, hogy az önbizalommal baj lenne. Egyszerűen a legénység nem olyan hatékony, mint tavaly. Dolgozni kell és védekezésben fejlődni. A vezetőedző nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor tér vissza a keretbe Benjamin Šeško. Amikor Carrick a múlt szezon közepén átvette a klub irányítását, a United 17 meccsből 12-t megnyert, a különbség tehát több mint nyilvánvaló. A Bayern 3-3-as döntetlent játszott a Vikinggel Norvégiában. Az első fél időben nem festett jó képet a Bayern, hiszen 2-0-ás hátrányba kerültek. Stensnes a második percben vezetés szerzett csapatának, pontosan a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. A 38. percben Christiansen egy 16-oson belülről érkező lövéssel koronázta meg szólóját, szintén a jobb alsó sarokba. A szünet egyértelműen jól jött a német csapatnak, mivel a második félidőben egyenlítettek. Kane szerezte mindkét gólt, az 54. percben büntetőt értékesített, a 60. percben pedig fejes gólt szerzett. Luis Diaz a 71. percben 11-esből talált be, és a Bayern vezetésben volt, azonban a Vikingek ezzel nem egyeztek. Hermann Johan Haugen a 90. percben beállította a 3-3-as végeredményt a hazai szurkolók nagy örömére. A Barcelona a második félidőben fordított és 4-1-re nyerte a Galatasaray ellen. A török csapat a 28. percben Batrákov góljával szerzett vezetést, a 34. percben pedig 2-0-át mutatott az eredményjelző. Játékvezető Yilmaz második gólját leshelyzet miatt érvénytelenítette. A Barcelona fellélegezhetett és az első félidő végén egyenlített is Cancelo góljával. A katalán óriás két gyors góllal kezdte a második félidőt, mindkettőhöz Yamal gólpasszát jegyezték, a gólszerzők pedig Fermín és Gordon voltak. A 65. percben Adeyemi 1-4-re módosította az állást. További eredmények a lejátszott második körből: Arsenal Lille 3-0, Inter Club Bruges 3-4, Lens Sporting Lisszabon 0-2, Sebach Slavia Praga 2-0, Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Labdarúgás után sportlövészet. A múlt hétvégén Dobronakon rendezték az északkeleti régiós lövészbajnokságot. Két fegyverszámban, pisztollyal és revolverrel állt lőállásba 104 versenyző. A pisztolyos csapatversenyt a Vocsánec Tomazsics Polányko 3-as nyerte meg a Kovinár ormos színeiben. A Dobronaki Ezera 1-nek, mely a Simon Mikola, Stefan Kreszlin és József Gyerek felállásban szerepelt, a második hely jutott. A Jezero 2-es csapata a harmadik helyen végzett. Egyéniben József Gyerek diadalmaskodott. Revolver számban a Dobronaki Jezero 2-es csapata léphetett a dobogó legfelső fokára. Mitya Szecsko, Robert Balazsics és Dusan Novák szerepelt a győztes csapatban. A Jezero 1-nek a második hely jutott, míg az SD Csrensóci a harmadikon végzett. Egyéniben Robert Balazsics bizonyult a legjobbnak. A régiós bajnokság záró részében kiosztották a serlegeket és az érmeket a második és a harmadik légfegyveres ligák legjobbjainak. Új versenyzője van a petesházi Coál Sportlövő Egyesületnek, a szőcei Orbán Regina, aki az ETE SKK versenyzője, a szlovén liga versenyeken is rajthoz áll. A 17 éves diáklánynak sokat jelent a szlovéniai küzdelem sorozatban részvétel. Telefonon értük el őt.
3: A szlovén versenyzés számomra egy új lehetőséget nyújt arra, hogy új környezetben, új versenyzők ellen külföldön megpróbáltathassam magam. Én 3 éve foglalkozom sportlövészettel, ebből 2 éve aktívan versenyzek zárt irányzékú légpuska versenyszámban.
1: Tagja vagy a Zalaegerszegi ZTE sportlövész klubnak. Milyen eddigi eredményekről tudnál beszámolni röviden?
3: Eddigi eredményeimből legbüszkébb az országos bajnokságokon elért eredményeimre vagyok, aranyéremre és ezüstéremre.
1: Komoly kihívás elé állítja a fiatal sportolót, a sportlövészetre gondolunk, itt most arról beszélünk, Magyarországon. Tudjuk azt, hogy európai világszínvonalban is ott vannak a magyar sportlövészek.
3: Igen, a magyar sportlövők elég erősek, így ez egy elég nagy kihívás elé állít minket. A lövészet nagyon nagy koncentráltságot igényel, és odafigyelést, hogy minden tökéletesen menjen.
1: Az edzéseket tehát Zalaegerszegen végezed, Szlovéniában ligaversenyeken fog szerepelni. Melyik lesz az első, úgymondom, kihívás?
3: Az első kihívás október 17-én lesz Ljubljanában, az lesz a liga első fordulója.
1: Gondolom, hogy a fiatalok életében, akik még tanulnak, fejlődnek, és top formát szeretnének mutatni, tehát egy stabilitást minden versenyen, vannak magasabb céljai is. A te céljaid milyenek?
3: Én a hosszú távú jövőben szeretnék mindenképpen részt venni nagyobb nemzetközi versenyeken is, és azokon is eredményes lenni, de addig meg egy elég hosszú út vezet.
1: Orbán Regina sportlövő nyilatkozott az arénának, aki ezentúl a Coál színeiben, a szlovén ligákban is megméretteti magát. Október 17-én a ljubljanai versenyen debütál. A kairói sportlövő világkupáról érkezett hírek alapján a szlovén ifjúsági válogatott rendkívül erős nemzetközi mezőnyben kiválóan teljesített. Maximilian Žarić épp hogy lemaradt a 8-as döntőről. A 18 éves sportlövő légpuska 10 méteres számban 82 versenyzővel vette fel a harcot, és az alapversenyben 630,1 körös eredménnyel a 14. helyet szerezte meg. Azonos köreredménye volt a 12. japán Hanakawának és a 13. helyezett magyar Pekler Zalánnak. Női 25 méteres sportpisztoly olimpiai számban Eva Vodopivec az első szakasz a precíziós verseny után kifejezetten jól teljesítette a gyorslövő részt 294 körrel, összesített eredménye 580 kör volt, 17. lett, ami a szlovén 18 éves diáklány számára nagyon jó teljesítmény a felnőtt mezőnyre való tekintettel. Ennyit készítettünk mára, köszönjük a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában.
0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

Hajszál pontosan 13:30 van, 13:30, és Kaigo után a Follow the Flow érkezik. Október 14-ét mutatja a naptár, az év 287. napjánál járunk, és ezen a napon ünnepelnek a Helének és a Lívia nevűek, aki természetesen ma tart bármilyen eseményt, Isten éltesse az ünneplőket. Hát sok minden kötődik ám ehhez a mai naphoz. Egyrészt ma van a szabványosítási világnap. Annak emlékére tartják, hogy 1946-ban ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ugye, amit ISO-ként szoktunk emlegetni, de nem csak ez kötődik ehhez a dátumhoz, hanem ma van a látás világnapja és a tojás világnapja is. Mindkét kezdeményezés mozgó ünnepként gyakran esik október második hetére, és kifejezetten mondjuk erre a napra. De szintén a mai napon van Steve Jobs nap, Kalifornia állam által életre hívott emléknap az Apple alapítójának a tiszteletére, és hogyha a népi kalendáriumba is egy picit belekukkantunk, akkor a régi magyar hagyományban ezt a napot háztapasztó napnak nevezték. A tél beállta előtt ilyenkor javították ki a házak és az istállók falait, és az aznapi időjárásból bizony jósoltak a várható téli időjárásra, illetve a hidegre is. Október 14-e van, most már benne vagyunk jócskán a délutánban, és egyelőre most nálunk is felhős az égbolt, de 17 fokot mutatnak a hőmérők. További jó rádiózást, a folytatásban a Follow the Flow érkezik a Fiestával, Hamkohammal, itt lesz John Newman, és hamarosan egy friss újdonság is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Kálmán Tamás legújabb kislemezét. Ő KT néven került be a zenei körforgásba, és a Minden rendben című dala szeptember végén látott napvilágot. Egyébként ez a szerzemény az énekes novemberben érkező Időutazó című debütáló nagylemezének az egyik előfutára. A dal egy mélyen intim, érzelmes sláger, amelynek központi üzenete a belső megnyugvás, az elengedés és a feltétel nélküli bizalom. A dalszöveg egy olyan mentális vagy érzelmi állapotot ír le, amikor egy szeretett személy, egy emlék vagy egy rágódás teljesen átveszi az irányítást a gondolataink felett. Összességében KT legújabb dala egyfajta modern zenei mantra, amely arra emlékeztet, hogy még ha fejünkben zűrzavar is uralkodik, a hit és a megnyugvás képessége saját magunkban gyökerezik. Úgyhogy érkezzen most Kálmán Tamás, azaz KT, és az újdonság, a dal címe Minden rendben.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter és Szuzana Lepsimenko a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter múlt héten a Rába vidéken és a Mura vidéken tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézmény rendszerének megismerése és a fejlesztési lehetőségek felmérése volt. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a találkozón elhangzottakat járjuk körül. Tartsanak velünk!
2: Reklám. 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.
3: Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Szlovén és magyar miniszteri látogatás a Mura vidéken. Fehér Jani emléknap Hosszúfaluban. Határtalan vásár a Hetés Barátságparkban. A Kelemen Kvartett koncertje a Lendvai zsinagógában. A mezőgazdasági rovatban az aszály okozta károk. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
4: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
5: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok! Az uniós tagállamok elnökeinek az Arajolosz csoport keretében tartandó találkozója miatt csütörtökön és pénteken Ljubljana egyes részein különleges forgalmi rend lesz érvényben. Csütörtökön délelőtt 10 órától 24 órán át több részleges lezárás lesz érvényben, az elnöki palota körüli utakat pedig csütörtökön délután 3 és este 11 óra között teljesen lezárják, jelentette be ma a rendőrség. Dr. Patyi Gábor, egyetemi docens, a Soproni Egyetem tanárképző központjának főigazgatója ma 16 órai kezdettel az egyes számú kétnyelvű általános iskolában ad elő Brunswick Terész és az intézményes kisgyermeknevelés a 19. század első felében címmel, amit a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete szervez. Brunswick Teréz a 18. század második felében született Pozsonyban. Az első óvodát ő nyitotta meg 1828-ban a Habsburg monarchiában. Életében összesen 80 óvoda kezdte meg a működését a birodalomban, és unokahúgával, Teleki Blankával az első magyar nőnevelő intézet létrehozását is ő szorgalmazta. Albánia fővárosában, Tiranában kedden erőszakos összecsapások zajlottak diáktüntetők és a rendőrség között, miközben a demonstrációk szerda hajnalig folytatódtak. Több százan gyűltek össze az Oktatási Minisztérium előtt, hogy jobb egyetemi körülményeket, nagyobb anyagi támogatást és kedvezőbb elhelyezkedési esélyeket követeljenek. A tiltakozások elfajultak, amikor a demonstrálók köveket dobáltak, kirakatokat törtek be és megrongálták az üzleteket, miközben a rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszolt. A hatóságok szerdai közleménye szerint 16 embert vettek őrizetbe, és további 49 ellen indult büntető eljárás. 6 rendőr és legalább egy újságíró megsérült. 14. Leó pápát kedden megbűtötték a római Gemelli klinikán. Az orvosok sikeresen eltávolítottak egy csomót a tüdejéből, a vizsgálatok pedig megállapították, hogy a 71 éves egyházfő tüdőrákban szenved. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és újabb díj jelenik meg a rendszerben. A netes csomagrendelés esetén a júliusban bevezetett 3 eurós átalányban mellett további 2 eurós uniós kezelési díjjal is számolni kell. Október 13-a és 20-a között Olaszországban hadgyakorlatot tart a NATO. Erről Angelo Bonelli, az AVS baloldali párt ellenzéki képviselője számolt be. Bonelli szerint a gyakorlat az Európában állomásozó amerikai nukleáris fegyverek alkalmazására összpontosít. Olaszországban 2 olyan NATO támaszpont található, ahol a rendelkezésre álló információk szerint amerikai gyártmányú nukleáris fegyvereket tárolnak. Gedi, Brescia megyében és Aviano, Pordenone megyében. A gyakorlat neve megegyezik a NATO legfontosabb nukleáris támadás szimuláló hadgyakorlatáival, a Steadfast Nunéval.
6: Időjárás.
5: Az ország északi és keleti részén jobbára felhős idő várható délután, másutt több-kevesebb napsütésre lehet számítani. A hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
4: Közlekedési hírek.
5: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Cserháti Zsuzsa, most 14 óra 13 perc van. Hát hamarosan folytatjuk még a délutánt rengeteg zenével. Itt van egyébként a tudakozónak is az ideje. Ha kérdés nincs, akkor természetesen zenével töltjük ki az időt, de hogyha bármilyen kérdésük lenne, ami közérdekű, akkor természetesen e-mailben, illetve messenger üzenetben várjuk kérdéseiket, és megpróbálunk annak utána járni. A válaszok pedig ebben az időszakban érkeznek majd. De ami biztosan lesz a mai napon, illetve már el is kezdődött, de lehet csatlakozni, 17 óráig még felső lakosban zajlik az a programsorozat, ami a Muravidék örökségének generációk közötti akadémiájának a szervezésében, illetve keretében valósul meg. Ez egy programsorozat, és ma van az ötödik rendezvény. Ezúttal a gyógynövény ismerettel, annak vidékünk szellemi, kulturális örökségében betöltött fontos szerepével foglalkozik, és Lovro Vehovár vezeti a gyakorlati műhely foglalkozást. Itt ismerkednek jelen pillanatban már a résztvevők a gyógynövényekkel, annak történetével, fejlődésével, illetve a hagyományos tudással, amely nemzedékről nemzedékre öröklődött. A helyszín Felső Lakos főutca 61, a műhely foglalkozás pedig minden korosztály számára nyitott, akár most is lehet csatlakozni hozzájuk. És még egy mai koncert élményről, a Lendvai Színház és Hangversenyteremben a Zsidó Kultúra Európai Napja keretében a zsidó zene kap főszerepet, hagyomány és a jazz között. Kantor Mihály Kanner és a Neskrom közös koncertjére kerül sor. A zenei élményre a belépés ingyenes, és este 8 órakor kezdődik itt lentben a Színház és Hangversenyteremben. Mindenkit várnak szeretettel.

Ez volt az Aiden Foss és Corinna és a közös daluk. Mindjárt folytatjuk majd a Honey Beast-tel, de előtte egy pályázati felhívás, ugyanis a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete idén is meghirdette a Magyarul a Muravidéken program ösztöndíj pályázatot, amelynek célja a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásának ösztönzése. Az egyszeri visszanemtérítendő ösztöndíjra az általános iskolák első és negyedik osztályos tanulói, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola első évfolyamos diákjai meghatározott feltételekkel más középiskolák elsőévesei, valamint a magyar nyelvből is érettségiző vagy záróvizsgázó diákok pályázhatnak. A pályázatok benyújtási határideje november 10-e, a pályázati adatlap, a részletes feltételek, a szükséges tudnivalók az Egyesület hollapján érhető el www.mpe.si.

Másfél perce vagyunk fél három után, még mindig felhős az ég felettünk, csak szűrt napsütést kapunk, de 18 fok van odakint, ez pedig nagyon biztató így. Október 14-én igazán kellemes a mai délután, és az előrejelzések szerint a következő napokra is tényleg szép időt kapunk, bár megjöhetnek helyenként már a reggeli októberi fagyok, de alapvetően kellemes időre készülhetünk. A hétvégére kifejezetten szép időt ígérnek a meteorológusok, mindenki örülhet a napsütésnek, a jövő héten pedig már mutatkozik még ezeknél a 20 fok közeli hőmérsékleteknél is magasabb értékek, a jövő hét közepe szerda csütörtök akár 22-23 fok is lehet újra, úgyhogy egyelőre marad a jobbára száraz idő, némi gomoly felhővel, de alapvetően kellemes őszi idővel és sok-sok napsütéssel. Élvezzék ezt a mai délutánt is, most a 4-es Street zenén jön Konzsuzsa, itt lesznek Nagy Bogiék, aztán érkezik Olivia Dean, a Kuplung zenekar, 15 órakor pedig három aktuális helyi vonatkozású hírrel is jövünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A szerdai hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal három témával várjuk Önöket. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moreszke-Toplice község tanácsa. A 28. rendesülésen a testület többek között módosította az idei költségvetést és az ösztöndíjazási szabályzatot. Alojz Glávács polgármester az ülés végén megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 évben végzett munkáját. Az ülés részleteit Fticsár Ines foglalja össze.
2: Moreszke-Toplice községben 2 évre előre fogadják el a költségvetést. A beruházások ütemezése és az időközben felmerülő szükségletek azonban módosításokat indokolnak. Az idei költségvetés 2. módosítása mintegy 19 millió eurós bevétellel és 20,9 millió eurós kiadással számol. Egyes nagyobb fejlesztések megvalósítását részben 2027-re halasztották. Több területen ugyanakkor növelték a keretet. A községi óvodák számára további 214.600 eurót, a hely utak karbantartására 105.000 eurót biztosítottak. A Magyar Nemzetiségi Önkormányzat működésére szánt összeget 42.810 euróval emelték. Földterületek vásárlására pedig az eddigi 300.000 helyett 500.000 eurót irányoztak elő. A testület támogatta továbbá a Ribnica községgel való együttműködést is. A tervezett megállapodás hosszú távú partnerséget alapoz meg, amelybe a két község intézményei, egyesületei és vállalkozásai is bekapcsolódhatnak. Az ösztöndíjazási szabályzat módosítása szintén támogatást kapott. Eddig az állami ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók nem pályázhattak községi ösztöndíjra. A módosítást ez számukra is lehetővé teszi, ha megfelelnek a további pályázati feltételeknek. A tanácstagok üdvözölték a változtatást, amelynek szükségessége már korábban is felmerült. A mandátumzáró ülés Alojz Glávács polgármester köszönő szavaival ért véget. Megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 éves munkáját. Az elmúlt időszakot személyesen is nehéznek nevezte. Családi veszteségek mellett a községi hivatal igazgatójának halálával és a munkatársak körében történt változásokkal is szembe kellett néznie. A közös munkáról ugyanakkor elismerően szólt.
3: Tudi državna politika nam ni bila najbolj naklonjena, posebej ne podeželskim občinam.
4: Az állami politika sem kedvezett igazán nekünk, különösen a vidéki községeknek és az ország távolabbi térségeinek. Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy jó munkatársakra támaszkodhattam, akik igyekeztek helytállni. A községi tanács tagjainak többsége is mindvégig a közös jót tartotta szem előtt. Természetesen voltak kérdések, amelyekben nem értettünk egyet, de mindenki hozzátett valamit a közös munkához. Akiket jó szándék vezérelt, azok inkább együttműködtek, akik pedig csak bíráltak, azok talán ebben látták a javítás lehetőségét.
2: Glavács nem indul újra a polgármesteri tisztségért. Jelenleg 2 jelölt ismert, Sasokocá jelenlegi alpolgármester és Tomás Gregorec községi tanácstag. A leköszönő polgármester ezt üzeni utódjának.
3: Ja, én személyesen
4: a jelenlegi alpolgármesteremet támogattam. Ahogy az ülés végén is elmondtam, mindenkinek sok sikert kívánok. Azt tanácsolom nekik, hogy a közös sikert tartsák szem előtt, ne a saját érdekeiket. Ha tanácsra van szükségük, továbbra is rendelkezésükre állok.
1: A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében kedden ünnepélyes keretek között nyitották meg a tájház gazdagon felújított állandó kiállítását. Teljesen új formát kapott a padlás és a pince. A ház többi helyisége pedig felújult, a fiatalokhoz közel álló digitális tartalmakkal is. A beruházás a Szlovén Köztársaság a helyi önkormányzatokért, kohéziós és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretéből valósult meg. Fehér Ilona számol be az eseményről.
5: Egy közösség jövőjét az is formálja, hogy hogyan őrzi meg a múltját. Az 1896-ban épült Dobronoki Györgyház történelmet őriz. Az elmúlt 130 évben nemzedékek életének volt tanúja. A Dobronoki Magyar Önkormányzat 2006-ban tájházzá alakította át. Az első kiállítással az volt a közösség legfontosabb célja, hogy megőrizze Dobronok múltjának értékes emlékeit, tárgyakat, fényképeket és a hozzájuk fűződő történeteket. 2024-től újabb gyűjtést indítottak. Ennek köszönhetően újabb tárgyak és történetek kerültek napvilágra. A tárgyak kiállításához felújították a tájház pincéjét és a padlást is. Az új tárlatról Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a következőket nyilatkozta.
6: Szakszerűen kicsit digitalizálva, úgyhogy a fiataloknak is most egy vonzóbbá tettük a kiállítást, de különben megmaradtak a régi emlékek, a Dobronak élete, sorsa, kultúrája, sport. Szép, kevésbé szép pillanatok, úgyhogy minden még található. Közben felújítottuk a padlást is, felújítottuk a pincét is, és így most az egész udvarunk egy lezárult kör, építészetileg és kiállításként is. És most büszkén mutogathatjuk az ide látogatóknak, fogadhatjuk a vendégeket, de szeretnénk, hogyha hazaiak is többször eljönnének, ide az udvarunkba, Pajtába, kézműves házhoz, nem csak a múzeumban, mert ahogy említettem, a múzeum akkor él, hogyha az itt élő emberek látogatják és megtöltjük élettel.
5: A beruházás a Szlovén Köztársaság a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja támogatásával valósult meg. A megnyitón Gregor Csernoga, a minisztérium titkára örömét fejezte ki, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel közösen a program megvalósítása során felismerték a tájházak és más helyiségek felújításának fontosságát. A Dobronoki Györgyházra és a Kézművességek házára a minisztérium 2018-tól 2024-ig 193 ezer euró támogatást biztosított. Ebből 90 ezer eurót szántak erre a legújabb beruházásra. A minisztérium a teljes programra a 2021 és 2024 közötti időszakban összesen 2 millió 800 ezer eurót biztosított, mondta Gregor Csernoga.
4: A Dobronoki Györgyház pajtájának bővítése és kiállításának felújítása a beruházás befejezését követően még jobb feltételeket biztosít a teljes térség turisztikai és kulturális kínálatához, és hozzájárul a határmenti térség életminőségének javításához.
5: Mondta Csernoga. A megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított tárlatot dr. Ferkov Jakab történész és néprajzkutató, a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum nyugalmazott igazgatója, a kiállítás elkészítésének szakmai vezetője méltatta.
7: Ez a kiállítás, ez a Dobronoki Györgyház nem csak a múltról mesél, hanem egyben életet, kultúrát visz az egyén, a közösség és a jövőbe is. Én azt hiszem, kulcs szerepe van az egyén és egy közösség öntudatának, önismeretének a kialakításában is. Az én Dobronaki, a mi Dobronaki öntudat kialakításában. Egymás mellett élő népek megismerésébe, kultúrájának továbbvitelébe és egymás tiszteletébe. Közösségeket teremt, kultúrát teremt és jövőben reményt hoz. Hallottuk, hogy ez a diófajt 100 éves, tehát 100 éves gyökerei vannak már. Dobronak és Dobronak közössége már több száz éves gyökerekkel rendelkezik. írott formában már a 14. század elején említik, és kívánom azt, hogy még több száz év múlva is legyenek itt dobronakiak, legyenek itt ilyen közösségek, akik így össze tudnak fogni, mint ahogy most összefogtak. És ha netán már ez a diófa akkor nem fog élni, legyen olyan közösség megint, aki egy új diófát ültet. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert mindenkinek.
5: Mondta a szakember.
8: Süti a lepényt, hetedre, most tedra, máma tedra, holnap után nem érünk rá, hetedre, most tedra, máma tedra, holnap tedra.
5: A megnyitón a dobronaki kétnyelvű általános iskola két tanulója muravidéki népdalcsokrot adott elő. Az ünnepi műsort továbbá a Beltinci Zeneiskola cimbalom tagozatának dobronaki tanulói és a dobronaki nótázók tették hangulatosabbá.
1: Tizedik alkalommal választották ki a Muravidék legjobb vállalkozásait a Vesznik heti lap és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös kezdeményezésében. A 2025-ös év legkiemelkedőbb vállalkozásait több kategóriában díjazták, a legjobb muravidéki cégről pedig az olvasók szavazatai döntöttek. Az ünnepélyes díjátadón a régió gazdasági fejlődéséről és jövőbeli lehetőségeiről is szó esett. A Muraszombatban zajló rendezvényről Horváth Dávid szól bővebben.
4: Muravidék egyre inkább az üzleti lehetőségek és a jelentős beruházások térsége. Minden új beruházás nem csak a gazdaság fejlődését szolgálja, hanem a fiatalok számára is új lehetőségeket teremthet, hozzájárulva ezzel a régió hosszú távú jövőjéhez, hangzott el az idei jubileumi eseményen, ahol 10. alkalommal választották ki a régió legjobb vállalatait. Az egybegyülteket köszöntötte Adriana Gaspar, a Vesznik heti lapot kiadó tájékoztatási vállalat igazgatója, valamint Robert Grach, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója is. Utóbbi a muravidéki gazdaság elmúlt évtizedben elért jelentős fejlődését emelte ki. A rendezvény ünnepi szónoka pedig Angel Logar, szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter volt. 10 évvel ezelőtt az volt a kérdés a Muravidéken, hol lehet munkát találni. A miniszter szerint viszont ma pont az ellentétére kell választ találni.
9: Danes je vprašanje te regije, kje dobiti delavca. Zato dovolj iskrenost.
10: Ma az a régió kérdése, hogy hol lehet munkaerőt találni. Ezért most őszintén szeretnék beszélni önökkel. Az ilyen ünnepi estéken erről gyakran megfeledkezünk. Tavaly 9%-kal több árbevételt értek el, a nyereségük azonban 17%-kal csökkent. Szlovéniában ezzel szemben a nyereség 13%-kal nőtt. A költségeik gyorsabban emelkedtek, mint a bevételeik. Többet dolgoztak, mégis kevesebb maradt önöknél. Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték továbbra is körülbelül 5 évvel alacsonyabb a szlovéniai átlagnál. A muravidéki vállalatoknál az átlagfizetés 238 euróval marad el az országos átlagtól. Naponta több ezer muravidéki ember indul munkába a határon túlra. Nem azért, mert nem szeretne otthon dolgozni, hanem azért, mert külföldön jobbak a feltételek. Mindegyikük olyan munkavállaló, akit a helyi vállalkozók szívesen alkalmaznának. Nem azért mondom ezt, hogy elrontsam az ünnepi estét. Azért beszélek róla, mert ezen a helyzeten is lehet, és kell is változtatni. Ez nem beszédekkel fog megvalósulni, hanem azzal, hogy fokozatosan vonzóbbá tesszük az itthoni munkavállalást, és több lehetőséget teremtünk, mint amennyi a határ túloldalán rendelkezésre áll.
4: És kik lettek az idei díjazottak? A nagyvállalatok kategóriájában az ország egyik vezető építőipari cégcsoportja, a muraszombati Pomgrád végzett az első helyen. A középvállalatok között a Cveni Makoter vállalat bizonyult a legjobbnak, amely elsősorban polietilén csomagoló anyagok gyártásával foglalkozik. A kisvállalatok kategóriájában a Ljutomeri Szemsz kapta az elismerést, amely a fémek mechanikai és gépi megmunkálására szakosodott. A 2025-ös év legjobb munkaadójának a Puconci Murexint választották. A vállalat építőanyagok és építőipari vegyi termékek fejlesztésével, illetve gyártásával foglalkozik. Az olvasók szavazatai alapján pedig a muraszombati Ride lett a legjobb muravidéki vállalkozás. A cég kerékpáros szervizálványokat tervez, emellett kerékpárok értékesítésével és szervizelésével is foglalkozik. A rendezvényen kerekasztal beszélgetést is tartottak a Muravidék jövőjéről és a térségben rejlő lehetőségek kihasználásáról. A résztvevők egyebek mellett azt vitatták meg, hogyan lehet tovább erősíteni a régió gazdaságát, ösztönözni a beruházásokat és még több perspektívikus munkahelyet teremteni.
1: Önök a keddi hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

magamat ringatom, még ő landol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter és Szuzana Lepsimenko a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter múlt héten a Rába vidéken és a Mura vidéken tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézmény rendszerének megismerése és a fejlesztési lehetőségek felmérése volt. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a találkozón elhangzottakat járjuk körül. Tartsanak velünk!

0: 15 óra 26 perc van, Madonna után halott pénzzel jövünk, és hát egyelőre felhős maradt az ég felettünk. Ettől függetlenül azért kellemes az időjárás, sőt, az előző órákhoz képest még magasabb értékek olvashatok le a hőmérőkről. Lent van ebben a pillanatban 19 fok van, és hogyha rápillantok az országos helyzetképre, azért nagy részt mindenütt süt a nap, derült az idő. Muravidéken pont most a felhők vannak túlsúlyban, de ettől függetlenül 17 és 19 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Lent a tenger melléken Portorosban például 22 fok van, és ott ragyogó süt a nap. És élvezhetjük ugye nagyjából olyan 6 óra utánig még a napsugarak melengető erejét, aztán ez nem olyan sokára változni fog, mert hogy az idén kicsit korábban állítjuk vissza az órákat, egészen pontosan október 25-én. Hát az idén úgy tűnt, mintha az őszi óraátállítás valamiért túl korán érkezne, akkor nem is tévednek, hiszen 2026-ban valóban egy nappal hamarabb kell visszaállítani az órákat, mint mondjuk egy évvel korábban. A háttérben egyébként nincs semmilyen rendkívüli intézkedés, a magyarázat sokkal egyszerűbb, mert hogy 2026. október 25-én vasárnap hajnalban állunk vissza a téli időszámításra, tehát bő 2 hét, az átállás pontos időpontja hajnali 3 óra, akkor kell majd az órákat 2 órára visszatekerni, ennek köszönhetően azonban az éjszakák hát hosszabbak lesznek, és azon az éjszakán egyébként 1 órával többet is alhatunk majd. Tehát október 25-e vasárnap, és éjszaka hajnali 3-ról 2 órára kell visszaállítani az órákat. Sokan elsőre azt gondolják, hogy valamiféle külön döntés vagy új energiatakarékossági lépés miatt került előrébb a dátum, de erről higgyék el, hogy szó sincs, hiszen a nyári időszámítás minden évben október utolsó vasárnapján ér véget, ugye október 25-e lesz a hónap utolsó vasárnapja, így ezen a dátumon kell majd ezt az óra átállítást megejtenünk. Addig viszont élvezhetjük még a kicsit hosszabb nappalokat és relatíve rövidebb éjszakákat, de mindenképpen érzékeljük azt, hogy ezek most már teljesen megfordultak. Hát az óra átállítással meg minden bizonnyal furcsa lesz majd, hogy gyakorlatilag délután 5 órakor már sötétedni kezd. Hivatalosan egyébként ma a nap 18 óra 9 perckor tér majd nyugovóra, úgyhogy addig van még bőven időnk, egy picit zenélünk, hamarosan lejátszuk a 7 zeneszámát, 16 órakor pedig jönnek majd az aktuális friss hírek.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már.

0: éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Országgyűlés Védelmi Bizottsága áttekintette a Védelmi Minisztérium 2027-es és 2028-as költségvetési dokumentumait. A jövő évi költségvetés módosítási javaslatok több mint 1,9 milliárd eurót irányoznak elő a tárca számára, ami 362,4 millió euróval haladja meg a korábban elfogadott költségvetési keretet. A javasolt módosításokkal a források meghaladják az 1,9 milliárd eurót, amelyből a vezérkar 1,6 milliárd eurót kap, a közvetlen beruházásokra pedig 807 millió eurót szánnak. A legfontosabb fejlesztési projektek közé tartozik a 8-kerekű páncélozott járművek, az IRIS-T SLM légvédelmi rendszerek, a Cézár önjáró lövegek, valamint új katonai helikopterek beszerzése. A 2028-as költségvetési javaslat szerint a védelmi tárca kerete tovább növekszik és eléri a 2,2 milliárd eurót, amelyből a katonaság működtetésére és fejlesztésére több mint 1,9 milliárd euró jut majd. Valentin Hajdinyák védelmi miniszter kiemelte, hogy a megnövekedett források hatékony és átlátható felhasználást követelnek meg a védelmi képességek, valamint a katasztrófa védelmi és mentési rendszerek megerősítése érdekében. A Mediana Intézet legfrissebb, a Daily napilap számára készített októberi közvéleménykutatása szerint a politikai pártok népszerűségi listájának élén továbbra is a Demokrata párt áll, de jelentősen csökkent a támogatottsága a második helyen álló Giovanni Szódához képest. A kormányzó SZDSZ támogatottsága 21,7%-ra esett vissza, miután 1%-pontot veszített a szeptemberi eredményéhez képest. A második helyen álló Giovanni Svoboda ezzel szemben 1%-pontot javítva 19,8%-os támogatottságot ért el. A harmadik helyre a szociáldemokraták jöttek fel 9,3%-kal. A felmérés szerint, ha most tartanának parlamenti választásokat Szlovéniában, Anže Logár demokratái 2,1%-os támogatottságukkal nem lépnék át a parlamenti küszöböt. A kormány munkáját az elmúlt hónapban a válaszadók 26,9%-a értékelte jónak, 46,9%-a sikertelennek, 24,2%-a pedig közepesnek. A kormányzati munka átlagos értékelése 2,61%, vagyis gyenge közepes. Ez a trend egyértelmű támogatottság csökkenést mutat az előző időszakokhoz képest, amit a kabinet tervezett strukturális reformjai, köztük a közszféra átalakítása és a munkaerő átcsoportosítások körüli társadalmi viták is befolyásolnak. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A szövetség értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A magos követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. 14. Leó pápa kedden a római Gemelli klinikán sikeres tüdőműtéten esett át, melynek során eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét egy rákos daganat miatt. A Vatikán tájékoztatása szerint a 71 éves egyházfő jól viselte a 90 perces beavatkozást, az altatásból komplikációk nélkül ébredt fel, és már a kórtermében lábadozik. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök ma elküldött táviratában gyors felépülést kívánt a Szentatyának, továbbá bejelentette, hogy várhatóan a hónap végén találkozik a pápával. Az időjárás Lengyelországban, a Tátra magasabb csúcsain már szerdán megjelenhet a hó. Az ország időjárását egy alacsony nyomású légköri képződmény alakítja, amely hűvös levegőt és csapadékot hoz. A télies fordulatot viharos szél kísérheti, a Szudétákban akár 90 km-es óránkénti széllökések is előfordulhatnak.
2: Időjárás.
3: Az ország északi és keleti részén jobbára felhős idő várható délután, másutt több-kevesebb napsütésre lehet számítani. A csúcs hőmérséklet 17 és 21 fok között váltakozik.
1: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Gornya Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
4: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
5: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter és Szuzana Lepsimenko a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter múlt héten a Rába vidéken és a Mura vidéken tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményrendszerének megismerése és a fejlesztési lehetőségek felmérése volt. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a találkozón elhangzottakat járjuk körül. Tartsanak velünk!
1: Kívánságműsor.
6: 7 perccel vagyunk délután 4 óra után, igen, jelzi a kis szignál, hogy indul a kívánságműsor, egészen 17 óraig az önés kéréseit fogjuk teljesíteni. E-mailben, messenger üzenetben már érkeztek kérések, de bátran telefonáljanak, hívhatóak vagyunk mostantól 575 17 18 és 575 17 19 a két telefonszám, és ez egyben most a kívánságműsor telefonszáma is. E-mailben érkezett az üzenet a mai kívánság műsorban. Erzsi szeretné meghallgatni a Tündöklő Egri Csillagok című felvételt Pór Péter előadásában. Erzsi Palinból küldte az üzenetet, az ő kérésével kezdünk, és aztán hamarosan megtudjuk azt is, hogy mivel folytatjuk.

0: És ahogy ígértem, mindjárt kiderül, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor, hiszen van két telefonálónk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, kedves Szünde!
0: Én is üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni.
0: Melyik legyen az?
1: Hát ez jó volt most kett.
0: Most hirtelen nem jut eszébe, hogy mit szeretne?
1: Pór Péter.
0: Az most énekelt a Pór Péter.
1: Igen.
0: Máté Péter?
1: Máté Péter, nem Pór Péter. Egy kicsit megkevert az egész.
0: Elő szokott az fordulni, nincs azzal baj. Máté Péter énekeljen. Ott állsz az út végén, jó
1: ott,
0: lehet?
1: Igen, igen, az lesz, ott állsz az út.
0: Kicsit segítek, jó? És köszönjük,
1: köszönöm
0: szépen, hogy minket választott. Önnek is minden jót. Hallgassa meg a dalt, mindjárt jön. Szép délután, kedves Mária. Köszönjük szépen a hívását. És van még egy telefonálónk. Üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tünde. Eszű vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Én Demjén Ferenctől szeretném meghallgatni Így fogadj el igazán című dalt.
0: Rendben. Elfogadtuk a kérését, és le is játsszuk, jó?
2: Köszönöm szépen,
0: minden jót önnek is.
2: Napot,
0: szép délutánt, viszont hallásra.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort. Van két telefonálunk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok, kedves Tünde! Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlöm, kedves Éva!
1: Szeretnék meghallgatni Szécsi Páltól, de akkor már hol leszek én?
0: Rendben, és hogyha többes szám, akkor kivel hallgatja?
1: Hát most jelenleg nincs itt, akivel hallgatom, de ő otthon van, úgyhogy egy akkor ismerős.
0: Akkor az éteren keresztül összekapcsolódnak ezzel a dallal. Szuper,
1: köszönöm,
0: nagyon
1: szépen,
0: jó.
1: Köszönöm kedves Tünde, és minden jót kívánok mindenkinek.
0: Önnek is minden jót, Éva. Viszont hallásra, tehát Szécsi Pál hamarosan jön, és az ő dalát milyen sláger követi, ezt elárulja a telefonáló. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, drága, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Valéria vagyok, Balaegerszeg.
0: Üdvözlöm, Valéria, mi lenne a kérése?
2: Vajakon Diasztól a Néna Nanna.
0: A Néna Nanna egy jó pörgős dal ebbe a szerda délutánba. Küldeni
2: ez
0: fogjuk.
2: Ez a bubánatos időben.
0: Hát most nálunk éppen kisütött a nap egyébként.
2: Elő,
0: előbukkant a felhők mögül. Az ősznek ezer arca van, és néha kicsit a felhősebb idő is hozzátartozik, úgyhogy ezzel a dal egy picit megpörgetjük a délutánt, jó? És köszönjük szépen, hogy minket nyugaton hallgat.
2: Szivárvány volt, ma reggel nyugaton szivárvány.
0: Itt is lehetett látni Lendván, úgyhogy a szerencsések, akik ugye kicsit korábban ébrednek, azok ezernyi csodát tudnak a délelőtti reggeli órákban látni. Mi pedig dalban tudjuk ezt a csodát küldeni. Köszönjük szépen.
2: Szépen.
0: Minden jót, Valéria, viszont hallásra, és van itt nekünk egy kérésünk is. Kedves szerkesztőség, szeretném meghallgatni a Republiktól a 67-es út című dalt. Üdv, Lívia Lentiből küldte az üzenetet.

képzelet, és meggyötörtem, indulnál felé. Az éjszakába kiáltod a nevemet,

0: Folytassuk a kívánság műsort, újabb telefonálók vannak, akik várakoznak türelmesen a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
1: Kezdjük, csókolom, Tünde.
0: Üdvözlöm.
1: Ottó vagyok. Gergely Robitól szeretném meghallgatni Őszi szél című dalt.
0: Az őszi szél, hát akkor stílusosan legyen egy kis őszi szél is ebben a napsütésben. Köszönjük szépen, Ottó, hogy minket hallgat.
1: Köszönjük,
0: köszönöm, hogy telefonált. Minden jót
1: köszönöm.
0: Önnek.
1: Viszont hallásra.
0: És van még egy telefonálunk. Üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Éva, mi lenne a kérésem?
2: Egy fiáktól szeretném meghallgatni Milord.
0: És a Milord című dal. Rendben, jönni fog hamarosan.
2: Nagyon
0: köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
0: Minden jót önnek is, kedves Éva. Viszont hallás, és van itt egy üzenet is. Szeretettel köszöntöm kedves Tündike. A kívánság műsorban szeretném meghallgatni Balázs Klári Csak menj című dalát. Köszönöm, ha teljesítik. Nagyon szép napot kívánok. Gazdagné Valéria küldte az üzenetet.
3: Ősszel a napsugár hidegen csókol, lehet, hogy emiatt didergek én, vagy tán egy mindennél fagyosabb szótól.

0: valaha nagyon szerettél. Pedig akkor is ősz volt, mint most.
1: Emlékszel? Együtt sétáltunk kéz a kézben. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé. És most nem tudom, hol vagy. Merre jársz? Van-e valaki veled? Vagy egyedül jársz, mint én? És mondd,
0: ugye észrevetted, hogy minden megváltozott. Még az őszi szél melódiája is.

Még néhány kérés belefér a hátralévő szűkös időbe. Hamarosan reklámozunk, 17 órakor már jönnek a friss hírek, és rögtön a hírek után az aktuális ismétlése jelentkezik. Ami viszont most jön, az egy Kós János dal. Sziasztok, Szép Levente vagyok, Torny Szent Miklósról, és szeretném meghallgatni édesanyámmal, Forcek Valival és Szili Gyurival együtt Kós János Kislánya zongoránál című dalát.

ereszkedően mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Még két kérés. Ábrahám László Nagyszaláncról írt nekünk. Azt írja, hogy kérné, és szeretné, hogyha lejátszanánk, Vastag Csaba, Legyél a másé című dalát. A háttérben már szól is ez a kis zene, és amivel zárjuk, az egy Bonnie M. sláger lesz, mert hogy e-mailben írt nekünk Dobos Tibor, rendszeresen hallgatja a Kívánság műsort, és a Bonnie M-től kért valamit, a választást ránk bízta, úgyhogy hamarosan meglepetés dal jön, és ezzel zárul a Kívánság műsor. További szép délutánt!

0: Reklám.
1: Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézis című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen egy órával az előadás előtt.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament illetékes bizottságai nem tartották meg az érdemi vitát az ellenzék által kezdeményezett együttes rendkívüli ülésen, amelyet a kormány külföldiek foglalkoztatását szigorító törvénytervezetei miatt hívtak össze. Bár az ellenzék azért kérte a két szakbizottság összehívását, hogy megvitassák a külföldi munkavállalók jogait és a szigorítások várható negatív hatásait, a koalíciós többség végül megakadályozta az érdemi diskurzust. A vitát azzal az indokkal zárták le vagy napolták el, hogy a jogszabályok, köztük az idegenrendészeti törvény és a külföldiek foglalkoztatásáról szóló jogszabály, még a társadalmi egyeztetés, illetve a hivatalos kormányzati előkészítés szakaszában jár, így a parlamenti szintű vitát korainak ítélték. A javasolt reformok, többek között a családegyesítési szabályok szigorítása, egy évről 3 évre emelve a várakozási időt, és a munkahelyváltás folyamatának átalakítása komoly társadalmi vitát váltottak ki a szakszervezetek, a civil szervezetek és a munkaadói érdekképviseletek körében is. Álláspontjuk szerint a kormány új törvénytervezetei hátrányosan érintik a külföldi munkavállalók jogait és integrációját. A nem végrehajtó hatalommal rendelkező uniós államfőket tömörítő Arayolos csoport találkozója miatt október 15-én csütörtökön és 16-án pénteken különleges, módosított forgalmi rend lesz érvényben Ljubljana területén és a Bördói rendezvényközpont környékén. Bizonyos kiemelt létesítmények, például az elnöki találkozó helyszínei, szállodák közvetlen környezetében részleges vagy teljes útlezárásokat vezetnek be. Az elnöki palota körüli utakat pedig csütörtökön délután 3 és este 11 óra között teljesen lezárják. A védett elnöki konvojok vonulási útvonalán rövid ideig tartó szakaszos lezárásokra kell számítani. A kritikus csomópontokon és helyszíneken rendőrök fogják irányítani és koordinálni a forgalmat. A hatóságok arra figyelmeztetik a közlekedőket, hogy a lezárások miatt jelentős torlódásokra kell készülni a fővárosban és az érintett utakon. Brüsszelbe utazik Magyar Péter miniszterelnök, ahol az Európai Uniós csúcs találkozó előtt a Visegrádi négyek kormányfőivel tárgyal, majd csütörtökön a néppárti vezetői egyeztetésen, valamint az olasz miniszterelnök által kezdeményezett kohéziós megbeszélésen vesz részt. Péntek reggel emellett első alkalommal kerül sor hivatalos négy szemközti találkozójára Ukrajna elnökével, Volodymyr Zelenszkijjel. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a csúcson terítéken lesz az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a Magyarország fejlődése szempontjából kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés.
1: Időjárás.
2: Este és éjszaka többnyire derült lesz az ég, Notranskon helyenként köd képződik. A párásság eloszlását követően csütörtökön felhős, napos időszakok váltakozására van kilátás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 4-8 fok között alakul, déltájban 16-19 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén 22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyi-Radgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Október 1-ével kezdetét vette a hagyományos tűzvédelmi hónap, amely idén is kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására. A Muravidéken a tűzoltóság nem csupán egy szervezet, hanem a közösségi élet és a biztonság tartó oszlopa. Mai műsorunkban beszámolunk ennek a hónapnak legfontosabb preventív tevékenységeiről, a lakosságnak szóló gyakorlati tanácsokról, de mérleget vonunk az idei év eddigi bevetéseiről is. Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, és ez az aktuális. Elsőként Matej Miholiccsal, a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnokával járjuk körül a hónap idei témáját, a régió felkészültségét és elemezzük az idei év legfontosabb tapasztalatait. Majd a kétnyelvű, nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit kérdezzük a felkészültség mértékéről, a helyi akciókról és az eddigi 2026-os tűzoltó évről. Vágjunk is bele, tartsanak velünk! Október tehát hagyományosan a tűzvédelmi hónap. Miholiccs parancsnokot hallják.
2: Glavno sporočilo je, da lahko preprost in cenovno dostopen požarni javljalnik pravočasno opozori na nastanek požara.
3: A fő üzenetünk az, hogy egy egyszerű és megfizethető tűzjelző készülék időben figyelmeztethet a tűz keletkezésére, ezáltal lehetővé teszi a biztonságos menekülést, a 112-es segélyhívó értesítését és szükség esetén a tűz kezdeti oltását is. A lakástüzek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, és sajnos halálos áldozatokat is követelnek. Különösen veszélyesek az éjszakai tüzek, hiszen az emberek alvás közben gyakran túl későn veszik észre a füstöt vagy a lángokat. Egy megfelelően elhelyezett tűzjelző ilyen esetekben a meneküléshez elegendő idő és akár egy tragédia között jelentheti a különbséget.
1: Milyen nagyobb helyi vagy regionális gyakorlatokat és eseményeket tervez a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnoksága az elkövetkező hetekben?
3: Egyesületeink nyílt napokat szerveznek, amelyeken bemutatják felszerelésüket és munkájukat. Egyes egyesületek a tagjaik számára saját szinten is gyakorlatokat szerveztek. A tűzoltó szövetségek és az egyes szektorok szintjén elsősorban olyan gyakorlatokat szervezünk, amelyeken a szövetséghez tartozó valamennyi egyesület részt vesz. Emellett óvodákban és általános iskolákban evakuációs gyakorlatokra és bemutatókra is sor kerül. Régiós szinten idén árvízi gyakorlatot szervezünk. Ezt a Lendvai közigazgatási egység területén hajtjuk végre. Emellett a Muraszombati közigazgatási egység tűzoltó egységei számára is szervezünk egy regionális gyakorlatot. Erre november elején kerül sor. Továbbá második regionális gyakorlatot is szervezünk, kifejezetten a női tűzoltók számára.
2: Organizálni bomo tudi drugo vajo, regijsko vajo za članice.
1: E hónap elsősorban a megelőzésről és a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásról szól.
2: Občane bodo lahko naše delo spoznavali na dnevu odprtih vrat, gasilskih domov, preventivnih predstavitev v šolah in pa v vrtcih.
3: A lakosok a tűzoltó otthonok nyílt napjain, valamint az iskolákban és az óvodákban tartott megelőzési programokon ismerhetik meg munkánkat. Emellett nyilvános felszerelés és beavatkozási bemutatókat, tűzoltási gyakorlatokat és más helyi rendezvényeket is szervezünk. Külön hangsúlyt kapnak a tűzjelzők működésére, gyakorlati bemutatói, valamint az alapvető tűzvédelmi teendők ismertetése. A Szlovén Tűzoltó Szövetség idén is arra ösztönzi az egyesületeket, hogy a megelőzéssel kapcsolatos ismereteket minél gyakorlatiasabban és minden korosztály számára érthető módon adják át. A célunk az, hogy megmutassuk az embereknek, a tűzbiztonság nem akkor kezdődik, amikor a tűzoltók elindulnak a beavatkozásra, hanem jóval korábban, otthon, felelős magatartással és megelőző intézkedésekkel. Ha a nagyobb tudatosságnak köszönhetően akár egyetlen tüzet is megelőzünk, vagy időben figyelmeztetünk egyetlen családot a veszélyre, akkor már elértük a tűzvédelmi hónap célját.
2: Ale pravočasno pozorimo eno družino na nevarnost, monument mészece požárne varnosti dosegli.
1: Ezzel a hónappal egyben a hidegebb időszakba is belépünk, és megkezdődik a fűtési szezon. A tapasztalatok szerint hol keletkezik leggyakrabban tűz a muravidéki háztartásokban?
3: Az idei tűzvédelmi hónap a tűzjelzőknek és a tüzek korai észlelésének szól az otthoni környezetben. A fő üzenet nagyon egyszerű. A tűzjelző nem tudja megakadályozni a tűz keletkezését, de időben figyelmeztethet a veszélyre, és ezzel akár életet is menthet. Éjszaka különösen fontos, amikor az emberek alszanak, és gyakran nem veszik észre időben a tüzet. Ezért elsősorban három dolgot szeretnék a hallgatók figyelmébe ajánlani. Gondoskodjanak a fűtőberendezések biztonságos működéséről, szereljenek fel tűzjelzőt, és beszéljék meg a családdal, hogyan kell eljárni, ha mégis tűz keletkezik. Fontos tudni, hogy néhány percnyi odafigyelés és megelőzés tragédiát előzhet meg, és megvédheti azt, ami számunkra a legfontosabb, szeretteink életét és az otthonunkat.
1: Ha most visszatekintünk az idei tűzoltó évre, hogyan értékelné a Muravidék helyzetét az eddigi beavatkozások szempontjából? Ez a szezon a szárazság jegyében telt.
3: Eddig 1391 beavatkozásunk volt, amelyekben mintegy 8000 tűzoltó vett részt. A legtöbb beavatkozás márciusban történt, ezt június és július követte. A legtöbb eset természeti katasztrófához kapcsolódott. Összesen 552 ilyen beavatkozásunk volt. Ezt követte a műszak és egyéb segítségnyújtás 303 esettel, míg a harmadik helyen a tüzek és a robbanások állnak 284 beavatkozással. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan beavatkozásra van szükség, amely az időjárási szélsőségekkel, az erős széllel, az árvizekkel és a klímaváltozás egyéb következményeivel kapcsolatos. Növekszik a műszaki mentések aránya is, ezért a tűzoltóknak ma már jóval többre kell felkészülniük, mint pusztán a tűzoltásra. A küldetésünk azonban változatlan. Gyorsan, szakszerűen és biztonságosan segíteni az embereknek akkor, amikor a legnagyobb szükségük van ránk.
1: Hogyan értékeli a tűzoltó egyesületeink jelenlegi felkészültségét? Nemrégiben rendezték meg regionális versenyüket is.
3: Úgy értékelem, hogy a muravidéki tűzoltó egyesületek megfelelően felkészültek és felszereltek az előttük álló feladatokra. Az elmúlt években a községek, az egyesületek és az állam is jelentős összeget fordított járművekre, védőfelszerelésekre, kommunikációs eszközekre és a tűzoltók képzésére. A kihívások folyamatosan változnak, hiszen a tűzoltók ma már nem csak tüzekhez, hanem közlekedési balesetekhez, árvizekhez, viharokhoz és más rendkívüli eseményekhez is vonulnak. Ezért a korszerű felszerelés mellett a folyamatos képzés és az együttműködés is nagyon fontos. Az idei év a versenyek szempontjából is aktív volt. A Lipóci regionális tűzoltóverseny ismét megmutatta a muravidéki tűzoltók tudását, fegyelmét és motivációját. Az ilyen versenyek nem csak a megmérettetésről szólnak, hanem fejlesztik a gyakorlati készségeket és erősítik a csapatszellemet is. Örömmel látjuk, hogy a Muravidéken továbbra is erős a versenyhagyomány, miközben nagy figyelmet fordítunk a szakmai fejlődésre, a képzésre, a fiatalok bevonására és az operatív egységek fejlesztésére.
1: Milyen eredményeket értek el régiónkban idén a fiataljaink? Mennyire motiváltak, illetve milyen létszámban vannak jelen a tűzoltók soraiban?
3: A fiatalok a muravidéki tűzoltóság egyik legnagyobb erősségét jelentik. Örömmel látjuk, hogy az egyesületekben továbbra is nagy az érdeklődés a gyermekek és a fiatalok részéről. Ez azért is fontos, mert ők jelentik a tűzoltóság jövőjét. Idén a gyermek és ifjúsági csapataink, valamint a gyakornokaink is nagyon jó eredményeket értek el a különböző versenyeken. A helyezéseknél azonban fontosabb, hogy a képzések és versenyek során tudást, fegyelmet és felelősségtudatot sajátítanak el, valamint megtapasztalják az önkéntesség értékét. A Muravidéken sok egyesület végez kiváló munkát a fiatalokkal, a mentorok pedig rengeteg időt és energiát fordítanak a képzésükre. A fiatalokat elsősorban az aktív programok, a közösség, a csapatszellem és a gyakorlati ismeretek vonzák. Ha sikerül megőriznünk a fiatalok motivációját és lelkesedését, akkor bizakodva tekinthetünk a Muravidéki tűzoltóság jövője elé.
1: Matej Miholić régiós parancsnok záró gondolata pedig a következő.
3: Minden beavatkozás egy külön történet, de mindegyiknek ugyanaz a közös nevezője. Az emberek segítése. Ezért a megelőzés és a lakosság tájékoztatása továbbra is a biztonságosabb jövőbe való legfontosabb befektetés.
1: Gáromeo a Lendvai Tűzoltó Szövetség Lendva községi tűzoltó parancsnokságának parancsnoka. Először ő is az idei év központi témájáról beszél, lendvai kontextusba ágyazva azt.
4: Ahogyan tudjuk, minden éven az október hónap az a tűzvédelmi hónap, amit a Szlovén Tűzoltó Szövetség ír elő. Az idei jelszóval, tehát a tűzjelzők vagy a többi tűzoltókészülőkek használata a lakosságnál, hogyan tudnánk magunk is segíteni, hogyha valami tűzesetünk van a közelünkbe.
1: A lakástűzek többsége megelőzhető lenne. Mit gondol, a lendvai községben élő emberek mennyire tudatosak ezen a téren, mennyire elterjedt már itt nálunk a füstérzékelők vagy a tűzoltókészülékek használata a háztartásokban is?
4: Igen, a statisztika szerint egyre több a tűz a lakásokban, többnyire a konyhákban, tehát ahol, ahol használnak a gáz sparhelteket, vagy fával tüzelnek, most tudjuk, hogy itt van rajtunk már közel a tüzelési szezon, és ahogyan veszük észre, nincs azért annyi használatban a tűzjelzők, mint a tűzoltókészülékek a lakosságnál, de egyre többnek tudunk segíteni a javaslatokkal. Mit jelent, hogyha van egy tűzjelzőnk, tehát hogyha nincsen jó kiégés a gáznál vagy a fánál, valami gázok jelentkeznek, a monoxidok, akkor azt jelzi, és tudunk reagálni arra, hogy elhagyjuk azt a helységet, vagyis hogyha a tűz esetén, hogyha van tűzoltókészülékünk, tudunk segíteni magunkon a kezdő tüzeknél. Tapasztalatból meg tudnám mondani, nemrég volt Csentibe is ilyen probléma egy háznál, ahol a villanykábel a tetőzétnél kezdett az izoláció leégett, kigyulladt, és hogyha nincs a gazdának tűzoltókészülék, lejegne neki az egész tetőházán. Tehát az nagyon fontos, hogy legalább van egy tűzoltókészülőkünk, hogy akkor azt a kezdő tüzeket hozzá tudunk állani, és bírunk segíteni magunkkal. Nagyobb tüzeknál már akkor úgyis mindenhogyan pontosan kell tudnunk, hogy akkor kit is kell hívni, tehát a 112-es számot kell hívnunk, el kell mondanunk, hogy mi történt, hol történt, és akkor azok már tovább riasztják a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget.
1: Szövetségen belül pedig valami konkrét gyakorlat, vagy olyan dolog, amit már tudunk ebben a hónapban, hogy mikor lenne, hogyan lenne. Volt, amikor volt szövetségi gyakorlat, például a két éve a Vináriumnál. Nem mindig sikerül ezt összehozni, hiszen ez egy nagyon komoly feladat.
4: Volt egy gyűlésünk a Lendva Tűzoltó Szövetségen belül, ahol ez is meg volt vitatva, ez a októberi hónap, hogy mit is fogunk csinálni. Minden biztosan sok egylet meg fogja szervezni a nyílt ajtókat, ahova odalátogathatnak a lakosság, meg lehet nekik mutatni a felszerelést, a tűzoltókészülőknek a használatát is, hogyha van elég érdeklő az, akkor, amit a gyakorlatokat illeti, amit tudunk már, a Völgyi Valós Tűzoltó Egyesület szeretne egy gyakorlatot szervezni, ahol a szomszédos valók tűzoltója is részt vennének, mi is a Lendvai Tűzoltóság is, mind a Központi Tűzoltó Egyesület. A többieket még majd terveznek még az egyesületekben. Különféle szórólapok azok ki vannak már rakva a tűzoltó otthonoknál, tehát ebben a jelszóval, hogy a tűzjelzők használata, hogyha még valami még lesz konkrétan, akkor már úgy is értesítjük a lakosságot.
1: Lassan a végéhez közeledik a 2026-os év, hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, milyen éve volt a lendvai község tűzoltóinak?
4: Azhoz képest igaz az ideli év, ez a szárazság, ez véget egyszer úgy féltünk is, hogy a szárazság végét több tűz lenne a természetben, szerencsénkben ez nem úgy volt, mint ezelőtti években. A különféle illen beavatkozások azok még úgy is megvannak. Voltak azért tüzek a lakóházoknál, a járműveken, akkor a technikai segítség, ajtónyitás, ellátás, stb., hogyha valami beteg van, és akkor hívnak a rendőrök, hogy akkor menjünk segíteni ajtónyitásra. Akkor különféle, mondjuk most nem régen a dobronaki tónál az elveszett személy, akkor mink is ottan hozzásegítettünk, a Rendvai Tűzoltó Egyesület és a Hosszúfalusi Tűzoltó Egyesület tagjai mentek segíteni akkor ezt a szemét keresni. Az év végén még majd akkor még lássuk, hogy akkor mégis mi hogyan bonyolult le az egész év, amit a beavatkozások volt nekünk szükség a tűzoltóknak.
1: A bevetéseken kívül milyen nagyobb események voltak a kalendáriumon eddig, ugye a versenyek, találkozók, jubileumok, regionális országos versenyeken való szereplések, ilyenek is szerencsére voltak?
4: Az évet kezdtük az ifjúsági kvizzel, mind a Tűzoltó Szövetségen belül, a Lendvai Tűzoltó Szövetségen belül, onnan kijutottak a régiói versenyre egy pár csapatunk, de az idén nem sikerült az országos versenyre kijutni, de annál nagyobb pozitívan még voltunk lepődve, az orientációs versenyről meg kijutott három csapatunk az országos versenye, ami Ribnicán bonyolult le. Köszönjük Lendva községnek, hogy biztosította a fuvart, buszt. Nekünk három csapatunk vett a részt, kettő csapat Hotizáról és egy csapat Kapcáról. Elég nagyon jó eredményeket értünk el ezen az országos versenyen. Már az, hogy kijutottunk az országos versenyre, az egy nagy pozitív történet a lendvai községünkbe.
1: Igen, és ami még eszembe jut, a jubileumoknál pedig Völgyi falu volt idén a terítéken.
4: Igen, a jubileumoknál csak a Völgyi falunak volt ünnepjége. Tovább megszerveztük a Lendva Tűzoltó Szövetség minősítés versenyét, ahol a csentei tűzoltók voltak, akik átvették a szervezését, az meg a Petesházi Sportparkban történt. Nagyon jó sikerült a versenyünk. Először használtuk ezt a sportpályát, ezt a speedway pályát. Majdnem 100%-os olyan döntést hoztunk, hogy továbbá is ott lennének a versenyek, de akár rendelik tűzoltó csapat vagy tűzoltó egyesület meg lehet a szervező ennek a versenynek.
1: Mi a helyzet a technikával, a járműparkkal? Ott az utóbbi években nagyon nagy előrelépés sikerült elérni. Mégis vannak még azért olyan helyek, vagy olyan egyesületek, ahol még kéne új jármű, vagy felszerelés, vagy felújítás akár a tűzoltó otthon környékén.
4: Köszönjük a lendvai községünknek, a polgármesterünknek, hogy mikor átvette a posztot, akkor mink bemutattuk neki, hogy mi is hogyan állunk a tűzoltó felszereléssel, az autókkal, hogyan vannak a tűzoltó otthonok kinézése, vagyis hogyan vagyunk a tűzoltó felszereléssel. Örülünk neki, hogy nagy támogatásban részesülünk. Egyelőre a községünkben nincs egy olyan tűzoltó egyesület, ahol nem volna tűzoltó autó, hogy nem volna víz benne. Az első beavatkozásnál mindegyik tűzoltó egyesület tudja használni a kocsiját vízzel. Na most tudjuk, hogy akkor itten új kocsik lettek vásárolva, Kapcán alsólakos, Radamos, Völgyi falu most vett át, Hotiza. Most, ahogyan látták, hogy a szerződés a Csentei Tűzoltó Egyesületnek alá volt írva, néhány tűzoltó szertár, tűzoltó otthon is fel lett újítva, úgyhogy elég pozitívan mozognak a dolgok előre, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a trend továbbra is így lesz.
1: A fiatalok megszólítása az mindenhol nagyon fontos, így a lendvai községben is, és azért itt is vannak szép eredmények. Kapca, Hotiza, már megemlítettük, Völgyi falu, Hosszú falu, Radamos is ügyesen szokott közreműködni. Most már talán Csentét is ide tehetjük, de még lehet, hogy még másokat.
4: Hát amit a fiatalokat illeti a munkálatok velük, nagy kiesés volt a 2020-as év, tehát a Covid. Visszaesett nagyon a munkálatok, tehát nem tudtuk, hogy nem lehetett társalogni, nem lehetett versenyeket szervezni, és nagyon nagy kiesés volt, amit azt illető az ifjúságnál. Na, eztent akkor köszönhetnénk a Lendva községnek. Javaslatunkra biztosítottunk plusz pénzt, amit csak azoknak az egyesületeknek használják fel, akik a fiatalokkal foglalkoznak. Tehát ezek az eredmények mostant, ez már harmadik éve így van, nagyon pozitívak. Ahogy mondtuk az előbb is, nagyon jók Hotizán, Völgyi faluban, Hosszú falu, Kapca, Radamos, Hídvég, Lendva, és most újra Csente is, hát és a többi tűzoltó egyesületek is most, hogyha mondjuk felsőlakos is kezdett valamit az ifjúságokkal foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy minden egyesület játja, hogy az a jövőnk, hogy muszáj ebben foglalkozunk a fiatalokkal. Minősítési versenyen elég csapat, ifjú csapatok is léptek fel. Külön dicséretet kell mondanom a Hídvégieknek, a Hídvége tűzoltó egyesületnek, akik már rendszeresen az ifjúsági versenyt megszervezik, és biztosan, hogy ez nagyon jó gondolatok az egyesületekben, hogy foglalkozzunk a fiatalokkal. Szeretnék köszönetet mondani mi azoknak a tűzoltóknak, akik sok órákat, napokat közben, persze amikor vannak nagyobb vészhelyzetek, akkor napokig tartanak beavatkozások, aki napokat ott töltönek a beavatkozásoknál, és minden fontos azoknak köszönetet mondani, akik a fiatalokkal foglalkoznak. Nem kell elfelejtenünk, hogy ez mind önkéntes alapon működik, nincs erre semmi fizetve. Még egyszer akkor igaz köszönet mindenkinek, aki szívesen segít a tűzoltóknak.
1: Az utóbbi percekben Gál Rómeóval, a Lendvai Tűzoltó Szövetség Lendva községi tűzoltó parancsnokságának parancsnokával beszélgettünk. Most pedig tovább megyünk a szövetségen belüli másik parancsnokságra, Dobronak községbe, ahol Szlepec Bostyánt arról faggattuk, hogy parancsnokként és tűzoltóként is arra ösztönzi az embereket, hogy használják ezeket a berendezéseket. De miért olyan fontosak ezek?
5: Kot spovelni, ko in tudi kot gasilec spodbujamo in motiviramo ljudi k uporabi teh sredstev, kajti so.
6: Parancsnokként is, tűzoltóként is ösztönözzük és motiváljuk az embereket ezeknek az eszközöknek a használatára. Hiszen különösen akkor fontosak, amikor mi nem vagyunk otthon, vagy éjszaka, amikor alszunk. A füst és tűzjelzők életeket menthetnek, és akár nagyobb károkat is megelőzhetnek. Az új épületekben kötelező a felszerelésük. Ennélkül használatba vételi engedélyt sem lehet kapni. A magánházak tulajdonosait pedig arra ösztönözzük, hogy minél nagyobb számban szereljenek fel, vagy vásároljanak ilyen berendezéseket, amelyekkel megelőzhetők a nagyobb károk, sőt, akár súlyosabb balesetek is.
1: Ha például otthon hőszivattyút használunk fűtésre, akkor is érdemes ilyen jelző berendezést felszerelnünk?
5: Vedno obstaja neka naprava, ki lahko povzroči požar.
6: Mindig van olyan berendezés, amely tüzet okozhat. Ilyen lehet például a modern eszközök töltője. Legyen szó telefonról, számítógépről vagy más készülékről. Ha ezeket hosszabb ideig csatlakoztatva hagyjuk, akár tűz is keletkezhet. Ezért mindig érdemes füstjelzőt használni, hiszen ezeket a berendezéseket gyakran éjszakára is a töltőn hagyjuk.
1: A házban vagy lakásban hol a legfontosabb felszerelni ezeket az eszközöket?
5: Naprave je smiselno montirati tam, kje imamo večjo možnost, da pride do nekega požara. To je ponavadi, ali je to...
6: Érdemes ott felszerelni őket, ahol nagyobb a tűz keletkezésének lehetősége. Ilyen például a konyha, illetve azok a helyiségek, ahol égéssel működő berendezések vannak. Például kandalló vagy kazán. Ide tartoznak a kazánházak, töltőállomások, illetve általában minden olyan hely, ahol fennáll az öngyulladás vagy tűz kialakulásának veszélye. Többféle alkalmazható berendezés létezik. A drágábbak közé tartoznak a központi áramellátásra kötött rendszerek, amelyeket inkább nagyobb épületekben használnak. Magáncélra kisebb, általában hagyományos elemmel működő készülékek kaphatók. Amikor az elem lemerül, vagy már gyengébb, a készülék maga is jelzi ezt. Ezek az elemek viszonylag sokáig működnek, így a berendezések karbantartási költsége minimális ahhoz képest, hogy mekkora kár keletkezhet egy tűzeset miatt.
5: Nezgode so minimálne.
1: Milyen megelőző tevékenységeket tervez a Dobronaki Községi Tűzoltó Parancsnokság és Egyesületei októberben?
5: Na, moči občinskega poveljstva občine Dobrovnik, skupaj vsa tri društva, se pravi srednje društvo Dobrovnik, Strehovci in Zsitkovci.
6: A Dobronaki Központi, a Strehovci és a Zsitkovci Egyesület idén egy közös gyakorlatot tervez a Dobronaki Ipari Övezetben, amelynek szervezéséért most a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület felel. A tűzmegelőzés hónapjához kapcsolódó szimuláció során egy Baromfi telepen keletkező tűz oltását és továbbterjedésének megakadályozását gyakoroljuk. Emellett szeretnénk minél közelebb kerülni a lakossághoz. Nyílt napot szervezünk, és a helyi iskolába is ellátogatunk a diákokhoz egy-egy gyakorlatra. A tájékoztatás azonban nem ér véget októberben. Decemberben a naptárak kiszállításakor ismét felhívjuk a háztartások figyelmét a fűtési szezon veszélyeire. A kémények karbantartására, a nyílt láng felügyeletére, valamint a korai tűz és füstjelzők fontosságára, hogy megelőzzük a nagyobb károkat.
5: Preprečiti zadevo, ki lahko potem pozneje povzroči večjo škodo.
1: Mikor tartják meg a községi közös gyakorlatot?
5: Vaja je predvidena 24-25. októbra.
6: A gyakorlat október 24-én vagy 25-én lesz. Ezt megelőzően még tartunk egy munkamegbeszélést a Községi Tűzoltóparancsnokság, az Önkormányzat és a Tűzoltó Szövetség részvételével. Majd ezt követően tudunk mindenkit részletesen tájékoztatni.
1: Lassan véget ér az év. Milyen volt az idei a község tűzoltói számára? A viharokat és a tűzveszélyt figyelembe véve is viszonylag nyugodt évet zárnak?
6: Az idei év meglehetősen nyugodtan telt. Volt néhány beavatkozásunk, de ezek többsége természeti károk, például vihárkárok miatt kellett végrehajtani. Nagyobb tűzesetünk idén nem volt. Mivel száraz időszak volt, áradások nem fordultak elő, ugyanakkor magas szintű volt a tűzveszély. Ilyenkor a lakosságot is arra ösztönöztük, hogy ne gyújtsanak tüzet, és inkább előzzék meg a veszélyes helyzeteket. Úgy gondolom, az emberek ezt megfelelően figyelembe is vették.
1: Dobronak modern védelmi és mentési központtal büszkélkedhet. Milyen előnyöket jelent ez a mindennapi munkájukban, és hogyan szolgálja a tágabb régió biztonságát is?
6: A központ elsősorban a tűzoltók, különösen a fiatalabb generációk képzésére szolgál. Idén például itt rendeztük meg a fiatalok és pionír tűzoltók vetélkedőjét is, amely sikeresen lezajlott. Az épület amúgy főként oktatási célokat szolgál. Van egy jól felszerelt, nagyobb termünk projektorral, ahol előadásokat is lehet tartani. Emellett van egy meglehetősen nagy garázsunk, amely télen is használható. Ilyenkor a járműveket ki lehet állítani, és a garázsban gyakorlatokat vagy képzéseket is tarthatunk.
1: Mennyire elégedettek jelenleg a község tűzoltó járműveinek és felszerelésének állapotával?
6: A tűzoltó felszereléseket folyamatosan korszerűsíteni kell. Sajnos nekünk több régebbi eszközünk és járművünk van. Terveink között szerepel a korszerűsítés, illetve egy nagyobb tűzoltó jármű, egy GVC beszerzése a központi egység számára. Ezt követően a másik két egyesület, Zsitkóci és Strehovci kisebb járműveinek beszerzését is tervezzük. Jelenleg folyamatban van a Zsitkóci tűzoltó otthon felújítása is. Ennek részeként korszerűsítjük és bővítjük a tűzoltó garást, így nagyobb és megfelelőbb helyiségek állnak majd tűzoltóink rendelkezésére. Strehovciban szintén kisebb munkálatokat tervezünk, elsősorban a garázs és a járművek elhelyezésére szolgáló helyiségek rendezését.
5: Uredilo prostori garázs ez a vozila.
1: Mikorra ütemezettek ezek a munkálatok?
6: Zsitkócban a munkálatokat még idén be is kellene fejezni. Strehovciban szintén azt tervezzük, hogy még ebben az évben elkezdődnek a munkálatok. Közben folytatjuk a tűzoltók képzését is. A legaktívabbak a fiatal tűzoltók. A gyermekek számára a Lendvai Tűzoltó Szövetség szintén szervezünk képzéseket, amelyeken Lendva és Dobronak község fiataljai is részt vesznek. A képzés első és második szintje után a fiatalok, majd az ifjúsági tűzoltók további képzését is szeretnénk minél hamarabb megszervezni. A fiatalok létszáma nálunk folyamatosan változik, de azt mondhatom, hogy növekszik. A fiatalok lelkesek, különösen a legkisebbek, és sokan közülük felnőtt korukig folytatják a tűzoltást.
1: A földrajzi közelség miatt adódik a határon átnyúló kapcsolatok kérdése is. Milyen kapcsolatban és együttműködésben vannak a magyarországi tűzoltókkal?
6: A magyarországi tűzoltó egyesületekkel elsősorban baráti kapcsolatokat ápolunk. Nem annyira munkakapcsolatról van szó. Így van például a Zsitkóci 5 évvel, amely közvetlenül a magyar határ közelében működik. Ha meghívást kapunk, gyakran veszünk részt magyarországi versenyeken, de ez inkább a Tűzoltó Szövetség szintjén történik. A szövetség rendszeresen együttműködik a magyarországi egyesületekkel. Ez különösen a fiatalok, vagyis a pionír és ifjúsági tűzoltók esetében fontos, amikor a Dobronak és Lendva község területéről érkező fiatalokból közös csapatokat is kialakítunk.
1: Idáig Szlepec Bostyán, a Dobronaki Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka. De menjünk is tovább Moravské Toplice szövetségébe, ahol Stefan Smor a szövetség parancsnoka. Őt is arról kérdezem, mennyire elterjedtek a tűz- és füstjelzők szövetségük területén.
7: A lakosság tűzvédelmi tudatossága szépen javul. A tűzjelzők területén viszont volna még mit javítani. Otthon általában nem helyeznek el ilyen készülékeket vidékünkre. életünkön. Ezért is jó az idei téma. Ezek a készülékek olcsók, mégis nagyon fontosak, hiszen időben felhívják a figyelmet a veszélyre. Így a lakos időben tud cselekedni, majd szükség esetén a tűzoltók is be tudnak avatkozni.
1: Hogyan kapcsolódik be a Moravskoslezskei Tűzoltószövetség az idei megelőzési hónap programjaiba gyakorlatokkal, előadásokkal, nyíltnapokkal, és lehet-e már konkrétumokat mondani a nemzetiségileg vegyes területen működő 4 önkéntes tűzoltóegyesület terveiről?
7: Mindez nálunk is megvalósul. Szövetségünkben szétosztottuk a megelőzéssel kapcsolatos anyagokat az egyesületek között. Természetesen nagyon fontos a fiatalok megszólítása is. Együttműködünk a tanintézményekkel. Így iskolákban és óvodákban mutatkozunk be, valamint evakuációs gyakorlatokat is tartunk. Megtanítjuk a gyerekeknek, mikor kell hívni a 112-es segélyhívót, és népszerűsítjük a munkánkat. Ugyanez a célja a nyílt napoknak is, amelyekből több is lesz a szövetségünkben. A nemzetiségileg vegyes területen működő 4 egyesületünk is ugyanúgy kiveszi a részét a hónap programjaiból. A tevékenységükről nem tudok minden részletet, de a hónap végén mindenről beszámolót készítenek. Szerepük pedig nagyon fontos, hiszen segítségükkel a tűzvédelmi hónap üzenete a kétnyelvű területre is eljut.
1: Moravské Toplice szövetségében a gyakorlatok terén pedig ez a helyzet.
7: Szövetségünkben 3 szektor van, így hagyományosan ezúttal is 3 nagyobb közös gyakorlatot tervezünk. Ezek mindegyikén 4-5 egyesület vesz majd részt. A pártosfalvi szektor gyakorlata Fokócin, a bogojinaié Filócin, a martjánci szektoré pedig Szebeborcin lesz. 2-nek már megvan a pontos időpontja, a 3-ét még egyeztetjük. Moravské Toplicén, a Terme 3000-ben egy megelőzési programot is tartunk, amelynek keretében elmondjuk az alkalmazottaknak, hogyan kell eljárniuk tűz esetén.
1: Stefan Smort is megkértük, hogy értékelje ezt a rendkívül száraz és túlságosan is meleg időszakot tűzoltói szempontból.
7: Szakmai szempontból kezelhető volt az idei év. Nagyobb beavatkozások nem voltak. Kisebb tűzesetekhez és műszaki segítségnyújtáshoz azonban rendszeresen vonultunk. A tűzgyújtási tilalom idején különösen figyelni kellett, de szerencsére a lakosság tudatosan viselkedett, így csak egy kisebb, természetben keletkezett tűzhöz kellett kivonulnunk.
1: Milyen ünnepségek, versenyek és találkozók zajlottak le az év során, és mennyi energia maradt a képzésekre?
7: Idén 6 évfordulót ünnepelhettünk meg. Ezek közül az egyik a pártosfalviak 130 éves jubileuma volt. Jubileumot ünnepeltek Berkóci, Loncsáróci, Szebeborci, Tesanóci és Szuhivörh egyesületei is. Martjáncin egy új járművet adhattunk át, Mlajtincin pedig júniusban rendeztük meg a szövetségi versenyünket. A képzéseken folyamatosan részt vettünk, és több szinten is sikerült új tűzoltókat kiképeznünk. Még vár ránk a veteránok találkozója, novemberben pedig a női tűzoltók is találkoznak. Régiós szinten idén nem voltunk annyira sikeresek, valamivel gyengébb eredményeket értünk el a vártnál. De a lényeg úgyis a részvétel, különösen a fiatalok versenyein.
1: A korszerű tűzoltás folyamatosan megköveteli a felszerelés és a járműpark korszerűsítését. A Moravské Toplicei Tűzoltó Szövetség rotációs rendszer szerint fejleszti a járműparkot, de ebben akár változásra is sor kerülhet a jövőben.
7: Egységeink a méretükhöz képest jól felszereltek. Igaz, hogy a járművek folyamatosan öregszenek, a felszerelés pedig elhasználódik. Egyre komolyabb technikára van szükség az egyre változatosabb beavatkozásokhoz. Ezért rendszeresen vásárolunk olyan felszereléseket, amelyekre szükség mutatkozik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy észszerűbben kellene fejlődnünk, és jobban meg kellene osztanunk a rendelkezésre álló forrásokat. Ez azt jelenti, hogy nem minden egyes egyesületnek kellene drága felszereléssel kell rendelkeznie. Okosabb lenne, ha a korszerű technikát és a járműveket megfelelően el tudnánk osztani az egyesületek között.
1: A térségünkben a tűzoltó otthonok nem csupán a felszerelések tárolására szolgálnak, hanem a falvak közösségi és kulturális életének is fontos központjai. A fiatalok megnyerése pedig mindenütt kulcskérdés.
7: Valóban, ez az egyik legfontosabb kérdés önkéntes szervezetünk számára. Igen komolyan igyekszünk versenyekkel, táborokkal és különböző programokkal vonzani a fiatalokat. Egyes egyesületeknek jobban sikerül ez a munka. Van azonban olyan település is, ahol ez nehezebben megy. Ez természetesen a demográfiai lehetőségektől is függ. Az is nagyon fontos, hogy legyenek olyan tűzoltók, akik vállalják a mentor szerepet. Ezért nagyra kell értékelnünk azokat, akik hajlandók a szabadidejüket erre áldozni. A tűzoltó otthonaink pedig egyben a kulturális és a falusi élet fontos helyszínei is. Ráadásul hidat teremtenek a nemzedékek között. Az egyesületeink lényege viszont mégis az, hogy szükség esetén tudjanak segíteni, amikor pedig nincsenek bevetések, akkor a közösségi élet fontos részei legyenek.
1: A szövetségben 4 olyan egyesület is működik, amely nemzetiségileg vegyes környezetben tevékenykedik. A Pártosfalvi, a Szentlászlói, a Szerdahelyi és a Csekefai Öte. Milyen hozzáadott értéket jelentenek ezek az egyesületek az összesen 28 egyesületet és több mint 2000 tűzoltó tömörítő szövetségben, amely ezzel a Muravidék legnagyobbja is.
7: Nem jelent hátrányt, hogy kisebb egyesületekről van szó, sőt, nagyon is fontosak, hiszen ők azok, akik ezen a dombos vidéken elsőként tudnak segítséget nyújtani. Ismerik a terepet, az embereket, a vízforrásokat és falvaik minden sajátosságát. Az operatív tapasztalataikon kívül pedig továbbadják a kétnyelvű területen az önkéntesség értékeit, és összetartják a közösségeket. Ha pedig jön a baj, akkor úgysem kérdezi senki, hogy a megmentője milyen nyelven beszél. Akkor menni kell, és segíteni annak, akinek szüksége van rá.
1: A 4 egyesület közvetlenül a magyar határ közelében működik. Hogyan zajlik a határon átnyúló együttműködés a magyarországi tűzoltókkal? Szerveznek-e közös gyakorlatokat, illetve milyen más formában működnek együtt a magyar kollégákkal?
7: A határ közelsége lehetőséget ad az együttműködésre. Ennek már szép hagyománya van az egyesületeink szintjén. A rendezvényeiken kölcsönösen részt vesznek, és ezek mögött mindig ott van a tapasztalatcsere is. Igaz, hogy lehetne még többet is kihozni ebből. Össze lehetne hangolni a felszerelést, többet lehetne közösen gyakorolni, és a beavatkozási terveket is egységesíteni lehetne. Erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen a tűz és a víz nem ismer határokat. Az együttműködés tehát logikus és magától értetődő. Fontos tagjaink a 4 határmenti egyesület, és érdekünkben áll, hogy a határokon átívelő kapcsolatok a jövőben még jobban fejlődjenek.
1: Mondta Stefan Cmor, a Moravské Toplicei Tűzoltó Szövetség parancsnoka, és át is adja a szót Uros Gáspárnak, a Sálóci Szövetség elnökének. A téma továbbra is a tűzvédelmi hónap vidékünkön. Goricskó északkeleti részén mennyire elterjedtek tehát a tűz- és füstjelzők a szövetség területén? És hogyan kapcsolódik be a Sálóci Tűzoltó Szövetség a tűzvédelmi hónap programjaiba?
8: Ja, mindent a javózó részén, hogy a csánok, a depozárne várnosti,
9: a tűzbiztonsághoz való hozzáállás évről évre javul, de ezen a területen még van mit fejleszteni. Az emberek tudják, hogy tűz keletkezhet, de a megelőzésre nem fordítanak kellő figyelmet. Ezért is fontos beszélnünk a tűz- és füstjelzőkről. Ha rendelkezünk ilyen készülékekkel, akkor a tűz korai felismerésével a tűzoltók is hamarabb megkezdhetik a munkájukat. A tűzvédelmi hónap programjaiból mi a szövetségünkben mindig kivesszük a részünket. A nyílt napokat már hagyományosan megtartjuk, ahol a lakosok számára tűzoltó készülékek szerviszelését is biztosítjuk, valamint kiosztjuk a Szlovén Tűzoltó Szövetség szóróanyagait. Központi gyakorlatunk is lesz ezúttal 25-én a Domonkosvaj portálnál, mind a 6 egyesületünk részvételével. A Domonkosvaj önkéntes tűzoltó egyesületről itt annyit mondanék, hogy egyenrangú egyesületünk. Így ez a gyakorlat is jó alkalom lesz a kapcsolatok erősítésére. Mindemellett a Sálóci iskolában is megtartjuk majd a bemutatónkat és az evakuációs gyakorlatot.
10: starším mitaknapre.
1: A 2026-os év vége felé közeledve hogyan értékeli az idei évet a szövetség szempontjából? Kellett-e többször beavatkozniuk viharok után vagy a tűzveszélyes időszakban? És milyen fontosabb események, képzések, versenyek vagy találkozók valósultak meg az év során?
10: Ja, ez az számára operatívnega vidika, akkor recsem, hogy bolo leto 2026 razmeroma mirno leto.
9: Operatív szempontból eddig nem volt nehéz évünk. Egy-két vihar után szélkárokat kellett elhárítanunk. A tűzveszélyes időszakban pedig előfordult, hogy rosszul sikerült befűteni, és emiatt hívtak bennünket. Komolyabb beavatkozásra nem volt szükség. Reméljük, ez így is marad. Sikerült 10 új operatív tűzoltót kiképeznünk, és további képzésekre is tudunk tagokat küldeni. Nagy hangsúlyt fektetünk erre, hiszen mit sem ér a korszerű felszerelés, ha a tűzoltó nem tudja megfelelően használni. A kvízt is megrendeztük Gornyi Petrócival közösen. Markócin májusban megtartottuk a Flórián napot, szövetségi versenyünk pedig júniusban volt Domonkosfán. Júliusban tábort tartottunk a fiataljainknak, amelyen 40-en vettek részt, és sok új dolgot tanultak. A fiatalokkal való munkára ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni.
1: Milyen állapotban van jelenleg a Sálóci Tűzoltó Szövetség jármű és felszerelés állománya? És melyik egyesület kaphat a közeljövőben új járművet, milyen további fejlesztésekre készülnek?
9: A felszerelésünkkel elégedettek vagyunk, de mindig van igény a fejlesztésre is. A Dolenci Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőre új, kisebb járművet vehet át. Utána tervet készítünk arról, hogyan folytassuk a járműbeszerzéseket, hogy előbb-utóbb mindenki új járművet kaphasson. A járműveink ugyanis szolgálnak bennünket, de öregszenek, ezért erre a kérdésre is oda kell figyelnünk, épp úgy, mint a védőfelszerelések szinten tartására.
1: Mennyire sikeresek az egyesületeik a fiatalok megszólításában és bevonásában?
9: Fiatalok nélkül nincs jövőnk, főleg a mi vidékünkön. Itt szinte minden fiatalt be kell vonzanunk, ha szeretnénk megőrizni a tagság létszámát. A legaktívabb ebben a Dolenci Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezért szövetségi szinten megegyeztünk abban, hogy a többi település fiataljait is ide tereljük, hogy egy erős csapat alakulhasson ki. Sajnos az egykoron ezen a téren is erős domonkosfajak mostanában nem tudnak komolyabb eredményt felmutatni a fiatalokkal, de szövetségi szinten azon leszünk, hogy mindenkinek segítsünk ezen javítani. Ami a versenyeket illeti, idén regionális szinten nem vettünk részt. A régióval egyébként jó a kapcsolatunk, főleg a képzések terén számíthatunk rájuk.
1: A szövetséghez tartozó Domonkosfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület különleges helyzetben van, hiszen a kétnyelvű területen működik. Milyen szerepet tölt be az egyesület a szövetségen belül, és mennyire fontos a határmenti, illetve a magyarországi tűzoltókkal kialakított együttműködés?
9: A Domonkosfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület nagyon fontos egységünk, hiszen nagyszámú tagsággal rendelkezik, és jól ismeri a falu, valamint a környék terepét. Nagyon aktívak, és operatív, illetve versenyszinten is jól dolgoznak. Minden dicséret megilleti a munkájukat a részünkről is. A környező magyarországi egyesületekkel is tartjuk a kapcsolatot. Kiemelném, hogy a Flórián napon a rábavidéki kollégáink már jó néhány éve képviseltetik magukat. Ilyenkor mindig lehetőség nyílik a tapasztalat cserére velük. Ezek fontos dolgok, hiszen elmélyítik a bizalmat. Ha közös beavatkozásra lenne szükség, akkor ez sokat számíthat. Mi, tűzoltók, nem ismerünk határokat. Mindenhol segítünk, ahol szükség van ránk. Tervezünk egy közös gyakorlatot Felsőszölnökön, amely lehet, hogy még idén megvalósul. Ezen a határ két oldaláról két-két egyesület venne részt.
1: Mondta Uros Gáspár, a Sálóci Tűzoltó Szövetség elnöke. És hátra van még körképünkből Hodos. A két egyesületet tömörítő kisebb területű szövetség gyakran erőn felül vállal szerepet a közéletben. Bocskorec Dusán, a Hodosi Szövetség parancsnoka, és ő már egy sikeresen kivitelezett gyakorlatról is be tud számolni.
11: De a Szlovén Tűzoltó Szövetség mindig ezzel a tűzvédelmi hónapban a megelőzésre fokuszálja magát, és ha úgy belegondolkodok, faluhelyen és a Tűzoltó Szövetség területén, tehát a Hodos kapornak területét, tehát a tűzmegelőzés szempontjából igen, az a jelzők. Faluhelyen tehát nem is olyan nagyon ismertek, de nagyon fontos és hasznos dolgokról van szó. Néhány évvel ezelőtt tehát a szabályzat előírta, a kötelező volt a kazánházokban ilyen füstérzékelőt beszerelni, és ahogyan tudtam, van, ezt majdnem minden lakásnál, háznál meg is csinálták, de hogy mind lakásban lenne, bár valahol tudtomban nincs, de a szabályok maguk is előírják, tehát a nyilvános épületekben ilyesmi kötelező. Az akció is arra van fókuszálva, hogy a lakosság felfigyeljen erre, hogy ez nagyon fontos, nem kell csak koncentrálni a melléképületekre, gazdasági épületekre, mert a modern világban, tehát a tűz főleg a lakásban áll fenn a legnagyobb veszély, mert hát mindig több készülők, elektromos készülők, olyan készülők, modernebb készülik, koncentrálni kell a lakásra, a tűzvédelem megőrzés szempontjából fókuszálni a füstjelzőkre, tűzjelzőkre. Mindig azért próbálunk olyasmi gyakorlatot megszervezni, ami aktuális abban az évben, habár a fő célunk az, hogy a tűzoltókat azzal a felszereléssel próbálkozzunk gyakorlatilag, amivel rendelkezzünk. Ez idejében nem volt egy nagyon jó lehetőségünk, amit már a szövetségen belül a tűzoltók körében is többször megvitattunk, beszélgettünk arról, hogy meg kellene próbálni, és most az idejében a Hodos idősek otthonából fordultam felénk, hogy evakuációt szerveznének, tehát hogy saját érdekükben is, tehát hogy kíváncsiak, hogyan a bent lakók, az idősek reagálnak, és úgy szintén a személyzet mennyire van ilyesmire felkészülve, és persze a mi tűzoltóink nagyon örültünk ennek a lehetőségre, mert maga a gyakorlat a mi tűzoltóknak is nagyon fontos volt. Őszintén meg kell mondanunk, hogy élőben is belül láthattuk az épületeket, hogy van a lakók elosztóva, három szinten vannak, és itt a pincehelyiség és a földszín ott a lehetséges a evakuációs pontok, tehát lehetségesek, még az első emeleten csak lépcsőkkel lehet a ott lakókat kimenteni, és ezt itt praktizáltuk is a múlt pénteki gyakorlaton, tehát akkor megpróbáltuk, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, ha egy lakót, aki tehát mozgásképtelen tolókocsiban emeltük fel, és hoztuk ki a lépcsőkön, és az mellett még megpróbáltuk, hogy egy dolgozó, tehát hogy megsérült, és azt akkor hordáljon kihozni. Nagyon jó tapasztalat szerzés szempontjából is, tehát láttuk, hogy mi hogyan segíthetünk, mit segíthetünk, hol adhatjuk még azt a segítséget, amit például maguk nem bírnak elvégezni.
1: Lassan a végéhez közeledik a 2026-os év. Hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, milyen éve volt a Hodosi község tűzoltóinak?
11: A legfontosabb, tehát hogy nem volt bevetés, tehát hogy olyan szituáció, ahol a tűzoltóknak vagy nagyobb számba ki kéne vonulni. A tűzvédelem szempontjából és az a prevenció szempontjából nagyon fontos, hogy praktikusan minden lakásnál, háznál van egy tűzoltó, és tehát a megjelző szempontjából ez nagyon fontos, hogy kis dolgot kell megoldani, sokszor két vagy három napra tudjuk meg, hogy valaki saját maga megoldani a helyzetet, nem kellett, hogy valami több tűzoltónak, hogy kivonuljon, úgy szintén a tagokról, és úgy szintén a lakosságra, hogy tehát nagyon sokat megtesznek a védelem szempontjából, és igaz, hogy az idei szárosság volt, hogy szigorú tűzvédelmi tilalom volt, és egymást azért figyelmeztették, mindenki figyelték a környezetét, és hál' Istenem kellett, nem volt semmi esetünk, hogy szárosságban valami tűzeset lett volna.
1: Milyen nagyobb események voltak még a kalendáriumon eddig? Versenyek, találkozók, jubileumok, kapcsolattartás más egyesületekkel?
11: Múlt években, tehát ez a két évforduló, 21-ben a Hodosi, 25-ben a Kapornaki évforduló, az legtöbb munkát vont ki belőlünk, vagy legtöbb erőt. Az idejében, hogy Kapornakon megszerveztünk a hagyományos tűzoltóversenyt, ami szerintem elég jól sikerült, szép számban megjelentek a csapatok, jó idő volt, nagyon jól érezték magukat, és nagyon szép vasárnap délután volt Kapornakon. Az mellett szívesen elfogadunk minden meghívást, akármilyen tűzoltó rendezvényre, így azért aktívan a szomszéd falmakban közreműködünk, úgy szintén, ha van lehetőség, tartjuk a nemzetközi kapcsolatok a Magyarország egyesületekkel. Egyik oldalon, hogy a segítségre szorulunk, az bizonyára Magyarország egyesület, így azért a Bajánseny egyesületre komolyan közreműködünk, úgy szintén a szlovákiai Hodossal próbáljuk a kapcsolatot, ami megvan, mélyíteni, hogyha ott van rendezvény, jelen legyünk, és itt van rendezvény, azok is szívesen ellátogatnak mi hozzánk.
1: Őri Ernőre emlékezve is októberben egy ünnepségre készülnek. Mit lehet erről tudni?
11: 10 éve eltelt, tehát meg is lepődtünk, hogy mennyi éve ez a nagyon fontos tűzoltó, aki büszkék lehetünk rá, mert hogy Hodosi származású, hogy eltávozott közülünk, hogy a mi is vagyunk a Ernő bácsi, Ernő bátyánk. De akkor a tavasz folyamán már a Szlovén Tűzoltó Szövetség is említette, hogy valamit terveznek, és akkor a Hodosi Tűzoltó Szövetség részről persze minden támogatás a szempontból felajánlottunk, úgy szintén a község is, ahogyan meg lett beszélve, tehát ilyen ünnepélyes megemlékezés október 24-ére van tervezve szombatra, Hodoson.
1: Mennyire lehet elégedett a hodosi vezetőség a két önkéntes tűzoltó egyesület általános technikai és járműparkjával? Hol látják a legnagyobb szükségét a fejlesztéseknek?
11: Minden a pénztől függ, és mert egy kis közösség vagyunk, mennyiséggel, pénzzel nem rendelkezünk, de a községtől az a támogatást megkapja, ami szükséges a normális működéshez, és mindig arra koncentráljuk ilyen beszerzéskor, hogy olyan készülékeket, amit használunk, és az is figyelembe kell venni, hogy legyen eléggé személyzet és megfelelő. Nincs értelme olyasmi felszerelést beszerezni, amit lehet, hogy kellene használni, de hogyha nincs olyan személy, aki tudna ezt használni, akkor tehát ne használni, de hogyha nincs olyan személy, aki tudna ezt használni, akkor tehát jelenleg ugye a kapornoki, ugye a hodosi

0: A jármű több mint 40 éves. Célunk, hogy ez a 2 éven belül próbáljuk ezt a tervet realizálni.
1: Mennyire sikerül a fiatalok megszólítása a velük való munka Hodos és Kapornak falvakban? Ugye tudjuk, hogy azért a demográfiai kérdés az itt egyre nagyobb probléma.
0: Általában a fiataloknál nem gond, hogy a tűzoltóság nem érdekli lenni, mert olyan észreveszem, hogy tehát a 5-6 évesek, mikor már csatlakozhatnak a gyakorlatokhoz, majdnem mind az egy fiatal, ami a község terület, a faluban, szomszéd falvakon, hogyha a szülő érintette a Hodossal, Kapornakkal, tehát az érdeklődtség megvan a fiataloknál. Nagyobb és a tűzoltók számára egy személyt biztosítani, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, mert hát a fiataloknak akkor érdekes, hogyha valami történik, ha valamit csinálnak, valamit gyakorlatoznak, spriccel a víz, tehát a vízzel dolgoznak. Aktív, operatív személyzet mindig csökken, mert tanfolyamok sok időbe tellenek, tehát nehéz buzdítani a idősebbeket, a 10 éveseket és a 25 éveseket, hogy valami tanfolyamot végeznek, tehát mindig nehezebb időt szakítani is a tűzoltóságra, de ennek ellenére jelenleg olyan gond nincsen az egyesületben, hogy aki tűzoltó akar lenni, az akkor mindig szán annyi időt, hogy a tűzoltóságnál közreműködjön, az idejét szánja arra, hogy az egyesületek fejlődését buzdítsa, aktívan közreműködjön, és ez mellett persze, hogy mindig lesz egy vagy kettő-három személy, aki a fiatalokkal is foglalkozzon, mert fiatalok érdeklődnek, csak foglalkozni kell velük.
2: Mondta tűzoltós körképünk zárásaként Bocskorec Dusán, a Hodosi Tűzoltó Szövetség parancsnoka az ottani helyzetről. Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány egyszerű, megelőző intézkedéssel akár emberéleteket is megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában fontos a megelőzés, a megfelelő felkészültség és a lakossággal való kapcsolattartás. Az utóbbi percekben a tűzvédelmi hónap témájáról és arról szóltunk, hogy milyen programokkal készülnek az egyesületeink. Ez volt ma az Aktuális. Köszönöm a megszólaló parancsnokoknak és elnöknek közreműködésüket. Szabó Márkot hallották, szép és biztonságos napot kívánok!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jáusnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során

15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az esti hír összefoglaló mikrofonjánál Cseresnés Tünde műsorvezetőt és Aletti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: 2027-ben több mint 1,9 milliárd, 2028-ban 2,2 milliárd euróból gazdálkodhat a szlovén honvédelmi minisztérium.
1: Az Arajolosz csoport találkozója miatt csütörtökön és pénteken útlezárásokra lehet számítani Ljubljanában.
2: Magyar Péter elutazott Brüsszelbe, ahol pénteken találkozik Volodymyr Zelenszkijjel.
1: Tüdőrák miatt műtötték meg 14. Leó pápát.
2: Október 15 és 16-a között tartják Brüsszelben az Európai Tanács csúcstalálkozóját.
1: November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Ennyit röviden, bevezetőül, utána pedig a szlovén parlamentbe invitáljuk Önöket, tartsanak velünk!

0: A parlament illetékes bizottságai az ellenzék kezdeményezésére rendkívüli együttes ülést hívtak össze, hogy megvitassák a kormány által javasolt idegenrendészeti és a külföldiek foglalkoztatását érintő törvénymódosításokat. Az ülés végül vita nélkül zárult, mert a többség úgy döntött, hogy a téma majd csak akkor nyer értelmet, miután a kormány benyújtja a módosításokat az országgyűlésnek.
1: Az ellenzék azért követelte a vitát, mert álláspontjuk szerint a kormány új törvénytervezetei hátrányosan érintik a külföldi munkavállalók jogait és integrációját. A javasolt reformok többek között a család egyesítési szabályok szigorítása és a munkahelyváltás folyamatának átalakítása komoly társadalmi vitát váltotta ki a szakszervezetek, a civil szervezetek és a munkaadói érdekképviseletek körében is.
0: A Szlovén Országgyűlés Védelmi Bizottsága áttekintette a Védelmi Minisztérium 2027-es és 2028-as költségvetési dokumentumait. A jövő évi költségvetés módosítási javaslatok több mint 1,9 milliárd eurót irányoznak elő a tárca számára, ami 362,4 millió euróval haladja meg a korábban elfogadott költségvetési keretet.
1: A javasolt módosításokkal a források meghaladják az 1,9 milliárd eurót, amelyből a vezérkar 1,6 milliárd eurót kap. A közvetlen beruházásokra pedig 807 millió eurót szánnak. A legfontosabb fejlesztési projektek közé tartozik a 8-kerekű páncélozott járművek, az Iris-T SLM légvédelmi rendszerek, a Caesar önjáró lövegek, valamint új katonai helikopterek beszerzése. A 2028-as költségvetési javaslat szerint a védelmi tárca kerete tovább növekszik, és eléri a 2,2 milliárd eurót, amelyből a katonaság működtetésére és fejlesztésére több mint 1,9 milliárd euró jut majd. Valentin Hajdinyák védelmi miniszter kiemelte, hogy a megnövekedett források hatékony és átlátható felhasználást követelnek meg a védelmi képességek, valamint a katasztrófa védelmi és mentési rendszerek megerősítése érdekében.
0: A Mediana Intézet legfrissebb, a Daily napi lap számára készített októberi közvéleménykutatása szerint a politikai pártok népszerűségi listájának élén továbbra is a Demokrata párt áll, de jelentősen csökkent a támogatottsága a második helyen álló Gyimenye Szvobodához képest.
1: A kormányzó SZDSZ támogatottsága 21,7%-ra esett vissza, miután 1%-pontot veszített a szeptemberi eredményéhez képest. A második helyen álló Gyimenye Szvoboda ezzel szemben 1%-pontot javítva 19,8%-os támogatottságot ért el. A harmadik helyre a szociáldemokraták jöttek fel 9,3%-kal. A felmérés szerint, ha most tartanának parlamenti választásokat Szlovéniában, Anže Logár demokratái 2,1%-os támogatottságukkal nem lépnék át a parlamenti küszöböt. A kormány munkáját az elmúlt hónapban a válaszadók 26,9%-a értékelte jónak, 46,9%-a sikertelennek, 24,2%-a pedig közepesnek. A kormányzati munka átlagos értékelése 2,61, vagyis gyenge közepes. Ez a trend egyértelmű támogatottság csökkenést mutat az előző időszakhoz képest, amit a kabinet tervezett strukturális reformjai, köztük a közszféra átalakítása és a munkaerő átcsoportosítások körüli társadalmi viták is befolyásolnak.
0: A nem végrehajtó hatalommal rendelkező uniós államfőket tömörítő Arayolos csoport találkozója miatt október 15-én csütörtökön és 16-án pénteken különleges, módosított forgalmi rend lesz érvényben Ljubljana területén és a Bördói rendezvényközpont környékén.
1: Bizonyos kiemelt létesítmények, például az elnöki találkozó helyszínei, szállodák, közvetlen környezetében részleges vagy teljes útlezárásokat vezetnek be. Az elnöki palota körüli utakat pedig csütörtökön délután 3 és este 11 óra között teljesen lezárják. A védett elnöki konvojok vonulási útvonalán több ideig tartó szakaszos lezárásokra kell számítani. A kritikus csomópontokon és helyszíneken rendőrök fogják irányítani és koordinálni a forgalmat. A hatóságok arra figyelmeztetik a közlekedőket, hogy a lezárások miatt jelentős torlódásokra kell készülni a fővárosban és az érintett főutakon. Az utazóknak azt javasolják, hogy időben induljanak el, és ha tehetik, kerüljék el a belvárosi és diplomáciai rendezvények által érintett zónákat.
0: A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát.
1: A testület szerint a kormány túl széles körben írta elő a sztrájk alatti kötelező szolgáltatásokat. A döntés azonban még nem jogerős, a kormány ugyanis még január 6-áig újratárgyalási kérelmet nyújthat be.
0: Október 1-ében megszűnt Magyarországon a vármegye kifejezés hivatalos használata. Ennek leginkább szimbolikus jelentősége van. A hétköznapi életben legfeljebb a megye határokon átautózva az út melletti közlekedési táblákon láthattuk a kifejezést, és még láthatjuk is egy ideig, ugyanis, mint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a táblák továbbra is kint vannak, de hamarosan elkezdődik a visszamegyésítésük. Pontos dátumot ugyanakkor nem adtak meg erre.
1: A minisztérium szerint 589 táblát érint a változás a közutak mellett, de csak ott cserélik le ezeket, ahol azt nagyon muszáj. Viszont ahol a műszaki és jogszabályi előírások lehetővé teszik, ott egyszerűen felülmatricázzák a vármegye feliratot. A főispánok és vármegyék eltüntetése az előzetes becsések szerint összesen bő 500 milliárd forintba kerül. A bevezetésük annak idején a Fidesz kormány alatt még ennél is drágább volt. 2023-ban leszerelt régi megyetáblakat a magyar közút nem tartotta meg.
0: 14. Leó pápa kedden a római Gemelli klinikán sikeres tüdőműtéten esett át, melynek során eltávolították a jobb tüdője alsó lebenyét egy rákos daganat miatt.
1: A Vatikán tájékoztatása szerint a 71 éves egyházfő jól viselte a 90 perces beavatkozást, az alaptatásból komplikációk nélkül ébredt fel, és már a kórtermében lábadozik. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök ma elküldött táviratában gyors felépülést kívánt 14. Leó pápának, továbbá bejelentette, hogy várhatóan a hónap végén találkozik a Szentatyával.
0: Albánia fővárosában, Tiranában kedden erőszakos összecsapások zajlottak diáktüntetők és a rendőrség között, miközben a demonstrációk szerda hajnalig folytatódtak.
1: Több százan gyűltek össze az Oktatási Minisztérium előtt, hogy jobb egyetemi körülményeket, nagyobb anyagi támogatást és kedvezőbb elhelyezkedési esélyeket követeljenek. A tiltakozások elfajultak, amikor a demonstrálók köveket dobáltak, kirakatokat törtek be és megrongálták az üzleteket, miközben a rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszolt. A rendőrség szerdai közleménye szerint 16 embert vettek őrizetbe, és további 49 ellen indult büntető eljárás, 6 rendőr és legalább egy újságíró megsérült.
0: Október 15-e és 16-a között tartják Brüsszelben az Európai Tanács csúcs találkozóját.
1: A Politico birtokába jutott közös nyilatkozat tervezet szerint az Európai Unió az orosz olajbevételek további korlátozására készül, miközben Washington éppen az orosz energiaexport megkönnyítésén dolgozik. A két fél eltérően ítéli meg, milyen eszközökkel lehetne rákényszeríteni Moszkvát az ukrajnai háború lezárására. Az Európai Unió hétfőn már elfogadta az eddigi legnagyobb egyszeri szankciólista bővítését. Az EU tanácsának tájékoztatása szerint 1569 orosz hadipari szereplőt, valamint további 77 a megszállt ukrán területeken tartott jogellenes választásokhoz köthető személyt sújtanak korlátozások.
0: Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó 4 pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.
1: Már a színfalak mögött zajló diplomáciai egyeztetéseket a Washington és Kijev közötti egyre élesebb ellentétek nehezítik. A formálódó megállapodás határozott biztonsági garanciákkal, Ukrajna újjáépítésével, valamint a jelenlegi frontvonalak mentén megkötött tűzszünettel vetne véget a lassan 5 éve tartó konfliktusnak, írta a Politico.
0: A november 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe, az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és újabb díj jelenik meg a rendszerben.
1: A netes csomagrendelés esetén a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvám mellett további 2 eurós uniós kezelési díjjal is számolni kell.
0: Téliesre fordul az időjárás Lengyelországban, a Tátra magasabb csúcsain már szerdán megjelenhet a hó.
1: Az ország időjárását egy alacsony nyomású légköri képződmény alakítja, amely hűvös levegőt és csapadékot hoz. A télies fordulatot viharos szél kísérheti. A Szudétákban akár 90 km/h széllökések is előfordulhatnak.
0: A Visual Capitalist 2024-es adatok alapján 22 gazdaságot rangsorolt, aszerint, hogy 10 000 feldolgozó ipari munkavállalóra hány működő ipari robot jut. A mutató így nem a robotok teljes számát, hanem azok elterjedtségét méri a gyárakban áll, záróhírünkben.
1: A lista élén Dél-Korea áll, ahol 10 000 feldolgozó ipari dolgozóra 1220 ipari robot jutott 2024-ben. Ez azt jelenti, hogy a mutató alapján körülbelül minden 8. gyári dolgozóra jut egy robot. Az ország ezzel több mint 90-szeresen haladja meg a 132 robotot számláló globális átlagot. A második helyen Szingapur végzett 818 robottal, Németország pedig 449-es értékkel lett harmadik. Japán alig maradt le mögötte, 446 robot jutott 10 000 feldolgozóipari alkalmazottra. A Visual Capitalist rangsorában Szlovénia a 7. helyen áll 315 ipari robottal, Magyarországon 10 000 feldolgozóipari dolgozóra 172 ipari robot jut, ezzel az ország a 21. helyet foglalja el. A listán csak Kína következik mögöttük 166 robottal.
2: Sport.
0: A szlovén női labdarúgó válogatott a keddi domzsálei visszavágón aratott 2-0-ás győzelemmel kiharcolta a továbbjutást a törökök ellen. Mivel az első mérkőzés Törökországban 3-3-as döntetlennel zárult, Szlovénia 5-3-as összesítéssel lépett tovább a selejtező első fordulójából. A 2027-es braziliai világbajnokság európai selejtezőjének utolsó, mindent eldöntő szakaszában a holland női válogatott lesz a lányok ellenfele. Hollandia rendkívül magabiztosan a Magyarország elleni 2-es győzelemmel, idegenben 8-0, hazai pályán 3-0-ás eredménnyel, összesítésben 11-0-val jutott be a döntőkörbe. Darko Jorgics és Deniko Zsul asztali teniszezők sikeresen kezdték egyéni mérkőzéseiket a ljubljanai Európa-bajnokságon. Míg Kozsul könnyedén jutott be a második fordulóba, Jorgics alaposan megküzdött a spanyol Diego Lillával. Jorgics a kontinens szűkebb elitjéhez tartozik, így tőle elvárható lett volna a magabiztos kezdés, de Kozsul győzelme is rendkívül fontos a hazai csapat morálja szempontjából. A szlovén női jégkorong válogatott ezen a hétvégén kezdi meg szereplését az Európa Nemzetek Kupáján. Október 15-e és 17-e között Spanyolországgal, Lengyelországgal és Nagy-Britanniával lépnek jégre a lengyelországi Szosnovjecben, jelentette be a Szlovén Jégkorong Szövetség. Csütörtökön fontos mérkőzés vár a Ferencvárosra az Európa Liga szakaszában, ahol a cseh Viktória Plzeň együttese látogat a Groupama arénába. Az UEFA kijelölte a találkozó hivatalos játékvezetőit. A mérkőzést egy tisztán lengyel szakemberekből álló bírói stáb fogja vezetni. A találkozó főbírója a 34 éves Damian Szilveszterzsák lesz. A vonalak mellett asszisztensként két honfitársa, Pavel Szokolnyicski és Adam Karasevic segíti majd a munkáját.
1: Időjárás. Este és éjszaka többnyire derült lesz az ég, Notrenskon helyenként köd képződik. A párásság eloszlását követően csütörtökön felhős napos időszakok váltakozására van kilátás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul, déltájban 16-19 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén 22 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek szerdai jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Uravidéki Magyar Rádióban.
2: És a változatos magyar zenék közül most Horváth Misi érkezik, egy aktuális slágerrel hívnak a hangok, és aztán pedig hívja önöket Kovács Sándor a Lemezmúzeumba, és nem lesz egyedül, hiszen egy remek zenész lesz ma a fókuszban, ő nem más, mint Paul Simon. Maradjanak velünk!

gitártaps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

félszakatol nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. Ha bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem.

szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a zene varázsa, gyógyítja.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
0: Ezen a héten ünnepelte 85. születésnapját Paul Simon, a könnyű zene történetének egyik legjelentősebb dalszerzője. 1941. október 13-án született az amerikai New Yorkban. Pályafutása pedig már az 50-es években elkezdődött, amikor a gyerekkori barátjával, Art Garfunkellel közösen zenélni kezdett. A két fiatal először Tom és Jerry néven lépett fel, majd a 60-as években Simon & Garfunkel vált világhírűvé. Első albumuk 1964-ben jelent meg. Rajta a The Sound of Silence című dallal, amely kezdetben nem aratott különösebb sikert. Egy évvel később azonban Tom Wilson producer elektromos hangszerekkel egészítette ki az eredeti felvételt, méghozzá a duó tudta nélkül. Az új változat 1966 elején az amerikai slágerlista élére került, és elindította Simon & Garfunkel világhírű pályafutását.

A The Sound of Silence sikere után Simon & Garfunkel a 60-as évek egyik legnépszerűbb zenei párosává vált. 1968-ban újabb világsláger született, méghozzá egy filmnek köszönhetően. Mike Nichols a Diploma előtt című alkotásához Paul Simon több dalt is írt, köztük a Mrs. Robinsont. Érdekesség, hogy a szerzemény eredetileg Mrs. Roosevelt címen készült, de végül a film egyik főszereplőjéről nevezték el. A dal az amerikai slágerlista első helyére került, és Grammy-díjat is nyert. Szövegében még a legendás baseball játékos Joe DiMaggio is szerepel, akit Paul Simon az amerikai társadalom egykori közös hősének jelképeként említett meg.

1970-ben jelent meg Simon & Garfunkel legsikeresebb albuma, a Bridge Over Troubled Water. A címadó szerzemény 6 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és több Grammy-díjat is elnyert. A dal különlegessége, hogy Paul Simon írta, szinte teljes egészében Art Garfunkel énekli. A hatalmas siker ellenére a két zenész kapcsolata ekkora már megromlott. Garfunkel színészi karrierére is koncentrált, Simon pedig egyre inkább önálló zenei elképzeléseit szerette volna megvalósítani. Nem sokkal az album megjelenése után külön váltak útjaik. Később ugyan többször újra összeálltak, de közös stúdiólemezt már nem készítettek.

A Simon & Garfunkel feloszlása után Paul Simon sikeres szóló karrierbe kezdett. Zenében egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző műfajok, a reggae, jazz és a latin-amerikai ritmusok is. 1975-ben jelent meg Still Crazy After All These Years című albuma, ami az év albumának járó Grammy díjat is elnyerte. Ezen szerepelt a 50 Ways to Leave Your Lover, amely Paul Simon egyetlen amerikai listavezető szólós lágere lett. A szakításról szóló humoros hangvételű dal egyik legjellegzetesebb eleme Steve Gadd különleges dobjátéka. A szerzemény Simon magánéletének nehezebb időszakában született, de könnyed hangzásával a 70-es évek egyik legnagyobb slágere lett.

free. A 80-as évek közepén Paul Simon pályafutása új lendületet kapott. Egy dél-afrikai zenéket tartalmazó kazett annyira lenyűgözte, hogy Johannesburgba utazott, ahol helyi zenészekkel kezdett dolgozni. Az együttműködés eredménye az 1986-ban megjelent Graceland album lett, ami 1987-ben elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat. A lemez elkészítése komoly vitákat váltott ki, hiszen a Dél-Afrikában ekkor még az apartheid rendszere működött, az ország ellen pedig kulturális bojkott volt érvényben. Simon azzal érvelt, hogy munkájával a dél-afrikai zenészeket szeretné támogatni. A Graceland legismertebb dala a You Can Call Me Al lett, amely humoros videoklipjében Chevy Chase színész szerepel Paul Simon oldalán. A klip az MTV egyik kedvence lett, és új generációkkal ismertette meg az énekes zenéjét.

Paul Simon a Graceland sikere után sem hagyott fel a zenei kísérletezéssel. Az 1990-es The Rhythm of the Saints album már a brazil és latin-amerikai ritmusok kerültek előtérbe. Később is rendszeresen jelentkezett új lemezekkel. 2023-ban pedig 81 évesen adta ki Seven Psalms című közel 33 perces zenei művét. Pályafutása során 16 Grammy-díjat nyert, és kétszer is bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. Először Simon & Garfunkel tagjaként, majd szóló előadóként. A 85 éves zenész több mint 6 évtizedes munkássága generációkra volt hatással, miközben folyamatosan új zenei világokat fedez fel. A mai lemezmúzeumunkban Paul Simon 85. születésnapját ünnepeltük. Búcsúzó, még egy felvétel következik az 1986-os Graceland albumról, amelyben Linda Ronstadt énekel együtt Paul Simonnal. Ez az Under African Skies. Innen is boldog születésnapot kívánunk neki. A lemezmúzeum egy hét múlva jelentkezik újra. Tartsanak velünk akkor is!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Hát elérkeztünk a délután lezárásához, hiszen hamarosan 3 perc múlva 7 órát üt az óra, és ezzel véget ér a mai közös utazásunk. Ezen szerintem a szép őszi napon, mert azért hibát nem nagyon lehetett találni a mai időjárásban sem. Néha ugyan több volt a felhő, de hát a 16-17 fok mindenért kárpótolt bennünket. Hamarosan már az esti műsorsáv érkezik, és tudom, hogy gyakran rohanunk, és főleg a dolgos hétköznapjainkra ez leginkább érvényes, úgyhogy az iménti dalhoz, ha egy picit visszakanyarodunk, ugye a One Direction zenéjét, az apró dolgok csodáiról énekeltek a srácok, akkor pont ezeket az apróságokat kellene nekünk is meglátnunk, és talán ezekre az apróságokra odafigyelni, mert hogy néha pontosan a hibáink meg az apró részletek, ami miatt talán tökéletesek leszünk valaki számára, vagy lesz tökéletes az adott nap. Hát bízom benne, hogy egy olyan napot zárnak önök is, amire úgy tudnak visszatekinteni, hogy eredményes volt, és jó kedvű, jó hangulatú, és ha ehhez mi részben hozzá tudtunk járulni, akkor az már fél siker nekünk is. Köszönjük szépen a délutáni figyelmüket, búcsúzik a délutáni csapat. A közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus volt, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallották, és nem azt kívánom, mint ami a következő dalban majd érkezik, illetve ami a dal címe, hanem pontosan azt, hogy legyen pihentető és nyugodt az éjszakájuk. Egy jó pihenés után remélem, hogy holnap reggel is a Muravidéki Magyar Rádiót választják. Én legközelebb szombaton reggel várom majd önöket. Minden jót kívánok!

0: Magyar Rádióban.
1: Grimm testvérek meséi. A csillagtallérok. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kislány. Ennek a kislánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon, akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakik, nem egy ágyacskája, hova lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darab kenyere. Egy könyörületes szívű ember azt adta neki. Mit volt, mit nem tenni, elindult a kislányka, hát ha megsegíti őt a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve. Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falatot sem ettem. A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek. Áldja meg az Isten, hálálkodott a szegény ember, és ment tovább. Ment a kislány is, ím szembe jöv vele egy gyermek. Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem. A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jön vele egy gyerek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kéri, hogy adja neki az ingecskéjét, mert megveszi a hideg. Mondja magába a kislány, úgy is sötét van, nem lát senki, odaadom az ingem. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre. Nagyot fohászkodott, s ím halljátok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta fehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép nagy ing is, olyan fehér, olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan.
0: Itt a vége, most jövél le!
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

Piros pettyes ruhácskádban láttalak meg téged.

Még a másokat, hisz kell Isten csak szabad szeretni. A szerelem benne már soha csodálat, elébe kell menni és nem utána. Még a másokat, hisz kell Isten csak szabad.

életre hangos le az eszem. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szerelemben bátrak élj a szerencse, a szívedre hangos le az eszem. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni.

plakátos, az én kedvem, de ragyogó virágos. Mert ott lakik a babám, kivel leszek még az idén majd páros. Boldogan már nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpeléki akátos, az én kedvem, az írt olyan virágos. Boldogan már nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpeléki akátos, az én kedvem, az írt olyan virágos.

0: Egyik után a másikat kiválom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb semmi sem.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: A szerdai hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal három témával várjuk Önöket. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta tegnap Moreszke-Toplice község tanácsa. A 28. rendesülésen a testület többek között módosította az idei költségvetést és az ösztöndíjazási szabályzatot. Alojz Glávács polgármester az ülés végén

0: Megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 évben végzett munkáját. Az ülés részleteit Fticsár Inés foglalja össze.
1: Marovszke Toplice községben 2 évre előre fogadják el a költségvetést. A beruházások ütemezése és az időközben felmerülő szükségletek azonban módosításokat indokolnak. Az idei költségvetés 2. módosítása mintegy 19 millió eurós bevétellel és 20,9 millió eurós kiadással számol. Egyes nagyobb fejlesztések megvalósítását részben 2027-re halasztották. Több területen ugyanakkor növelték a keretet. A községi óvodák számára további 214.600 eurót, a hely utak karbantartására 105.000 eurót biztosítottak. A Magyar Nemzetiségi Önkormányzat működésére szánt összeget 42.810 euróval emelték. Földterületek vásárlására pedig az eddigi 300.000 helyett 500.000 eurót irányoztak elő. A testület támogatta továbbá a Ribnica községgel való együttműködést is. A tervezett megállapodás hosszú távú partnerséget alapoz meg, amelybe a két község intézményei, egyesületei és vállalkozásai is bekapcsolódhatnak. Az ösztöndíjazási szabályzat módosítása szintén támogatást kapott. Eddig az állami ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók nem pályázhattak községi ösztöndíjra. A módosítást ez számukra is lehetővé teszi, ha megfelelnek a további pályázati feltételeknek. A tanácstagok üdvözölték a változtatást, amelynek szükségessége már korábban is felmerült. A mandátumzáró ülés Alois Glavacz polgármester köszönő szavaival ért véget. Megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 éves munkáját. Az elmúlt időszakot személyesen is nehéznek nevezte. Családi veszteségek mellett a községi hivatal igazgatójának halálával és a munkatársak körében történt változásokkal is szembe kellett néznie. A közös munkáról ugyanakkor elismerően szólt.
2: Tudi državna politika nam ni bila najbolj naklonjena, posebej ne podeželskim občinam.
3: Az állami politika sem kedvezett igazán nekünk, különösen a vidéki községeknek és az ország távolabbi térségeinek. Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy jó munkatársakra támaszkodhattam, akik igyekeztek helytállni. A községi tanács tagjainak többsége is mindvégig a közös jót tartotta szem előtt. Természetesen voltak kérdések, amelyekben nem értettünk egyet, de mindenki hozzátett valamit a közös munkához. Akiket jó szándék vezérelt, azok inkább együttműködtek, akik pedig csak bíráltak, azok talán ebben látták a javítás lehetőségét.
1: Glavacz nem indul újra a polgármesteri tisztségért. Jelenleg 2 jelölt ismert, Sasokocá jelenlegi alpolgármester és Tomás Gregorec községi tanácstag. A leköszönő polgármester ezt üzeni utódjának.
2: Ja, én személyesen
3: a jelenlegi alpolgármesteremet támogattam. Ahogy az ülés végén is elmondtam, mindenkinek sok sikert kívánok. Azt tanácsolom nekik, hogy a közös sikert tartsák szem előtt, ne a saját érdekeiket. Ha tanácsra van szükségük, továbbra is rendelkezésükre állok.
0: A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében kedden ünnepélyes keretek között nyitották meg a tájház gazdagon felújított állandó kiállítását. Teljesen új formát kapott a padlás és a pince, a ház többi helyisége pedig felújult, a fiatalokhoz közel álló digitális tartalmakkal is. A beruházás a Szlovén Köztársaság a helyi önkormányzatokért, kohéziós és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretéből valósult meg. Fehér Ilona számol be az eseményről.
4: Egy közösség jövőjét az is formálja, hogy hogyan őrzi meg a múltját. Az 1896-ban épült Dobronoki Györgyház történelmet őriz. Az elmúlt 130 évben nemzedékek életének volt tanúja. A Dobronoki Magyar Önkormányzat 2006-ban tájházzá alakította át. Az első kiállítással az volt a közösség legfontosabb célja, hogy megőrizze Dobronak múltjának értékes emlékeit, tárgyakat, fényképeket és a hozzájuk fűződő történeteket. 2024-től újabb gyűjtést indítottak. Ennek köszönhetően újabb tárgyak és történetek kerültek napvilágra. A tárgyak kiállításához felújították a tájház pincéjét és a padlást is. Az új tárlatról Varga Edit, a Dobrona Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a következőket nyilatkozta.
5: Szakszerűen kicsit digitalizálva, úgyhogy a fiataloknak is most egy vonzóbbá tettük a kiállítást, de különben megmaradtak a régi emlékek, a Dobronak élete, sorsa, kultúrája, sport, szép, kevésbé szép pillanatok, úgyhogy minden még található. Közben felújítottuk a padlást is, felújítottuk a pincét is, és így most az egész udvarunk egy lezárult kör, építészetileg és kiállításként is. És most büszkén mutogathatjuk az ide látogatóknak, fogadhatjuk a vendégeket, de szeretnénk, hogyha hazaiak is többször eljönnének, ide az udvarunkba, Pajtába, kézműves házhoz, nem csak a múzeumban, mert ahogy említettem, a múzeum akkor él, hogyha az itt élő emberek látogatják és megtöltjük élettel.
4: A beruházás a Szlovén Köztársaság a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja támogatásával valósult meg. A megnyitón Gregor Csernoga, a minisztérium titkára örömét fejezte ki, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel közösen a program megvalósítása során felismerték a tájházak és más helyiségek felújításának fontosságát. A Dobronaki Györgyházra és a Kézművességek házára a minisztérium 2018-tól 2024-ig 193 000 euró támogatást biztosított. Ebből 90 000 eurót szántak erre a legújabb beruházásra. A minisztérium a teljes programra a 2021 és 2024 közötti időszakban összesen 2 800 000 eurót biztosított, mondta Gregor Csernoga.
3: A Dobronaki Györgyház pajtájának bővítése és kiállításának felújítása a beruházás befejezését követően még jobb feltételeket biztosít a teljes térség turisztikai és kulturális kínálatához, és hozzájárul a határmenti térség életminőségének javításához.
4: Mondta Csernoga. A megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított tárlatot dr. Ferkov Jakab történész és néprajzkutató, a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum nyugalmazott igazgatója, a kiállítás elkészítésének szakmai vezetője méltatta.
6: Ez a kiállítás, ez a Dobronaki Györgyház nem csak a múltról mesél, hanem egyben életet, kultúrát visz az egyén, a közösség és a jövőbe is. Én azt hiszem, kulcs szerepe van az egyén és egy közösség öntudatának, önismeretének a kialakításában is. Az én Dobronaki, a mi Dobronaki öntudat kialakításában. Egymás mellett élő népek megismerésébe, kultúrájának továbbvitelébe és egymás tiszteletébe. Közösségeket teremt, kultúrát teremt és jövőben reményt hoz. Hallottuk, hogy ez a diófajt 100 éves, tehát 100 éves gyökerei vannak már. Dobronak és Dobronak közössége már több száz éves gyökerekkel rendelkezik. Írott formában már a 14. század elején említik, és kívánom azt, hogy még több száz év múlva is legyenek itt Dobronakiak, legyenek itt ilyen közösségek, akik így össze tudnak fogni, mint ahogy most összefogtak. És ha netán már ez a diófa, akkor nem fog élni, legyen olyan közösség megint, aki egy új diófát ültet. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert mindenkinek.
4: Mondta a szakember.
7: Süti a lepényt, hetedre, most tedra, máma tedra, holnap tedra, holnap után nem érünk rá, hetedre, most tedra, máma tedra, holnap tedra.
4: A megnyitón a Dobronaki kétnyelvű általános iskola két tanulója muravidéki népdalcsokrot adott elő. Az ünnepi műsort továbbá a Beltinci Zeneiskola cimbalom tagozatának dobronaki tanulói és a dobronaki nótázók tették hangulatosabbá.
0: Tizedik alkalommal választották ki a Muravidék legjobb vállalkozásait a Vesznik heti lap és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös kezdeményezésében. A 2025-ös év legkiemelkedőbb vállalkozásait több kategóriában díjazták, a legjobb muravidéki cégről pedig az olvasók szavazatai döntöttek. Az ünnepélyes díjátadón a régió gazdasági fejlődéséről és jövőbeli lehetőségeiről is szó esett. A Muraszombatban zajló rendezvényről Horváth Dávid szól bővebben.
3: Muravidék egyre inkább az üzleti lehetőségek és a jelentős beruházások térsége. Minden új beruházás nem csak a gazdaság fejlődését szolgálja, hanem a fiatalok számára is új lehetőségeket teremthet, hozzájárulva ezzel a régió hosszú távú jövőjéhez, hangzott el az idei jubileumi eseményen, ahol tizedik alkalommal választották ki a régió legjobb vállalatait. Az egybegyülteket köszöntötte Adriana Gaspar, a Vesznik heti lapot kiadó tájékoztatási vállalat igazgatója, valamint Robert Grach, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója is. Utóbbi a muravidéki gazdaság elmúlt évtizedben elért jelentős fejlődését emelte ki. A rendezvény ünnepi szónoka pedig Angel Logar, szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter volt. 10 évvel ezelőtt az volt a kérdés a Muravidéken, hol lehet munkát találni. A miniszter szerint viszont ma pont az ellentétére kell választ találni.
8: Danes je vprašanje te regije, kje dobiti delavca. Zato vam dovolj iskrenost.
9: Ma az a régió kérdése, hogy hol lehet munkaerőt találni. Ezért most őszintén szeretnék beszélni önökkel. Az ilyen ünnepi estéken erről gyakran megfeledkezünk. Tavaly 9%-kal több árbevételt értek el, a nyereségük azonban 17%-kal csökkent. Szlovéniában ezzel szemben a nyereség 13%-kal nőtt. A költségeik gyorsabban emelkedtek, mint a bevételeik. Többet dolgoztak, mégis kevesebb maradt önöknél. Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték továbbra is körülbelül 5 évvel alacsonyabb a szlovéniai átlagnál. A muravidéki vállalatoknál az átlagfizetés 238 euróval marad el az országos átlagtól. Naponta több ezer muravidéki ember indul munkába a határon túlra. Nem azért, mert nem szeretne otthon dolgozni, hanem azért, mert külföldön jobbak a feltételek. Mindegyikük olyan munkavállaló, akit a helyi vállalkozók szívesen alkalmaznának. Nem azért mondom ezt, hogy elrontsam az ünnepi estét. Azért beszélek róla, mert ezen a helyzeten is lehet, és kell is változtatni. Ez nem beszédekkel fog megvalósulni, hanem azzal, hogy fokozatosan vonzóbbá tesszük az itthoni munkavállalást, és több lehetőséget teremtünk, mint amennyi a határ túloldalán rendelkezésre áll.
3: És kik lettek az idei díjazottak? A nagyvállalatok kategóriájában az ország egyik vezető építőipari cégcsoportja, a muraszombati Pomgrád végzett az első helyen. A középvállalatok között a Cveni Makoter vállalat bizonyult a legjobbnak, amely elsősorban polietilén csomagoló anyagok gyártásával foglalkozik. A kisvállalatok kategóriájában a Ljutomeri Szemsz kapta az elismerést, amely a fémek mechanikai és gépi megmunkálására szakosodott. A 2025-ös év legjobb munkaadójának a Puconci Murexint választották. A vállalat építőanyagok és építőipari vegyi termékek fejlesztésével, illetve gyártásával foglalkozik. Az olvasók szavazatai alapján pedig a muraszombati Ride lett a legjobb muravidéki vállalkozás. A cég kerékpáros szervizálványokat tervez, emellett kerékpárok értékesítésével és szervizelésével is foglalkozik. A rendezvényen kerekasztal beszélgetést is tartottak a Muravidék jövőjéről és a térségben rejlő lehetőségek kihasználásáról. A résztvevők egyebek mellett azt vitatták meg, hogyan lehet tovább erősíteni a régió gazdaságát, ösztönözni a beruházásokat és még több perspektívikus munkahelyet teremteni.
0: Önök a keddi hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A szlovén női labdarúgó válogatott továbbra is játékban van a 2027-es világbajnokságért. A selejtező visszavágóján Domžaléban 2-0-ra legyőzték Törökországot. A 83. percben Szlovénia kihasználta emberelőnyét, Sara Agres beadását Maja Sternát fejes góllal köszönte meg, megelőzve a rosszul helyezkedő török kapust. A 93. percben a csereként beállt Miriam Kastelec egy erőteljes lövéssel a 16-os széléről beállította a 2-0-ás végeredményt. Sasa Kolman szövetségi kapitány ezt nyilatkozta a szlovén közszolgálati televíziónak.
2: Most az utolsó lépcsőfokon állunk. Még egy küzdelem vár ránk. Jó érzés idáig eljutni. Ebben a pillanatban még nehezen gondolok Hollandiára. Tudjuk, hogy a világ 10 legjobb csapata között vannak. Teljesen más meccs lesz ez, az ellenfél a favorit. A törökök is nagyon kedvezőtlenek. Egy kicsit féltem ezektől a meccsektől. Nehéz volt, mert annyi hiányzunk van, nehéz volt, mert valami folyamatosan változott. Azon gondolkodtunk, hogyan foltozzuk össze a csapatot, hogyan játszunk egyáltalán. De végül a lányok azt tették, amit ma is láttunk, és amit Isztambulban is mutattak, amikor jelentős hátrányt ledolgozva visszahozták magukat a játékba. Egyszerűen ez a csapat nem adja fel, harcol, előre halad. Küzdenek az országért, a címeres mezért. Nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Nyilatkozta a szlovén felnőtt női labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Szlovénia 5-3-as összesítéssel jutott be a selejtező második fordulójába, ahol Hollandiával csap össze. Hollandia 8-0-ás idegenbeli győzelem után hazai pályán is hozta a kötelezőt, 3-0-ra nyert Magyarországgal szemben. Szarvas Alexandra, a szövetségi kapitány együttese visszajutott a Nemzetek Ligája B divíziójába. A jövő évi braziliai világbajnokságon 11 európai válogatott részvétele garantált, további egy pedig interkontinentális pótselejtezőn juthat ki. Benjamin Šeško sérülése miatt elmaradt a szlovén bajnokok ligája rangadó. Ján Oblak sokkal elégedettebb lehet, az Atletico könnyedén legyőzte a Manchester United-et 2-0-ra, és stabilan kezdte az új szezont. Az Atletico Madridnak tehát nem kell panaszkodnia, hiszen ebben a szezonban 7 győzelmet arattak, és idén a Barcelona mögött állnak a hazai bajnokságban. A United esetében azonban teljesen más a helyzet, mivel 9 meccsből mindössze kétszer nyertek. Michael Carrick vezetőedző azt nyilatkozta, rosszul kezdett a csapat, soha nem jó gyakorlatilag hátrányból felállni, de helyzeteket alakítottak ki, Rashford, Fernandez és Mbeumo közel voltak a gólszerzéshez. Nem hiszi, hogy az önbizalommal baj lenne. Egyszerűen a legénység nem olyan hatékony, mint tavaly. Dolgozni kell és védekezésben fejlődni. A vezetőedző nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor tér vissza a keretbe Benjamin Šeško. Amikor Carrick a múlt szezon közepén átvette a klub irányítását, a United 17 meccsből 12-t megnyert, a különbség tehát több mint nyilvánvaló. A Bayern 3-3-as döntetlent játszott a Vikinggel Norvégiában. Az első félidőben nem festett jó képet a Bayern, hiszen 2-0-ás hátrányba kerültek. Stensnes a második percben vezetés szerzett csapatának, pontosan a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. A 38. percben Christiansen egy 16-oson belülről érkező lövéssel koronázta meg szólóját, szintén a jobb alsó sarokba. A szünet egyértelműen jól jött a német csapatnak, mivel a második félidőben egyenlítettek. Kane szerezte mindkét gólt, az 54. percben büntetőt értékesített, a 60. percben pedig fejes gólt szerzett. Luis Diaz a 71. percben 11-esből talált be, és a Bayern vezetésben volt, azonban a Vikingek ezzel nem egyeztek. Hermann Johan Haugen a 90. percben beállította a 3-3-as végeredményt a hazai szurkolók nagy örömére. A Barcelona a második félidőben fordított és 4-1-re nyerte a Galatasaray ellen. A török csapat a 28. percben Batrákov góljával szerzett vezetést, a 34. percben pedig 2-0-át mutatott az eredményjelző. Játékvezető Yilmaz második gólját leshelyzet miatt érvénytelenítette. A Barcelona fellélegezhetett és az első félidő végén egyenlített is Cancelo góljával. A katalán óriás két gyors góllal kezdte a második félidőt, mindkettőhöz Yamal gólpasszát jegyezték, a gólszerzők pedig Fermín és Gordon voltak. A 65. percben Adeyemi 1-4-re módosította az állást. További eredmények a lejátszott második körből: Arsenal-Lille 3-0, Inter-Club Bruges 3-4, Lens-Sporting-Lisszabon 0-2, Szebach-Szlávia-Prága 2-0, Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Labdarúgás után sportlövészet. A múlt hét végén Dobronakon rendezték az északkeleti régiós lövészbajnokságot. Két fegyverszámban, pisztollyal és revolverrel állt lőállásba 104 versenyző. A pisztolyos csapatversenyt a Vocsánec Tomazsics Polányko 3-as nyerte meg a Kovinár ormos színeiben. A Dobronaki Ezera 1-nek, mely a Simon Mikola, Stefan Kreszlin és József Gyerek felállásban szerepelt, a második hely jutott. A Jezero 2-es csapata a harmadik helyen végzett. Egyéniben József Gyerek diadalmaskodott. Revolver számban a Dobronaki Jezero 2-es csapata léphetett a dobogó legfelső fokára. Mitya Szecsko, Robert Balazsics és Dusan Novák szerepelt a győztes csapatban. A Jezero 1-nek a második hely jutott, míg az SD Csrensóci a harmadikon végzett. Egyéniben Robert Balazsics bizonyult a legjobbnak. A régiós bajnokság záró részében kiosztották a serlegeket és az érmeket a második és a harmadik légfegyveres ligák legjobbjainak. Új versenyzője van a petesházi Coál Sportlövő Egyesületnek, a szőcei Orbán Regina, aki az ETE SKK versenyzője, a szlovén liga versenyeken is rajthoz áll. A 17 éves diáklánynak sokat jelent a szlovéniai küzdelem sorozatban részvétel. Telefonon értük el őt.
3: A szlovén versenyzés számomra egy új lehetőséget nyújt arra, hogy új környezetben, új versenyzők ellen külföldön megpróbáltathassam magam. Én 3 éve foglalkozom sportlövészettel, ebből 2 éve aktívan versenyzek zárt irányzékú légpuska versenyszámban.
1: Tagja vagy a Zalaegerszegi Zete sportlövész klubnak. Milyen eddigi eredményekről tudnál beszámolni röviden?
3: Eddigi eredményeimből legbüszkébb az országos bajnokságokon elért eredményeimre vagyok, aranyéremre és ezüstéremre.
1: Komoly kihívás elé állítja a fiatal sportolót, a sportlövészetre gondolunk, itt most arról beszélünk, Magyarországon. Tudjuk azt, hogy európai világszínvonalban is ott vannak a magyar sportlövészek.
3: Igen, a magyar sportlövők elég erősek, így ez egy elég nagy kihívás elé állít minket. A lövészet nagyon nagy koncentráltságot igényel, és odafigyelést, hogy minden tökéletesen menjen.
1: Az edzéseket tehát Zalaegerszegen végezed, Szlovéniában ligaversenyeken fog szerepelni. Melyik lesz az első, úgy mondom, kihívás?
3: Az első kihívás október 17-én lesz Ljubljanában, az lesz a liga első fordulója.
1: Gondolom, hogy a fiatalok életében, akik még tanulnak, fejlődnek, és top formát szeretnének mutatni, tehát egy stabilitást, minden versenyen vannak magasabb céljai is. A te céljaid milyenek?
3: Én a hosszú távú jövőben szeretnék mindenképpen részt venni nagyobb nemzetközi versenyeken is, és azokon is eredményes lenni, de addig meg egy elég hosszú út vezet.
1: Orbán Regina sportlövő nyilatkozott az arénának, aki ezentúl a Coál színeiben, a szlovén ligákban is megméretteti magát. Október 17-én a ljubljanai versenyen debütál. A kairói sportlövő világkupáról érkezett hírek alapján a szlovén ifjúsági válogatott rendkívül erős nemzetközi mezőnyben kiválóan teljesített. Maximilian Zsárics épp hogy lemaradt a 8-as döntőről. A 18 éves sportlövő légpuska 10 méteres számban 82 versenyzővel vette fel a harcot, és az alapversenyben 630,1 körös eredménnyel a 14. helyet szerezte meg. Azonos köreredménye volt a 12. japán Hanakawának és a 13. helyezett magyar Pekler Zalánnak. Női 25 méteres sportpisztoly olimpiai számban Eva Vodopivec az első szakasz a precíziós verseny után kifejezetten jól teljesítette a gyorslövő részt 294 körrel, összesített eredménye 580 kör volt, 17. lett, ami a szlovén 18 éves diáklány számára nagyon jó teljesítmény a felnőtt mezőnyre való tekintettel. Ennyit készítettünk mára, köszönjük a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában.
0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora. Muravidéki Magyar Rádió.

0: MMR.
1: Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.

Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepjéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus októberi adását hallják. Mai vendégünk Borgula András rendező, a Budapesti Gólem Színház alapítója és vezetője. Egy olyan alkotó, aki megjárta az izraeli hadsereget, majd hazatérve létrehozta Magyarország egyetlen zsidó színházát. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Lendva egy olyan telep,

0: település, amely rendkívül gazdag zsidó emlékekben. Gyönyörű zsinagógánk, zsidó temetőnk és patinás polgárházaink vannak. A helyi közösségnek viszont a mindennapokban gyakorlatilag nincs lehetősége zsidó emberekkel találkozni, a kultúrájukat megismerni. Borgula András nemrégiben a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet meghívásának elegettéve Lendván járt. Így faggathattuk identitásáról, gyökereiről, arról, hogyan is ébredt tudatára annak, hogy zsidó származású. És ő készséggel mindenre válaszolt.
1: Ez egy nagyon, számomra nagyon érdekes történet, meg abszolút mérföldkő az életemben, és azt kell mondjam, hogy az én generációmban, Magyarországon, meg itt Kelet-Európában egyáltalán nem különleges, mert nagyon sokan egy véletlen megköszönhetik, hogy megtudták, hogy ők zsidók. 89-ben én 14 éves voltam, és a nagymamámnál töltöttem egy hétvégét, amikor megcsörrent a telefon. 89-ben a berlini fal leomlása után vagyunk már, a magyar határ megnyílása után, ami azt jelenti, hogy az Tel Aviv és Budapest között elindultak a repülőjáratok. És megcsörrent a telefon, én éppen ott töltöttem a hétvégén, és felvettem a telefon, és a telefonban egy férfi egy teljesen furcsa nevű idegent keresett. Weisheim volt az, akit ő keresett. És mondtam, hogy ez biztos tévedés, mert életemben nem hallottam ezt a nevet, hogy Weisheim, és ez igazából nem is egy magyar név szerintem, nem úgy hangzik, úgyhogy biztos téves ez a telefonhívás, és akkor azt kérdezte, hogy jó, már hallotta a hangomat, de hogy esetleg a nagypapám akkor, és mondtam, hogy hát a nagypapám már a telefonhívás előtt 79-ben, tehát 10 évvel ezelőtt a telefonhívás előtt meghalt, úgyhogy mondtam, hogy a nagypapám meghalt, és ő azt mondta, hogy ó, ez jó. És akkor ott hallgattunk egy kis, hogy ne értsen félre, de hogy ő két dolgot tudott az öcséről, akit már nagyon, vagy a bátyáról, bocsánat, akit nagyon-nagyon régóta nem látott, hogy 10 éve meghalt, és hogy megváltoztatta a nevét, hogy hívták a nagypapámat, és mondtam, hogy Vas Henrik. És azt mondta, hogy hát az nem is olyan nagyon távoli a Weisheimtól, és miközben mi ezt beszélgettük, a nagymamám is besétált, és ő így majdnem elájult ennek a névnek a hallatán, és kérdezte, hogy ki van ott a telefonban, kérdezzem meg, hogy mit akar, mert a legutoljára, amikor itt Weisheimot keresték, akkor mindenkit elvittek, és senkit sem hoztak vissza. És akkor odaadtam a telefont, hogy beszéljenek, mert nem értek ebből a mondatból szinte semmit, bár elég jól beszélem a magyart, és értek minden szót, mégsem értem a mondat értelmét. És miután ők beszéltek egy órát, és letették, azt mondta a mama, hogy ez nem egy őrült volt, hanem ez a nagypapádnak a legfiatalabb fiú testvére, aki 46-ban kiment Izraelbe, azóta ott él. Ez az első alkalom, hogy haza lehetett jönni. És amikor mi csodálkozva kérdeztük, hogy hogy lehetséges, hogy nekünk rokonaink vannak Izraelbe, akkor azt mondta a mama, hogy hát mert zsidók vagyunk. Amúgy meg kész az ebéd, gyertek ki a konyhába, és így kiment. Mi meg ott álltunk a bátyámmal, meg a hugommal, hogy nem csak az, hogy ezt nem tudtuk ideig, hanem hogy egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy zsidó. Úgyhogy nem is egy ilyen ráébredés volt, hanem mintha egy titokról, nem is tudom, lelebbent volna, ez nem egy magyar szó, de hogy kiderült volna egy titok, és onnantól kezdve azért már egy kicsit többet beszéltünk, bár még mindig egy olyan téma maradt ez a családban, amiről nem nagyon lehetett beszélni, a mamával szinte semmit, anyuval egy kicsit többet, és ezekkel az izraeli rokonokkal meg a legtöbbet.
2: Itt is a blues!

0: És akkor hogyan határozta el, hogy mégis utána jár, vagy az identitásának komolyan része vesz és beépíti, hiszen ez a szó nagyon különös, mert jelent egy népet, egy vallást és egy kultúrát, hogy hogyan tette magáéval ezt a hármat?
1: Hát kettőt egyet biztos magamévá tettem, én nem vagyok vallásos ember, vagyis én magamat nem gondolom vallásosnak, vitatkoznak velem a barátaim, akik szerint én vallásos vagyok, csak nem vagyok hajlandó zsinagógába járni, mert azzal van a problémám, de ez azt hiszem minden vallásnál megvan, hogy vannak olyanok, akik hisznek, de nem hajlandók a földi helytartók gyarlósága miatt túl sokat bármilyen templomba is betenni a lábukat. Úgyhogy lehet, hogy igazuk van. A lényeg az, hogy én nem nagyon sokat kezdtem ezzel a dologgal, hogy zsidó vagyok. Ugye 14 éves voltam, Budapesten pont a gimnáziumi tanulmányaimat kezdtem el, és egészen más dolgok kötöttek le, pont azok, amik egy másik, bármelyik másik 14 éves fiút. Itt ül mellettem a Barbara, aki egyébként a társam, vagy a párom, nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy ne hangozzon rosszul, meg a Gólem Színháznak az ügyvezető igazgatója, csak azért mutogatok rá, mert ő is ott volt a gimnáziumban. Hát az hány évvel ezelőtt volt? 89?
2: Nem.
1: Nagyon sok.
2: Sok. 37.
1: Szóval, hogy még tanúm is van arra, amit mondok. Focizni nagyon szerettem, lányokkal szerettem, vagy a lányok érdekeltek, és még egy kicsit a színház is, úgyhogy én már gimnáziumban is ilyen diák színjátszó szakkörre jártam, meg a Barbara is. Nem kell, hogy megszólalj. És onnan ismerjük egymást körülbelül. Úgyhogy ez a zsidóság ráadásul annyira nehéznek tűnt abból, amit elmondanak a rokonok, olyan bonyolultnak, olyan tényleg, mint egy sötét titok, aminek nem lehet örülni, mert valami sötét, valami negatív dolog lengi körül, amiről viszont nem akarnak mesélni, valami tragédia, valami borzalom. Úgyhogy én ezt ebben nem foglalkoztam. És aztán, amikor befejeztem a gimnáziumot, 95-ben, az is szinte egy véletlen miatt úgy döntöttem, hogy kimegyek Izraelbe, mert egy barátom úgy döntött, hogy kimegy, és azt gondoltam, hogy nekem most nem vettek föl a színművészeti egyetemre, mit csináljak, el kellene kezdeni dolgozni, vagy ki lehetne menni Izraelbe, és akkor ők támogatnak, lehetne nyelvet tanulni, olyan jól hangzott ez a lehetőség. Úgyhogy mikor bementem érdeklődni arról, hogy milyen feltételekkel van Izraelben a mai napig érvényben egy törvény, Hokhashvut, a visszatérés törvénye, ami azt jelenti, hogy ha egyetlen nagyszülője az embernek zsidó, akkor neki jár az izraeli állampolgárság. Ez egy nagyon érdekes törvény, mert a rabbinátus szerint nem biztos, hogy ő zsidó, csak azért, mert egyetlen nagyszülője zsidó, de a állampolgárság jár, tehát az állam már elismeri állampolgárnak. És nagyon hosszan tudnék erről beszélni, mert viszont az állam és az egyház össze van épülve, és hogyha viszont zsidónak nem vagy elismerve, akkor nincs az a rabbi, aki mondjuk összead. Mert hiába vagy izraeli állampolgár, nincs beleírva a személyidbe, most már nem is lehet, de akkor még beleírták, hogy zsidó. Úgyhogy mi volt a kérdés, hova próbálok kiukadni ezzel a nagyon hosszú kis monológommal?
0: Hogy mégis mindennek ellenére, hogyan jutott ki Izraelbe.
1: És akkor én oda mentem ebbe a Magyarország irodába, ahol a papírokat előkészítik, be kellett mutatnom, hogy anyukám zsidó, akinek az anyukája zsidó, erről a születési anyakönyvi kivonatok nagyon ékesen tanúskodtak, és akkor azt mondta az irodában ülő úriember, hogy figyelj ide, András, ilyen kék szemekkel, meg ilyen sok szőke hajjal, ami neked van, azt tudod, hogy Izraelben a lányok imádni fognak, mindenki veled akar majd csókolózni. És akkor így hirtelen elmúlt pár évben olyan sok negatívot hallottam, hogy mi az, hogy zsidó, hirtelen végre egy olyan, ennél jobbat nem is mondhatott volna, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor zsidó akarok lenni, hol kell ezt aláírni, és mondta, hogy itt kell aláírni, aláírtam, és így az első alkalommal, amikor Izraelbe utaztam 95-be, azaz én aliázásnak hívják ezt héberül, ez egy kifejezetten erre fenntartott szó. Szó szerint azt jelenti, hogy felmenni, kicsit olyan, mint amikor a budapestiek ugye úgy használják Budapestet, hogy lemegyek vidékre, meg felmegyek Budapestre, mert az valószínűleg mindennek a csúcsa, hát azért ezt így erősen kétlem, de Izraelben pont ezt mondják Izraelre, tehát az összes országban lemész, és onnan meg fölmész Izraelbe, nagyon érdekes a nyelv sajátossága. Úgyhogy én kimentem, és annyira szerettem, hogy az a terv, hogy én ott maradok pár hónapot, meg egy évet, ameddig majd abból 8 év lett, abból katonaság lett, egyetem lett, úgyhogy nagyon-nagyon sokáig azt is gondoltam, hogy ebből még hosszabb idő lesz, de végül is így maradtam Izraelben, tehát hogy egy a kalandvágy vitt ki, és aztán már ott maradtam, mert nagyon-nagyon megszerettem mind a hármat. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a népet is, a kultúrát is, és a vallást is.

0: És egy ilyen ránézése, vagy látszólag humanista emberből, hogy lett katona?
1: Hát ugye ez nem kérdés. Nem kérdezi meg az embert, hogy be akar-e vonulni, hanem behívják. Fiúkat, lányokat egyaránt, ugye a lányoknak egy év 9 hónap, a fiúknak pedig 3 év. Én már 20 éves elmúltam, amikor a behívómat megkaptam, úgyhogy elvileg nekem csak 2 évre kellett bemennem. És én valóban humanista vagyok, vagy ezt gondolom magamról, hogy egy ilyen művészember, aki a konfliktusokat csak a színpadon szereti és tudja kezelni, de annyira kézzelfogható a veszély Izraelben, annyira mindennapos. Én 95-ben, amikor kiköltöztem, abban annak az évnek a novemberében gyilkolták meg Yitzhak Rabin miniszterelnököt, egy vallásos ortodox zsidó fiú, és ez gyakorlatilag véget vetett az oszlói békefolyamatnak, és rengeteg bomba robbant, miközben én ott Tel Avivban éltem. És amikor megkaptam a behívómat, akkor arra gondoltam, hogy végül is én kapok itt egy új lehetőséget ettől az országtól, hogy úgy éljem az életemet, ahogy nem is gondoltam, hogy fogom. Adnak támogatást, kvázi befogadnak, és hogy ez egy, hogy én, ez nem természetes. Csak azért, mert a nagyszüleim zsidók voltak, én azt gondoltam, hogy én talán vissza akarok valamit adni, és akkor elfogadtam azt, hogy ez van a katonai szolgálat elején természetesen beszélgetés, de az egyfajta büszkeség övezi a harcoló katonákat. Egyébként minden katonát, de hogy az tényleg még egy lépcső fölfele, és amikor megalapították, hogy én fizikailag és mentálisan is alkalmas vagyok arra, hogy harcoló alakulatba kerüljek, akkor így nem is gondoltam, hogy ezt meg kellene kérdőjelezni. És meg kell, hogy mondjam, hogy aztán a 3 év alatt, amíg katona voltam, és a végén már katona tiszt, és hadnagy, és főhadnagy, akkor meg már nem volt ideje az embernek megkérdőjelezni. Tehát, hogy amikor olyan helyzetbe kerül az ember, veszélyes helyzetbe, életveszélyes helyzetbe, bevetésen van, akkor ezek a kérdések nagyon könnyen leredukálódnak arra, hogy vagy te, vagy a másik. Természetesen, amikor szabad ideje van az embernek, akkor elgondolkozik, hogy vajon mi igazságos, meg mi nem, vagy kinek van igaza. Na és éppen ezért a seregben soha sincs szabad időd. Soha sincs időd arra, hogy gondolkozz. Valahova mindig menni kell, valamit mindig csinálni kell, valamit teljesíteni kell, úgyhogy gyakorlatilag a leszerelésem után gondolkoztam el először, hogy na várjunk csak. Vajon minden helyes volt-e, amit csináltam, vagy szembe kell ezzel nézni? Az is nagyon nagy, nem is tudom, így mások pedig sokan mondták, hogy de tényleg te még visszamész a színházba, azok után, hogy katonatiszt voltál. És igen, tehát hogy én a alapjaimban vagy a lelkem legmélyén azt gondolom, hogy humánus vagyok, és hogy az embert és az életet tartom a legfontosabb értéknek. És valóban, mert sok elszámolni valóm is van a tetteimmel a seregből.

0: És a sereg után, hogy jött a gondolat, hogy mégis színházat fog tanulni, és mit kapott a Tel Avivi színházi képzéstől?
1: Én már előtte is, ugye a gimnáziumban is diákszínjátszóra jártam. Nagyon sikeres voltam, állandóan főszerepeket játszhattam, és ez nagyon sokat segített a csajozásban. És emiatt nagyon élveztem, meg azt mondtam, hogy jaj, de ügyes vagyok, pedig, vagyis jaj, de sikeres vagyok, pedig mások voltak a kritériumok. Inkább bátor voltam, azt gondolom, mint tehetséges, de én már előtte is akartam, és azt gondoltam, hogy a katonaság az csak egy kvázi kötelező kitérő, amit mindenki megcsinál, és aztán ugyan nekem 2 év volt a kötelező, és utána 1 évet még aláírtam, mert amikor az embert fölterjesztik tiszti iskolába, akkor alá kell írnia, hogy 1 évvel túl szolgál. Ennek kifejezetten ilyen, tehát mire véget ér a kiképzése egy tisztnek, addigra már gyakorlatilag olyan sokat képezték ki, hogy alig marad ideje a szolgálatra, és nem érné meg, úgyhogy hogy ledolgozzam a kiképzésemet, ezért még 1 évet aláírtam, és akkor így 3 év után tudtam leszerelni, és egyértelmű volt számomra, hogy na, akkor most eljött az idő, hogy végre a nagy vágyamat, amit gyerekkorom óta dédelgetek, általános iskolában is állandóan verset mondtam ünnepségeken, és szerepeltem, és aztán a gimnáziumban végig, és már a katonaság alatt felvételiztem a Tel Avivi Egyetemre, és ott olyan melegséggel és olyan barátsággal fogadtak, annyira ezt el kell, hogy mondjam, annyira alacsony volt a szint, tehát amikor elmentem, volt egy írásbeli, azt mindenki megcsinálja. Ez nagyon, nagyon egyszerű volt, és akkor utána voltak beszélgetések, mint minden ilyen művészeti szakon. És akkor először az egy beszélgetés. És akkor azt kérdezték, hogy még egyszer mondom, ez az egyetemi felvételi színház rendező szakra, azt kérdezték, hogy és voltam-e már színházba? Hát mondom, ha innen kell indulni, nagyon sokszor voltam színházba a gimnáziumi évek alatt. Nekünk a gimnáziumban, a Madács gimibe, a lépcsőfordulóban minden kedden vagy csütörtökön, már nem emlékszem, ült egy néni, és ilyen színházjegyeket hozott, 20 forintért vagy valami extrém olcsó lehetett venni tőle, és mi állandóan színházba jártunk, szerintem hetente egyszer mindenképp, de az is adott többször. Úgyhogy persze mondtam, hogy voltam, és akkor mondták, hú, ez fantasztikus, hogy Közel-Keleten nem a színház a szak a leg, nem is tudom, legkívánatosabb, és akkor mondták, hogy és ismerek színházi szerzőket, és mondtam, hogy hát nem, azt hittem, hogy nem értem a Hébert annyira, mondtam, hogy mire, hogy értik ezt, hogy ilyeneket, hogy Shakespeare, Molière, Csehov, és mondták, hogy 3-at is ismerek, nem, hát még többet is ismerek, ez csak ilyen 3 példa volt, és valakitől láttam valamit, és hát mondtam, hogy láttam Csehovtól a Ványa bácsit, a Cseresznyés kertet, a 3 nővért, tehát annyira azt mondták, hogy jó, na jó, figyeljen ide, ez az első forduló volt, de maga már bejutott. A másik kettőre is el kéne jönnie, hogy azért bejutjuk, de hogy maga biztos, magát biztos fölvettük, hát ez fantasztikus. És ott ültem, és arra gondoltam, hogy még nem is csináltam semmit, és már ilyen ügyes vagyok, akkor én ide járni akarok. Úgyhogy nagyon evidens volt. Utána jelentkeztem a színművész szakra is, de oda már el sem mentem, mert annyira azt mondták, hogy mi már rendezőre felvettük, hogy azt gondoltam, hogy rendben van, én itt maradok. És akkor elkezdtem 2000-ben a Tel Avivi Egyetemet. És hogy mit adott nekem? Én ugye nem tanultam Izraelben. Volt egy előkészítő év, ahol annyit tanultunk, hogy megcsináljuk az izraeli érettségit, azt meg kellett csinálni. De ott mindenki külföldi volt, tehát hogy jöttek francia országból, Spanyolországból, Oroszországból, Magyarországból, ültünk egy osztályban, tanítottak minket először héberre, és aztán pár olyan dologra, amiből ilyen kiegészítő vizsgát kellett tenni, nagyon egyszerűeket. Olyanokat főleg, amikről nem tanultunk az anyaországunkban, nem tanultunk Talmud Tórát, nem tanultunk az izraeli állam szerkezetéről. De ez nem olyan volt, mint egy izraeli iskola, tehát én az izraeli oktatással először az egyetemen találkoztam, és fogalmam sincs, hogy ilyen-e máshol is, de én ilyen támogató közeggel én életemben nem találkoztam. Tehát gimnáziumban Budapesten, ez egy jó gimnázium volt, a Madács gimnázium, most már ilyen elit gimnázium, állandóan azt mondták, hogy hát, hogy mondjam ezt finoman, hogy ha csak hülyeségeket tudok kérdezni, akkor inkább meg se szólaljak. inkább tanuljak, olvassak, magoljak, és itt pedig folyamatosan azt mondták nekem, hogy az érdekli őket, amit én gondolok a dolgokról, nem az, amit olvasni mindenki tud, magolni mindenki tud, az érdekli őket, hogy én hogyan látom a világot, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogy tudom-e elemezni, és ez annyira csodálatos volt, hogy egyszerűen beleszerettem ebbe az egész folyamatba, tanulásba. Én nap alatt éve ott voltam az egyetemen, és azt is gondolom, hogy nagyon sokszor tanították nekünk azt, hogy a színház az egy csapatjáték. Annak ellenére, hogy rengeteg egóval fog dolgozni az ember, hiszen minden színész azt hiszi, hogy ő a legjobb, különben nem csinálná, minden díszlet és jelmeztervező azt hiszi, hogy ő tudja jobban, és minden rendező azt hiszi, hogy ő meg mindenkinél jobban tud, hát ő csinálja, ő rendezi az egészet. Úgyhogy sokszor vannak konfliktusok, de nem azt mondták, hogy mivel te vagy a hierarchia csúcsán, ezért az lesz, amit te mondasz, hanem azt mondták, hogy ez egy olyan csapatjáték, ahol neked az a feladatod, hogy észrevedd, hogy ki miben erős, és így a csapatot irányítsd, és ti legyetek a legerősebb csapat, nem egy egyéni dolog. És ez annyira jó volt nekem, egyébként ez valamennyire folytatása volt a katonaságnak is, ahol mondták, hogy te lehetsz bármilyen fantasztikus katona, egyedül egy napot nem fogsz túlélni, a bajtársaid, a szakaszod, a századod, az ezredet csak az ő segítségükkel, hogy ez a fajta nyitottság, és ez a fajta támogatás, ami mondom az én oktatásomból teljesen hiányzott, az magával ragadott, és imádtam, állandóan az egyetemen voltam, és azt hiszem, ezt valamennyire talán magammal is hoztam, ezt a fajta szerelmet a csapatmunka felé.

0: És ennyi pozitív élmény után nem volt esetleg kérdés, hogy végleg ott marad, hogy mi ösztönözte, hogy mégis Magyarországra jöjjön?
1: Hát persze, hogy de. Azt is gondoltam, hogy a nehezét már letudtam, a katonaság megvolt. Azaz nincs pontosan így Izraelben, nagyon, nagyon nehezek a mindennapok is. Ha csak azt mondom, hogy ugye a vasárnap az nem munkaszüneti nap, az az első munkanap. Tehát, hogy az ember dolgozik pénteken délutánig, amíg a sárvészben nem jön, aztán szombat szabad nap, majd vasárnap munkanap. Mindez egy olyan országban, ahol nem úgy, mint itt, hogy 2,5 órával ezelőtt beültünk az autóba, eljöttünk a Balaton mellett, és úgy jöttünk át a határon, hogy azt se tudtuk, hogy a határon igazából most átjöttünk-e, vagy már sem, és itt vagyunk lendván. Izraelben, hogyha egy rossz kanyart veszel, akkor bizony be tudsz egy olyan településre tévedni, hogy nem biztos, hogy élve jössz ki onnan. Az, hogy határon nem mész át, az meg ugye 100%, tehát véletlen sem fogsz közel kerülni a szír, vagy a libanoni, vagy akár az egyiptomi határhoz, még a Jordánhoz se, pedig ott aztán még béke is van. Úgyhogy ennek mindenek ellenére azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon jót, és fantasztikus, és nagyon szeretem azt a picike országot, ami ugye Magyarország 1/5, és a lakossága, ami jóval kevesebb volt, most már nagyjából ugyanakkora a lakossága, mint Magyarországnak. De ez egyik, miután befejeztem az katonaságot, és még nem kezdtem el az egyetemet, visszajöttem, és Budapesten töltöttem a nyarat, és ott megismerkedtem egy lánnyal, és miatta, azt kell, hogy mondjam, hogy először kijött Izraelbe, és az egyetemi évek alatt együtt voltunk, de nem nagyon érezte ő ott jól magát, és így föltette a kérdést a második tanév végén, hogy most már a alapdiplomáthoz csak 1 év van, nem nagyon tudjuk, látjuk itt a jövőnket, mi lenne, hogyha Magyarországon próbálnánk meg, és akkor én úgy döntöttem, hogy megpróbálhatjuk, tehát hogy elkezdhetjük a felnőtt életünket, mert egy rövid időre végül is visszatérhetek Magyarországra, aztán majd meglátjuk, és akkor ez most már 23 éve volt ez a rövid idő, és azóta annyi mindent találtam ott, Magyarországon, ami miatt azt gondoltam, hogy érdemes maradni. Ez akár a család, akár a színház, azt hiszem, hogy így végül is az utóbbi 20 évben eresztettem én igazán gyökeret Magyarországon.
0: És ennyi tapasztalattal háttérrel milyen volt újra Magyarországon, Budapesten zsidónak lenni?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy én nagyon nem illettem a képbe, és talán még ma sem igazán illek abba a képbe, amit elvárnak egy rendes magyar zsidótól.
0: Mit hogy, várnak el egy rendes magyar zsidótól?
1: Hogy először is, hogy ne mondogass ezt állandóan, hogy ő zsidó, mint ahogy én teszem. Ne legyen ilyen hangos, legyen dörzsöltebb. Én abszolút nem vagyok ilyen dörzsölt, megfontolt, nagyon egyszerű és egyenes, viszonylag szókimondó ember vagyok. És hogy nem is tudom, hogy a zsidóságát azt ilyen magánügyként élje meg. És ebben egyébként én egyet tudok érteni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek a vallása, amennyiben ez egy vallás, mondjuk a 3 egyet veszünk, az a magánügye. Mikor, hova jár, melyik templomba, melyik istenhez imádkozik, akár többhöz is, tényleg a magánügye. Én engem szerintem nagyon ritkán hallanak arról beszélni, mondjuk nagyon ritkán is megyek zsinagógába, de ha mégis, hogy hol voltam és mit csináltam. Én azért beszélek erről sokat, mert végül is én azt választottam, hogy ez lesz a foglalkozásom. Hogy én a zsidó kultúrával fogok foglalkozni,

Kedves hallgatóink, Borbulla András őszinte, érdekes válaszainak arról, hogy milyen volt a 20.-21. század fordulóján Magyarországon, majd Izraelben zsidó fiatalnak lenni, tanulni, tényleg csak a műsoridő szabhatott határt. Az, hogy hazatérve, hogyan alapította meg Magyarország egyetlen zsidó színházát, és az hogyan működik, legalább ennyire érdekes. De erről majd az egyik következő adásunkban lesz szó. Köszönöm az élvezetes interjút Borbulla Andrásnak, Patyi Zoltánnak pedig az ötletet és a szervezést. Magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Shalom!

0: vajon vele.
1: Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.